mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy körülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam, igen, a vétel között kulturális aktualitásait. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Én ezt, amikor Horváth János legutoljára itt járt, már akkor is elmondtam neki, hogy nagyon régóta hatással van, de igyekszem szavattartó ember lenni és betartatni a szavukat azokkal is, akik nekem, és hát János ilyen, aki azt ígérte, hogy majd visszajön, és tudunk egy hosszabbat is beszélgetni, most ez végre megtörtént, örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szia András, örülök én is neked, köszöntöm és a hallgatókat, ugye, és hát olyan vagyok, mint Kalifornia állam ex-kormányfője, hogy visszatértem.
1: Hál' Istennek, örülök neked. Színészként, humoristaként és hát íróként is, vagy hogy mondtad, írófélességként
2: apostrofált? Írófélességként, igen.
1: Magad ahhoz képest elég jó sikereket érnek el, meg nagyokat futnak az általad írt könyvek.
2: Remélhetőleg igen. Most nagyon szerény lennék, akkor azt mondanám, hogy talán egy pici érzékem van hozzá, de lehet, hogy van egy kis érzékem.
1: Ahhoz, hogy mi kell az embereknek?
2: Nem, ahhoz, hogy ami bennem van, egy is egyébként valószínűleg nagyon-nagyon sok emberben is bennem van, az, vagy benne van, azt én úgy elő tudom hozni. Szavakban is, leírva is.
1: De hogy az érzelmeket csalogatod elő belőlük? Bármit csinálsz?
2: Remélhetőleg igen.
1: Tehát színészként, íróként?
2: Remélhetőleg igen. Tehát, hogy nem csinálok én nagyon sok mindent egyébként, csak most szóismétlésbe keveredtem, hogy felmutatok. Uh-huh. Tehát nem hasonlítanám magam Gótam a Szidhártához, hogy mint a világot felmutatja a beszédje helyett a legfontosabb dolgokat, de igyekszem egyszerűen csak, de mint ahogy máskor is beszéltük már, hogy a stand-upban, a humorban is, én mindig azt mondom, hogy nem vicces dolgokról beszélek, hanem egy ilyen furcsa, foncsorozott tükröt tartok magam felé, ami rólam úgy vetődik, hogy verődik vissza az olvas vagy a néző, attól függ, hogy milyen publikum van előttem, irányába, hogy ő esetleg magára ismer, vagy a környezetére, vagy a világunkra, és az netán vicces.
1: Hát de milyen jó, hogy tartasz egyfajta tükröt nekünk, hogy ez mennyire görbe tükör, azt most én nem
2: azt
1: tudom.
2: Az majd eldöntődik, igen.
1: De
2: igen.
1: Azt ők döntsék el maguknak?
2: Szerintem igen. Én azt vállalom, hogy a szó jó értelmében én nagyon szívesen csinálok bohócot és bolondot magamból. A szó
1: hát
2: jó
1: játék, értelmében. Nem?
2: Igen, persze,
1: pont azért.
2: A világ legfontosabb dolga.
1: A játék meg a derű?
2: Igen, én azt gondolom. Hát ez most ne menjünk bele humán etológiába, de pontosan tudjuk, hogy ha egy gyermek úgy nevelődik fel, hogy megvonják tőle a játékot, hát ott komoly difik lesznek.
1: Az biztos, az biztos.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a játék a legeslegfontosabb, és ezt most is tartom, így, most így.
1: De mennyire tudtad közben, vagy tudod közben megőrizni a derűt?
2: Ma itt Magyarországon? Nehezen, de dolgozunk a projekten.
1: Na jó, de te nem csak Magyarországon.
2: Én nem csak Magyarországon.
1: Jössz-mész a nagyvilágban.
2: Nem annyit, mint szeretnék, de próbálkozom. Azért is fontos, mert hogy jönni-menni, mert akkor még több dolgot tudok magamba szívni, elraktározni, amit és ezt én azért szeretem, és azért szeretek beszélni színpadon, vásznon, könyvben, bárhogy, hogy mindazok, akik azokat a dolgokat nem tapasztalhatják meg, amit én megtapasztalok, vagy nem látják meg benne feltétlenül pont ugyanazt, azt én megint csak a tükör szinonimájával így visszadobom, és akkor felmutathatom. Meglátom, és megmutathatom neki, és azt én nagyon szeretem. Uh-huh. Ezt én nagyon-nagyon szeretem.
1: Több leszel minden egyes utazás által?
2: Remélhetőleg igen.
1: Ezt most a hallgatóknak mondom, ezt úgy értsék, hogy János képes arra, hogy családilag több hónapot eltölt külföldön, tehát életvitelszerűen, ezt mondhatom így?
2: Igen, hát van olyan óriási szerencsém, van egy hozzám hasonló elmebeteg feleségem, Mátyus Patricia festőművésznő.
1: Szép, innen csókoltatjuk.
2: Ezt ilyen nagyon dupla apostrófba, aki mindenben a partnerem, sőt, segít, irányít és koordinál. És hát ő azon extrém dolgokba maximálisan részt vesz, amiben én is, tehát senki nem gondolná róla, de mínusz 40 sok fokokba ugyanúgy mozog a vadonba, mint én, és mindent tud, igen, és tehát hogyha kell ilyen vagy olyan vagy amolyan attitűdből, de megyünk, és próbáljuk, mint ahogy én is a magam kvázi művészetével, ő is a maga művészetébe ezt beépíteni, és hogy ez megint csak azt tudom mondani, hogy visszatükröződjék.
1: Aha. Jó, hát építkeztek.
2: Igen, körülbelül
1: alkotó
2: igen.
1: Alkotó szempontból is. Ugye amikor legutoljára voltál, én nem láttam, hogy így ilyen szépen ki vagy sportolva. Hát amikor meg itt most jöttél be a stúdióba, azt mondtam, hogy te ennyire ki vagy gyúrva, de hát persze, hogy ki vagy gyúrva, hiszen te különböző harcművészeteket végzel,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Csak egyet?
2: Ne, hát most tulajdonképpen már most csak mindig nekem az alapvető harcművészetem a Kyokushin karate, amit 1980-ban kezdtem el.
1: És még annó Szentesen?
2: Még annó Szentesen. Együtt B. Sándor nevű szintén humoristával.
1: Ez a B. Sándor, ezt most a hallgatóknak mondom, Badár Sándor jelenti, akivel közös könyvük van.
2: Hát sok minden van közös, igen. A Japánban is így, azért mentünk egy karatézunk. És a Kyokushin karate ugye a mai napig nagyon-nagyon fontos szegmense az életemnek, de most már 15 esztendeje egy úgynevezett Hikoryu Taijutsu, harcművészetet.
1: Amiért képes vagy naponta hajnalban kelni?
2: Én hajnalban kelek, igen, a mesterünk Tanaka mester.
1: És rovod a budapesti utcákat?
2: Hát itt elmegyek előttetek.
1: Tényleg?
2: Igen, itt elmegyek előttetek, és megyek le a Margit híd, Budai híd főjéhez, a Liptei utcában ott van a dozsunk. És én az hétfőszerda péntek, de nagyon korán, tehát én 3 óra 30-kor már a dozsóban vagyok. Aha. És akkor edzem a sajátomat egészen 17:30-ig, akkor kis pihenő, átöltözöm, és 6-tól 7:30-ig van a hivatalos edzésünk. És utána én tudom kvázi kezdeni a napomat és élni a...
1: Na de várj, akkor ez így most mennyi? Hány óra?
2: 2x1,5 óra.
1: Aha, tehát akkor te 3-szor egy héten?
2: Nem, minden nap edzek, csak a dozsóban vagyok hétfőszerda péntek. Tehát amúgy is mozgok. Szeptembertől áprilisig pedig még a kutyákkal is pluszban, ugye, vagy a szánhúzó kutyákkal.
1: Nekem küldtél egy párszor videót egyébként a szánhúzó kutyákkal. Ezt azt sem tudtam eldönteni, hogy mondom, ezek valódi videók, vagy
2: ezek teljesen valódi videók voltak, igen.
1: Csináltad. Tehát igen. Te ott, konkrétan ott vagy a szánon, és repülsz velük.
2: Igen. Hát most már 41 esztendeje.
1: Jó, de ez hogy... oké, csak aki életében nem csinált ilyet, lásd én, az el se tudja képzelni, hogy ez valódi.
2: Ez teljesen valódi. Ha majd egyszer lesz rá módunk lehetőség, akkor fogjál szavamon, majd elviszlek egy körre, ha olyan van. Majd akkor látod, megszagolod, megérzed a jó értelemben a vadon szavát és a vadon szagát.
1: Hát akkor te már jó régóta meg érzed a hívást.
2: Én igen.
1: De és akkor most a szenvedély lélektanáról mesélj, kérlek, mert ez azért a mozgásban, a tested edzésében is ugyanúgy ott van, hogy például te, aki ehhez hozzá vagy szokva, én meg, aki életemben nem sportoltam semmit, mert ben voltam ott a világéletemben a sport ellen. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy ez valakinek jól esik. És persze, hogy jól esik, de inkább arra válasz, hogy tényleg jól esik? Vagy azért neked is az van, hogy hát nem biztos, hogy lenne kedven fölkelni minden harmadik nap. Vagy második nap.
2: Mostanság, most már x éve, persze ez ilyen apostrófba értendő, ez is... azt szoktam mondani az ehhez hasonló kérdésekre, hogy én ezt tulajdonképpen már nem akarom, csak a kötelesség akarja. Ez most én nagyon japánosan mondtam. Nem nagyon tudom elképzelni önmagam másként már. Tehát egy-kettő. Ugye nagyjából többé-kevésbé így vagy úgy, de valamilyen formában magamból élek. Ezért próbálom becsapni a naptárat. Nem nagyon működik, de azért igyekszem becsapni a naptárt, mert biztos, hogy van bennem egyfajta hiúság, hogy az idő az múlik. Tegnap zavar engem nagyon, igen. Majd mindjárt beszélek róla. Tegnap volt a születésnapom, és már nem vagyok 20 éves.
1: Nem merte volna rá kérdezni. Na mennyi?
2: 61.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Akkor ez egy születésnapi beszélgetés.
2: Ez most születésnapi beszélgetés, igen, abszolút.
1: Akkor abszolút kicsit és, mérleget vonhatunk.
2: És fura, hogy tulajdonképpen zavar, igen. Tehát, hogy ennek a feleségem, Patricia megmondhatója, hogy én állandóan nyekergek ezzel, hogy úristen, az évek telnek, minden, és akkor hiába merem néha azt gondolni, meg a visszajelzésekből, hogy én jóval fiatalabbnak nézek ki.
1: Nem mondtam volna meg, hogy ennyi vagy.
2: Mint amennyi, tehát általában azért, mint a 40-esnek szoktok nézni. De és ráadásul a lelkem is valahol ott maradt valamilyen szinten. Tehát ezt inkább úgy kell értelmezni, hogy tehát nincs itt ebben semmilyen ilyen túlzó dolog. Én ugye, mint ahogy B. Sándor is, meg még sokan mások is vagyunk, szentesi vagyok, szentesről származunk. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy én vagyok így nagybetűvel a nagybetű szentesi.
1: Okay.
2: Szentes ez egy fontos hely a világegyetemben. És nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy is szokás ezt manapság mondani, hogy önazonos maradjunk.
1: Tehát vagyis, hogy az a szentesi lélek megmaradjon?
2: Igen. Igen.
1: De milyen az a szentesi lélek?
2: Ez nagyon fura, mert nekem van egy szentes képem, amiről egyébként a műsoraimban, a könyveimben, de az a szentes már nem létezik. Tehát nekem van egy ideám, hiszen én most már régebb óta nem élek szentesen, járok haza természetesen, a család otthon van, mert nagyon-nagyon fontos szentes, és majd erről szeretnék beszélni most. Nagyon fontos, én már most már 2 éve küzdök egy nagyon fontos szenteshez kötődő projekttel is, művészeti dolog, de hogy az a szentes már megváltozott, hiszen elteltek az évtizedek, generációk nőttek fel.
1: És már te sem vagy ugyanaz.
2: És valamilyen szinten én sem, és nagyon sokan már nem ismernek. Természetesen a idősebb generációk azok ismernek.
1: Mármint úgy nem ismernek, hogy a szentesi fiatal ember nem
2: igen,
1: ismerik.
2: Tehát hogy
1: a tévéből ismerhetnek, csak...
2: Amúgy ismerhetnek, csak nem feltétlen tudják, hogy mondjuk én szentesi vagyok, vagy ha otthon vagyok, és megyek az utcán, akkor az most már érezhetően egy kevesebben köszönnek rám hirtelen. De ugyanúgy a szentesieknek Horváth Jancsika vagyok.
1: Na, akkor
2: és ez nagyon fontos.
1: Maradjon is így. Bocsa hallgatóktól, de tényleg egy születésnap kapcshoz, nem akkor még egyszer, egy születésnaphoz kapcsolódó beszélgetésben mégiscsak szabad összegezni. És a szentest, azt úgy értsék azok, akik csak a szentesi legendás gimnáziumról hallanak, hogy azért az más. Tehát te egy ősszentesi vagy. Te nem a gimnázium miatt lettél szentesi.
2: Nem. A gimnázium és a drámai tagozat és bácskai házaspár természetesen nekem is nagyon-nagyon-nagyon fontos, de én eredendően szentesi vagyok.
1: Ezt akarom mondani, hogy azért az más.
2: Igen, még egy grádicsa lentebb van, vagy mélyebben, nem is tudom.
1: Igen, de hogy tudtál pestivé válni? Vagy inkább világpolgárrá váltál?
2: Tudod, mi az érdekes, hogy és ezt én bátran állíthatom, nem csak a saját példámból, hanem más példából is, hogy szentes, pedig hogy az én időmben még csak 35 ezres volt, most már szerintem nem laknak 30 ezren sem szentesen, de 35 ezres kisvárosba születtem, de én soha az életben nem éreztem a vidékiséget.
1: Ez jó.
2: Abszolút nem. Tehát valószínűleg ez a szentesi fura lét miatt, de soha életben nem. Úgyhogy én köszönöm szépen, én nagyon jól el vagyok Budapesten, nagyon szeretem Budapestet, Budán élek, majdnem mindig Budán is éltem. Nincs vele gondom, tudom kezelni. Tehát abszolút a helyén tudom ezt kezelni. Szerintem nagyon sok dolgot sokkal jobban tudnánk mi emberek pláne ebben az országban hogy mondjam, használni, hogyha megfelelő helyen
1: kezelnénk, az biztos. Nem tudom nem megkerülni B. Sándort, hiszen legalább 3-szor megemlítetted.
2: Sót dobálok magam mögé egyébként erőteljesen itt a
1: percebben, akit ugye Badár Sándornak hívnak, kapcsolódik hozzá több fronton is. Most milyen a kapcsolatotok?
2: Ha találkozunk, akkor nagyon jó.
1: De ti azért nem tesztek, hogy találkozzatok?
2: Most itt lenne mellettem az én drága jó komám, úgy szoktuk egymást nevezni, hogy komám, akkor egyszerűbben beszélnék, tehát most a háta mögött. Én azt gondolom, én egy nagyon picikét többet próbálok, ő meg neki most olyan az élethelyzete, vagy a szituációja, hogy kevesebbet. A vicc az, hogyha dolgoznánk együtt, mostanában sajnos nem dolgozunk együtt, ha dolgoznánk együtt, vagy bármikor, tehát egy spontán találkozó, és azt mondják, hogy most csinálni kell egy műsort, abban a 100 másodpercben is ugyanúgy, mint a DNS spirál kötnénk össze egymást, tehát nem lenne gond munkával, hiszen irgalmatlan sok évtized összeköt bennünket, az utóbbi évek azok kicsit lazábbak.
1: De nem ilyen egyébként maga az élet, meg a barátságok, hogy hol közelebb vagytok, vagy vannak emberek,
2: Tulajdonképpen igen. Nincs is ezzel gond, mert...
1: Fáj hogy... ez neked, vagy nem? Vagy rossz hát érzéssel tölt el?
2: Picit, persze. Aha. Egy picit.
1: Amikor ugye legutoljára találkoztunk, akkor jelent meg éppen a japán második, új köntösben igen. kiadott verziója. Én azt gondoltam, hogy az talán egy újabb találkozási pont kettőtöknek.
2: Én is.
1: És akkor ebben szerintem sok minden benne volt. Igen. Ebben a válaszban. Na hát, ha eljutnak hozzá ezek a mondatok. Aztán majd elgondolkodik ő is.
2: Biztos megy, szokott rádiót hallgatni, gondolom, hogyha...
1: Pláne, hogyha csókoltatjuk természetesen mindenféle abszolút. Rossz érzés nélkül mondjuk ezt, és értse jól.
2: És akkor lehet, hogy még fel is fog hívni, komám, hallgattam, de hát úgy találkozzunk.
1: Értse jól a mondatokat. Azért tudom ezt átérezni, mert nálam is, az én életemben is van egy ilyen barátság, ahol mindig azt érzem, hogy a másik, a barátom az érezteti velem, hogy én kevesebbet teszek ebbe. Tehát itt most én vagyok B. Sándor ebben a sztoriban, és se érzem egyébként, hogy kevesebbet teszek. Tehát ez valószínűleg mindig két oldalú.
2: Abszolút. Nagyon nehéz ez. De egy tény is való, hogy azt a rengeteg évtizedet, az iszonyú mennyiségű együtt megtett kilométer ezreit, tízezreit, nem tudom mennyit, a közös könyveket, a közös filmeket, a műsorokat, a Szentest, az mind az övé, meg mind az enyém, meg mindenkié, mert ugye igyekeztünk úgy csinálni, hogy mindenki legyen, igen. azt az életben nem veszi el senki.
1: Ne is vegye.
2: Igen.
1: Ne is vegye. Na, hol tartasz most te alkotóként, János?
2: Alkotó...
1: Mibe vagy most benne?
2: Egy csomó mindenben. Érdekes módon egyikből sem akarok meggazdagodni, pedig nagyon szeretnék, de ez valahogy egyáltalán
1: még
2: nem.
1: Van pár évet.
2: Még van egy pár évem, ez valahogy nekem nem megy, pedig mindig nagyon szerettem volna.
1: De
2: hogy...
1: ez ősi vágy, vagy csak úgy mondogatod, mert ha szerintem nagyon akartad volna, akkor lehet, hogy elérted volna. Lehet, hogy annyira nem is akarod.
2: De
1: nem?
2: Akartam én, mert tudod miért, hogy mert akkor sokkal könnyebben megy mindaz, vagy ment volna mindaz, ami amúgy küzdelemmel. Aha. De ezt nem szokták egyébként elhinni, de hát te körbejártad a világot, meg jössz, mész, nem igaz, hogy nincs benne.
1: Hát jó, csak nem tudják, hogy
2: igen,
1: hogy
2: tehát, hogy az egész mással. Tehát nekem, ha sok pénzem lenne, vagy nekünk, ha sok pénzünk lenne, én ezt kőbe is vésném, és el is ásnám annyira biztos, hogy ugyanazt csinálnám, ugyanúgy élnék, mint most, csak egy picit könnyebben tudnám mindazokat megvalósítani. Uh-huh. Könyvet, mozgóképet, színházat, mindent. Tehát, hogy nem kellene annyit küzdeni, amiben néha belefárad az ember, de hát ezt is pontosan tudod, mint alkotó ember, hogy itt Magyarországon, amikor próbálsz valamit megteremteni, és valakinek, annak, bének, cének, bárkinek elmagyarázni. Egyébként, hogy az egy nagyon jó dolog, igen. de kellene hozzá ez a főníciaiak által feltalált csengőbongó valami. Igen. Ebbe szokott az ember belefáradni. Uh-huh. De hogy hol tartok? Hú.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök önöknek, annak meg még inkább örülök, hogy Horváth János itt van, és összegez velünk így a születésnap kapcsán. Mert most ez az lesz.
2: Igen, most teljes mértékben. Ugye, ahogy már említettük, ugye a japán könyvünkkel is, meg a többivel is, én ugye a Jaffa kiadónak vagyok.
1: Vagyunk
2: szerzője. Elviekben, meg nem csak elviekben, gyakorlatban is, én mondjam, azért három könyvön dolgozom most is, csak hiába mögöttem kilencágú mocskával a legnagyobb hajcsárom, Patricia feleségem, hogy tessék dolgozni keményen. Mindig valahol elcsúszok, de azért dolgozom. Van egy olyan könyv, amit egy nagyon kedves eredetűen történész végzettségű barátommal, dr. Igaz Leventével írunk. Ez egy magyar történet. Hogy is kell ezt mondani? Valós történelmi alapokon nyugvó fikció. Uh-huh. 942 lesz a címe, ha egyszer elkészül. Ez egy dátum, 942. Sima 942.
1: Sima
2: 942. Okay. Nincs előtte pöcök.
1: Okay.
2: Sima 942. Ilyen olyan okok miatt vagyunk kicsit meglassulva, de egy borzalmas, izgalmas világot építettünk fel. Van az egész valós történetről, amiről szól a könyv, azt hiszem talán kettő vagy három, lehet, hogy Levente még mondaná is, hogy csak másfél, mondjuk A4-es méretű arab nyelvű leírás. Uh-huh. Ez a történelem. És ehhez kellett valós és nem valós alakokat nekünk felépíteni. Iszonyatos izgalmas.
1: Hát az is izgalmas, hogy most mesélsz róla.
2: Úgyhogy egyszer remélhetőleg.
1: De nem lehet, hogy az a baj, hogy elmész reggelente edzeni, és úgy annyira fáradt, hogy
2: nem,
1: nincs.
2: Nem, én azon fölpörgök.
1: Jó, hogy az téged motivál.
2: Igen.
1: Jó, de ez egy kutató munka valahol?
2: Rengeteg.
1: Ja, hát akkor értem.
2: Rengeteg. De egyébként ezeken igazándiból most ott tartunk, hogy tulajdonképpen a dialógokat kellene nagyon szépen megfogalmazni, nagyon helyesen, mert minden fejezetnek, mindenkinek tudjuk már a helyét.
1: Uh-huh. Jó, hát majd összeáll, aztán...
2: Előbb-utóbb összeáll.
1: Na, ez az egyik.
2: Ez az egyik. Aztán ugye van ami talán most a leghamarabb fog elkészülni, ugye a lapföldi történetünk, ugye amikor most Patriciával...
1: De ti több verzióban, vagy több időszakban is laktatok kint, ugye?
2: Ez most érdekes, nem, én egy alkalommal, azóta Patricia két alkalommal volt rövidebb időre.
1: És nem voltatok együtt?
2: Nem, ez most egy ilyen borzalmas, iszonyatos állapot volt, mert most miközben én télen a kutyáimmal Erdélyben mondjuk
1: azt, hogy dolgoztam. Azért, mert nem tudtam, hogy honnan küldözgeted a
2: videókat. Én Erdélyben voltam, ugyanakkor a feleségem tőlem 3700 kilométerre Jukkasjarviba, Kiruna mellett.
1: Azért te ott vagy vele, és onnan
2: nem, külön voltunk. Aha, külön voltunk.
1: Na de ez miért alakult így?
2: Ez azért volt, mert oda hívták Handlernek, igen, tehát egy ilyen kennelbe, ugyan visszahívták dolgozni, uh-huh, mert hogy nagyon-nagyon erősen, és nagyon-nagyon jól, és nagyon-nagyon precízen dolgozik, mindig ezzel azt szoktam mondani, ez érdemes elvégezni a képzőművészeti egyetemet, és küzdeni nagyon sokat, hogy aztán lapföldön egyrészt rengeteg az nem lenne piszi, azt mondanám, hogy idióta turistával, de azért nem is mondom, hogy idióta turistával, de hogy rengeteg idióta turistával foglalkozni, plusz meg még 150 kutyával és mindenki mással. Úgyhogy ott volt két és fél hónapot. Most sem volt túlzottan meleg, mert végig 35-38 fok volt.
1: Mínuszban
2: természetesen. Igen. Mindeközben én egy nagyon kedves erdélyi barátom, Baróti Botond invitálására Erdélyben voltam, és ők foglalkoznak családilag így kutyaszános turizmussal. Uh-huh. És úgy tudtuk alakítani így a dolgainkat, hogy én fölpakoltam 10 kutyát, és elmentem Botondéknak segíteni, tehát én is turistáztam. Kutyáimmal úgymond edzőtáborozni a Hargitára. Úgyhogy én ott voltam.
1: De
2: ott
1: te is két és fél hónap?
2: Nem, én másfelet.
1: Aha. És ehhez képest írsz egy könyvet?
2: Ami az első skandináv útunkról voltam, ugye több mint 6 hónapos volt. Ez az a bizonyos, na ide is mindent összefúj a szél című könyvem.
1: Hát ott ez viszi tovább az eddig.
2: Igen, abszolút.
1: Na, hát izgatottan várjuk ezt.
2: Úgyhogy jól állok, egyébként jól állok. A tematikája annak is hasonló, mint a B. Sándorral írt
1: Japánnak
2: és a többi könyveinknek. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ez is egy stand-up könyv. Rengeteg olyan szituáció, ami a velem vagy a környezetemmel történt ott 6 hónap alatt, ahol is gyakorlatilag a bolygó minden részéről jöttek emberek, tehát Grönlandtól a Fülöp-szigeteken át, nem tudom, Chiléből egészen Vladivostokig, tehát mindenhonnan.
1: Bocs a kérdésért, talán most belefér, nem az zsebetekben akarok turkálni, de ezek a kiruccanások, ezek a 6 hónapok, 2,5 hónapok, 1,5 hónapok azért kellenek, hogy egy nyilvánvalóan kerestek vele, vagy azért, hogy tapasztaljatok és többek legyetek?
2: Is, tehát, hogy mi oda elmegyünk mondjuk Svédországba dolgozni, uniós állampolgárként, és majdnem európai pénzt kapunk. Majdnem. Mert nem vagyunk svédek, ezért majdnem. De én ott is folyamatosan, tehát azon kívül, hogy ott vagyok kint a vadonban, azon kívül, hogy mint rendes indián scout próbálom a ostoba fehér embereket, mert mindenki volt fehér ember, de az ostoba fehér embereket életben tartani a mínusz hidegben.
1: Bocsánat, szabad ne feled. Ott te az itteni eszköztáradnak, amiket megtanultál a színpadon, meg a közönség előtt, azt használod?
2: Épp ezt akartam folytatni.
1: Ne haragudj.
2: Nem, nagyon jó, hogy mondtad, hogy én folyamatosan ott népművelek. Tehát majd a könyvben majd lehet olvasni a különböző történeteket, amikor én minden nációt, és akkor néha nagyon zavarba hoztam őket, és volt, aki örült, volt, aki nem örült, mert a dán vendéggel, mikor a 20. századi dán irodalom fellendüléséről beszélgetünk, vagy kezdek beszélgetni, és akkor csak én ismerem a dán szerzőket, vagy a Mumbai-ból, ami gyerekkori nevén Bombay-nek hívtak, jövő művészettörténész házaspárral elkezdek beszélgetni Bakta Ervin unokahugáról, Amrita Sergiről, aki így született Magyarországon és Dunaharasztiban élt is, ami úgy egyébként India leghíresebb festőművésznője, és akkor ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Az olasz gondolással Gianni Morandit énekelek a szánon, tehát hogy én...
1: Óriási.
2: Hogy én, tehát nekem...
1: Ez is te vagy.
2: Igen, én annak idején Bácskai Miska bácsitól Szentesen azt tanultam meg, még nagyon sokan azt tanultuk meg, hogy ahol vagyok, az a színpadom.
1: Felekikamil mondta, hogy ahol ott vagyok, ott a színház?
2: Az más. Én azt mondta, hogy ahol Miska bácsi azt mondta, hogy ahol állsz, az a színpadod.
1: Aha. Ha a szánon is.
2: Ha egy 1 méteres színpadon. Léptünk mi fel az én drága jókomámmal olyan helyen, ahol valóban volt egy színpad. Bementünk az adott helyre, és már mondták, hogy színpad lesz, és kérdeztük, hogy hol a színpad, és rámutattak egy ilyen...
1: Sörösrekeszre?
2: Egy méter 20-as egy ilyen fadobogóra, amin volt, mit tudom én, 2 aszparátusz, tehát ilyen virág, vagy valami hasonló, azt levették, és mondták, hogy amúgy ez a színpad. Aha. És jó, akkor ezt belakjuk. És belaktuk. Aha. De hogyha ha beraknak egy giganagy színpadra, én azt is igyekszem beélni és berakni. Uh-huh. Úgyhogy ezt mind Szentesen, ezt mind Miska bácséktól tanultam meg, és én ezt, amit mondtál a játék, hogy mindenen túl, azon kívül, hogy egyszerre lehetek tényleg a vadon gyermeke, és azon kívül meg ugyanott előadó művész, az nekem egy nagyon-nagyon, hogy mondjam...
1: Áldás?
2: Áldás, igen, igen. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, és ez egy lopott fogalom, Széchenyi Zsigmond gróftól loptam. Ő írta anno az Alaszkában vadásztam című könyvében a helyi guide-ról, aki neki ott a guide-ja volt a vadászatok alatt, hogy megdöbbent a családon, mert kimentek a vadonba, és hát ott ugye, nagy log cabinbe, ilyen faházba lakott mindenki, és ott nagy büdös semmi, 30-as években vagyunk Alaszkában.
1: Igen.
2: Mindenfele fegyverek, meg állatprímek, és amikor bement, akkor iszonytatos könyvtár, angolul, franciául, németül, latinul, és kiderült, hogy ezeken a nyelveken mind beszélnek, és akkor ő fogalmazott, hogy hát ezek egy kultúrbarbárok. És ezt én elloptam Zsiga bátyánktól, Isten nyugosztalja, és én ezt előszeretettel igyekszem magamra használni, hogy Horváth János kultúrbarbár, mert hogy én ugye...
1: Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, értsék úgy, tehát ez azt jelenti, hogy ha meghívott volna a királynő a Buckingham palotába reggelizni, akkor én a királynővel, bár biztos, hogy nagyon nem... elégedetlen lenne a nagyon, nagyon csúnya amerikaias, rossz nyelvtanos akcentusommal, de egyébként én órákat beszélek angolul is, tehát nem jó a kiejtésem, de egyébként nagyon amerikai akcentusom van. De én bármiről elbeszélgetek a királynővel.
1: Mint ahogy bárkivel.
2: Igen, de hogyha a királynő után kiraksz várhova egy jó késsel és egy marék sóval, akkor én akkor is el vagyok.
1: Hát kb. Ezt nézzük ki belőle egyébként. No, még mielőtt elköszönnénk, azért mondd el a harmadikat, az nem volt még meg. A kettő megvan.
2: Igen, a harmadik az ugye a harmadik az ilyen duplán kötődik a Jaffához, mert ugye, hogy a Jaffánál ugye vagyok én szerző, de van-e ugye nekem a kutyaszámhajtáson, a színházon, a filmen kívül, ugye, meg ugye a harcművészeten, Japánon kívül, ugye ott a másik óriási mániám, ugye az észak-amerikai indián kultúra.
1: Igen.
2: Mivel én szintén nagyon-nagyon, szintén Patriciával együtt nagyon-nagyon sok évtizede foglalkozom. Épp ezért a Jaffában, hála Istennek, hogy mondjam,
1: nyitottak.
2: A partnerre találtam abban, hogy nekem az X éve az agyamba belement, hogy olyan jó lenne, hogyha főleg kortárs amerikai netán őslakos, tehát egy indián szerzőktől jelennének meg magyar

0: megtalálja, kettő pedig a szakmai részét, a nyelvi részét, a fogalomrendszerét, azt segítem a fordítót helyre rakni, hogy ez a magyar olvasó fülének, szemének működőképes legyen. És ja, etnografikusan is ott legyen. Most is találtam egy, most is elindult egy ilyen könyv, és emellett, vagy hogy ehhez kapcsolódóan, az már ez megint is már x éve megy, ott viszont Jaffa kiadója üti a fejemet. Megkért Richard, hogy mi lenne, ha írnék egy regényt indián tematikában. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert indián könyvet, indián regényt egy, nagyon egyszerű írni, mert iszonyatos mennyiségű panel van. Kettő, borzalmas nehéz írni, mert iszonyatos mennyiségű panel van. Nem kell ezeket elmondani, a paneleknek a használat. Háromszor kezdtem bele, mind a háromat kidobtam. És körülbelül most már másfél éve, bő másfél éve, lehet, hogy már másfél éve, ezt mondtam, nem, tehát bő másfél éve ilyen, nem is tudom, hol voltam, bárhol. Autót vezettem, vagy. Nem tudom. Eszembe jutott egy kezdőmondat, amit sikítva leírtam.
1: Hogy milyen jó?
0: Leírtam, az már el fogom felejteni is. Leírtam, elraktam, hazamentem, elővettem, ránéztem erre a kezdőmondatra, és azt mondtam, hogy basszus, megvan. És megvan. Nem íródott még meg, de rengeteg mindent már összeraktam a könyvhöz. Nagyon igyekszem elkerülni a sablonokat, és úgy igyekszem úgy megfogalmazni az egészet, hogy hát hogy abban én is benne legyek. És mindenki, akinek
1: kell. Mindent értek az első válaszodból, hogy rengeteg a feladat.
0: Igen.
1: Talán már azt is értem, hogy miért nem haladsz úgy igazán a dolgokkal, mert valószínűleg mindegyikből haladsz egy picit időnként, nem lehet?
0: Ha én valaminek nekiugrok, akkor neki vagyok ugorva. Tehát akkor,
1: vagy akkor nem is ugrasz neki még
0: nem,
1: igazán?
0: Hanem én szeretem...
1: Érlelgeted magadban?
0: Nem is az, hogy érlelgetem, nekem az a munkamódszerem, hogy gyűljék össze minden egybe, tehát majdnem legyen az a lufi, majdnem felfújva, és most kicsit sarkítva, csak a végig csak kettőt-háromat kelljen belefújni, hogy el tudjam kötni. Tehát én könnyen...
1: Mi várjuk?
0: Én meg igyekszem a ti várásatoknak megfelelni.
1: Színpadon mikor látunk?
0: Nagyon remélhetőleg minél hamarabb, most már viszonylag hosszú ideje megy egy egyeztetési folyamat szülővárosommal, Szentessel, mert egy nagyszerű embertől kaptam én egy monodrámát, aki egy olyan, amely monodráma egy olyan szentesi születésű színész, kabaré tulajdonos, író, kupléíró, zeneszerzőről szólt, aki 19. század végén és a 20. század első harmadában dolgozott, és aztán tulajdonképpen valahol eltűnt a kultúra és az irodalom süllyesztőjébe, de egy csomó olyan dalocskája van, kupléja van, darabja valamit, amit egyébként idézünk, és én is, mikor először szembe találkoztam ezzel, hogy
1: nem is tudtad, hogy
0: nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy ő is kiderült. És ez az ember legalább annyira sikertelen, mint én, úgyhogy aki írta, az direkt rám gondolt, és nekem írta a darabot, és nagyon vicces, mert amikor engem megkeresett, úgyhogy mi egyébként nagyon régóta nem találkoztunk.
1: Igen.
0: És rám írt, meg aztán beszéltünk. Én ott ültem Svédországban, mínusz 42 fokban, valahonnan visszajövő, és akkor kaptam egy színdarabot. Na most, ha sikerül Szentessel egyeztetni, akkor remélhetőleg ez a monodráma előbb-utóbb megvalósul. Szentesen szeretném az ősbe mutatóját, hiszen Szenteshez...
1: Aztán hozott Pestre.
0: Aztán hozom Pestre. Én rendezem, játszom, mindent én csinálom.
1: Lehet, hogy idén még megvalósul?
0: Hú, de jó lenne, és legyél Váltesz.
1: Meg akár az egyik könyv is?
0: Az egyik könyvnek meg kell valósulnia.
1: Na hát, izgatottan várjuk. Tudod, mi a durva, hogy most már eltelt 30 akárhány perc a beszélgetésből, de megint bennem maradt egy csomó kérdés, úgyhogy majd kell csinálni egy következőt is, mert aki sikertelennek tartja magát félig viccesen, azért ott komoly lélektan.
0: Igen, ez a tavaly ugye a 60 éves születésnapomra csináltam egy műsort, ami csak részben működött. Annak volt egyébként ez a címe, ez a Hogyan legyünk sikertelenek címmel.
1: Na jó, vigyázz.

0: magadra.
1: Köszönöm szépen,
2: Horváth
1: hogy
2: János, kövessék, szeressék, bárhol, bármit csinál, azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásaiba, hivatásába, az alkotásba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm neked, sok csillogó szempár, bármit csinálsz.
1: Köszönöm, szia!
2: És Jánostól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
2: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Jánosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert, szigorú fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtönben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert. Többek között erről döntöttek a tegnapi kormányülésen, amiről a kormány szóvivők számoltak be. A kabinet a végrehajtási rendszert non-profit alapokra helyezné, szigorúbb állami kontroll mellett, és ideiglenesen felfüggesztenék a kilakoltatásokat az új szabályozás életbelépéséig. Döntöttek arról is, hogy a dunaújvárosi Dunafer működését biztosító szerződést rövid távon meghosszabbítanák, hogy több száz család megélhetése ne kerüljön veszélybe. A kormány emellett országos vizsgálatot indít az osztrák eredetű aszbesztszennyezés ügyében, és mérlegeli az érintett kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. A kabinet vizsgálja a Krausz Ferenc nevéhez köthető élvonal alapítvány több mint 260 milliárd forintos támogatási szerződését, és áttekinti az állami ingatlanhasználati szerződéseket, illetve a Paks 2 beruházás előrehaladását is. Életét vesztette egy 17 éves lány, aki tegnap reggel zuhant ki egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, de nem sokkal később meghalt. A rendőrség közlése szerint az idegenkezőség lehetőségét egyelőre nem lehet kizárni, ezért a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Szigorúbb fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid, miután az elmúlt években több halálos balesetet okoztak száguldozó autósok Magyarországon. A miniszter szerint különbséget kell tenni a kisebb gyorshajtások és az életveszélyes száguldozás között, és ehhez új szabályozásra van szükség. Példaként Ausztriát említette, ahol már elkobozhatják, sőt akár el is elverezhetik az extrém gyorshajtók autóit. Szakértők régóta sürgetik az átlagsebességmérés bevezetését is, amely hatékonyabban szűrné ki a notórius szabályszegőket. Magyarországon jelenleg az uniós átlagnál magasabb a halálos közúti balesetek aránya. A tervek között szerepel a KRESZ felülvizsgálata és a közlekedési szankciórendszer szigorítása is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti Fegyház és Börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű, SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a modern technikai eszközöknek és a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően az ilyen esetek száma évek óta csökken. Koncertekkel, családi programokkal, színházi előadásokkal, városnéző sétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket Kecskeméten, a Nyitott Városháza programsorozaton. A rendezvény május 20-a és 25-e között zajlik, a programok ingyenesen látogathatók. A cél, hogy a kecskemétiek és a városba érkezők közelebb kerüljenek a Városházához, mint közösségi és kulturális térhez. A nyitónapon felavatják Kodály Zoltán bronzszobrát, majd a kecskeméti Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A programsorozatban fellép mások mellett Miklósa Erika, Pál István szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával és Király Viktorral. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. A hőmérséklet 18-20 fokig emelkedik. Holnap egy-egy zápor tarkíthatja az egyébként napos időjárást. Délután már 23 fokot is mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ma nyilvánosságra kerül a kegyelmi ügy dossziéja. Vitézi Dávid lemondott mandátumáról a fővárosi közgyűlésben. Vasárnapig zajlik a közösségek hete. Jó reggelt kívánok, Szendőf Uri vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dossziéját kedden, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A dokumentumok tanúsága szerint Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, nem javasolta a bicskei ügyben a kegyelmet. Csomagban mintegy 40 nevet terjesztett fel Novák Katalin, egykori köztársasági elnöknek, de a bicskei ügy nem volt közöttük. Magyar Péter szerint Novák Katalin végül ismeretlen indokok alapján mégis megváltoztatta a döntést, és azt visszaküldte az igazságügyi minisztériumnak. A kormányfő arra is felkérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában őrzött másik dossziét szintén hozza nyilvánosságra, hát ha abból kiderül, mi állt a döntés megváltoztatása mögött. A közzététel a személyiségi jogok tiszteletben tartásával történik. A Fidesz frakció szerint nem igaz, hogy az előző kormány eltitkolt volna költségvetési tételeket az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. Közleményükben azt írták, minden költségvetési adat nyilvános volt, és az átadás átvételi dokumentációban is szerepeltek a fizetési kötelezettségek. A frakció úgy véli, a Tisza kormánya várható megszorítások miatt keres bűnbakokat. Hangsúlyozták, hogy szerintük a korábbi kabinet stabil költségvetést, magas foglalkoztatottságot és növekvő gazdaságot hagyott maga után. A kijelentésekkel arra reagáltak, hogy a tegnapi kormányülés után a kormány szóvivők arról beszéltek, Vitézi Dávid beszámolója alapján a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Nem szerepelt például 87,2 milliárd forint a Budapest-Belgrád vasútnál egy már megépült és kifizetett tétel, azért, hogy kisebbnek tűnjön a választás előtti költségvetési hiány. Vitézi Dávid lemondott a fővárosi közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A Podmanicki mozgalom képviselőcsoportjának vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is. A megüresedett közgyűlési helyre Hutirai Borbálát jelölik, aki az elmúlt másfél évben a tulajdonosi bizottságban képviselte a Podmanicki mozgalmat. Vitézi Dávid kiemelte, a lemondás nem azt jelenti, hogy mostantól ne foglalkozna Budapest ügyeivel. Épp ellenkezőleg, közlekedési és beruházási miniszterként az eddiginél is hatékonyabban tud dolgozni azért, hogy Budapest végre valóban fejlődésnek induljon. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kiírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel, a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, különös figyelmet fordítva a vízelvezetésre. Tizedik alkalommal rendezik meg ezen a héten országszerte a Közösségek hetét, amelyhez 85 intézmény csatlakozott. A programsorozat 67 településen mintegy 170 eseménnyel várja az érdeklődőket, a közösségi foglalkozásoktól a helytörténeti és fenntarthatósági programokig. A jubileumi hét kiemelt eseménye az Óbudai Szakmai Nap volt, ahol először adták át a Közösségi Jógyakorlat intézménye elismerést muzeális intézményeknek, például a Gödöllői Királyi Kastélynak, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak, vagy a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumnak. Kis és szeles, de napos idő várható. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem jön. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 10-12, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is sok napsütés valószínű, de elszórtan kialakulhatnak futózáporok.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert, szigorú fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtönben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert, többek között erről döntöttek a tegnapi kormányülésen, amiről a kormány szóvivők számoltak be. A kabinet a végrehajtási rendszert non-profit alapokra helyezné, szigorúbb állami kontroll mellett, és ideiglenesen felfüggesztenék a kilakoltatásokat az új szabályozás életbe lépéséig. Döntöttek arról is, hogy a dunaújvárosi Dunafer működését biztosító szerződést rövid távon meghosszabbítanák, hogy több száz család megélhetése ne kerüljön veszélybe. A kormány emellett országos vizsgálatot indít az osztrák eredetű aszbesztszennyezés ügyében, és mérlegeli az érintett kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. A kabinet vizsgálja a Krausz Ferenc nevéhez köthető élvonal alapítvány több mint 260 milliárd forintos támogatási szerződését, és áttekinti az állami ingatlanhasználati szerződéseket, illetve a Paks 2 beruházás előrehaladását is. Életét vesztette egy 17 éves lány, aki tegnap reggel zuhant ki egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, de nem sokkal később meghalt. A rendőrség közlése szerint az idegenkezőség lehetőségét egyelőre nem lehet kizárni, ezért a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntető eljárást. Szigorúbb fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid, miután az elmúlt években több halálos balesetet okoztak száguldozó autósok Magyarországon. A miniszter szerint különbséget kell tenni a kisebb gyorshajtások és az életveszélyes száguldozás között, és ehhez új szabályozásra van szükség. Példaként Ausztriát említette, ahol már elkobozhatják, sőt akár el is elverezhetik az extrém gyorshajtók autóit. Szakértők régóta sürgetik az átlagsebességmérés bevezetését is, amely hatékonyabban szűrné ki a notórius szabályszegőket. Magyarországon jelenleg az uniós átlagnál magasabb a halálos közúti balesetek aránya. A tervek között szerepel a KRESZ felülvizsgálata és a közlekedési szankciórendszer szigorítása is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti fegyház és börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű SIM-kártya nélküli telefont találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a modern technikai eszközöknek és a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően az ilyen esetek száma évek óta csökken. Koncertekkel, családi programokkal, színházi előadásokkal, városnéző sétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket Kecskeméten, a Nyitott Városháza programsorozaton. A rendezvény május 20-a és 25-e között zajlik, a programok ingyenesen látogathatók. A cél, hogy a kecskemétiek és a városba érkezők közelebb kerüljenek a Városházához, mint közösségi és kulturális térhez. A nyitónapon felavatják Kodály Zoltán bronzszobrát, majd a kecskeméti Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A programsorozatban fellép mások mellett Miklós Erika, Pál István Szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával és Király Viktorral. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. A hőmérséklet 18-20 fokig emelkedik. Holnap egy-egy zápor tarkíthatja az egyébként napos időjárást. Délután már 23 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Csényi Kati meg jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, most éppen producerként. Örülök neki, hogy itt vagy, még nem találkoztunk az éterben, most legalább akkor ez megtörténik. Azt, hogy az életben találkoztunk, ezt látod, nem tudtunk eldönteni, amikor itt megláttalak kint a stúdió folyosóján, de az biztos, hogy nagyon régóta teszed a dolgodat a kulturális életben, és most is hoztál egy csoda. Egy csoda alkotást, méghozzá egy filmet.
2: Igen, na, örülök neked. És köszöntöm a hallgatókat is. Igen, egy kínai-magyar filmet hoztam, ami most kerül bemutatásra, és most indul a magyarországi mozi forgalmazása.
1: Jó a címe is.
2: Igen, nem én vagyok, az a címe.
1: Hát ki? Akkor,
2: na, hát ez a nagy kérdés.
1: Kiderül?
2: Igen.
1: Oké.
2: Igen, ez egy nagyon különös film. Tulajdonképpen úgy fogalmaztunk, hogy ez egy fantasy dráma. Az ázsiai filmekhez hasonlóan van egy nagyon érdekes vonalvezetése. Testvérpárról szól, ahol nem fogok spoilerezni, remélem túl sokat, de történik egy haláleset, és egy test marad a két léleknek.
1: Izgalmas.
2: Egy izgalmas film.
1: Mi kelti fel egy producernek az érdeklődését? A történet? Vagy te magad találod ki a történetet, és megteremted hozzá a hátteret?
2: Nem. Általában optimális esetben a producereket megtalálják a forgatókönyvek.
1: Ez így volt nálad is?
2: Igen. A Zange, vagyis Cangi, a rövidebb nevén, ő nagyon sok éve ismerem, tulajdonképpen a családomhoz tartozik, évek óta együtt dolgozunk, és csinált egy nagyon sikeres kis filmet is már velünk, aminek Mely Mirázs a címem. És aztán előállt ezzel a forgatókönyvvel, ami egészen fantasztikusan különös, és ez ugye 23-ban forgott, 22-ben kezdődött el a forgatókönyvnek a véglegesítése, és ez egy nagyon jó időszak volt, akkor nagyon mentek az ázsiai filmek, akkor volt a Parazita.
1: De ez ennyi időt készült? Mire be lett mutatva?
2: Fesztiváloztattuk nagyon sokat, és így eltolódott mostanra. Hát azért egy bő év volt, mire...
1: Azért is örülök, hogy jöttél, hogy végre akkor kinyitsz egy ajtót, ahol most beláthatunk, hogy zajlik ez. Kulisszákra vagyok kíváncsi, tehát oda visznek neked egy történetet. Akkor ezek szerint nem volt kidolgozva teljesen a forgatókönyv, vagy ki volt dolgozva?
2: De az a végtelenségig.
1: Azt csak elengedni
2: lehet? Még a forgatáson is.
1: Befejezni, nem?
2: Igen, tulajdonképpen igen. Tehát ez még a forgatáson is teljesen hétköznapi dolog, hogy módosítanak az alkotók.
1: Tehát elindult ennek a húzavonája, most ezt persze érts jól, meg a hallgatók is, és 23-mal lett leforgatva, és aztán mennyi volt a vágás?
2: Hát a teljes utamunk azért egy bő év volt.
1: Na, azt mondják itt a filmes szakemberek, és akkor majd gondolom ezt meg fogod erősíteni, hogy nagyon sok múlik tényleg a vágóasztalon?
2: Persze, rengeteg. Hát egy teljesen új dolgot lehet belőle csinálni.
1: És mi zajlik, vagy mi tart egy évig?
2: Ketté kell, hogy válasszuk a dolgot, mert azért az úgynevezett független filmek, amik...
1: És ez független
2: amik
1: film?
2: Azt jelentik, igen, hogy nem kapnak állami támogatást, tehát minket is kidobott az NFI, és hát azért egy ilyen alkotó folyamat úgy kezdődik, hogy először, ha van egy forgatókönyved, akkor megpróbálsz rá pénzt szerezni. Ez nekünk az NFI felé nem sikerült, és innentől kezdve, hogy egy projekt nagyon, nagyon low budget, nagyon kevésből kell, hogy elkészüljön, ez nagyon, nagyon meghosszabbítja ennek az előkészítését is adott esetben, a forgatását lerövidíti, de és természetesen az utómunkát is.
1: Egyébként az mennyi ideig tartott maga a forgatás? Tehát végülis az a legkevesebb az egész folyamatban.
2: Hát bizonyos szempontból igen, de közben meg a legmegterhelőbb is nyilván. Ott azért egy nagyon, nagyon, nagyon katonás rendben 40-60-70 embernek dolgozni a napi 12-14 órát, és így már a 30 nap azért az egy nagyon, nagyon hosszú.
1: Ki az igazi főnök?
2: Hát mindenképpen a rendező és a gyártásvezető, ők ketten.
1: Tehát de gondolom, te is ott voltál végig?
2: Én kevesebbet voltam ott, mint szoktam, de azért voltam, de hát a gyártási csapat, aki tartotta a frontot, ugye nekik az a feladatuk, hogy mindent oda teremtsenek és oda diszponáljanak ahhoz, hogy a rendező tudjon nyugalomba dolgozni, és onnantól kezdve, hogy minden és mindenki ott van, akkor veszi át a rendező tulajdonképpen a stábot, és onnantól kezdve pedig ő.
1: Az egy jó, hogy ezeket elmondod, mert csak hogy érezzék a hallgatók, hogy azért ez egy rendkívül hosszú folyamat, de mi az, ami folyamatosan a szenvedélyt tartja benned? Tehát a nehezebb időszakokban is. Tehát kellenek ilyen kattanó időszakok, amikor valamikinek át kell segíteni? Vagy egy producer pontosan tudja, hogy ez egy ilyen hosszú távfutás lesz?
2: Hát azt tudod, egész életemben ezt csináltam, úgyhogy nem az első ilyen nagy projektem volt. Ez egészen csodálatos dolog, tehát mert önmagában az, hogy valamit 60-70 ember csinál, mert önmagában az egy nagyon, nagyon, nagyon jó móka, és egy nagyon szép folyamata, hogy így egyenként mindenki a maga gyöngyét hozzárakja ehhez, és akkor ott egyszer csak ott megformálódik valami. Én nagyon szerintem ez az egyik része ennek a szakmának, amit én szeretek, hogy a legnemesebb értelmében ez egy csapatmunka, és nem lehet gyenge láncszem. A másik dolog, hogy nagyon, nagyon változatos a kihívások és a problémák sora, ami szintén egy állandó feszültséget tart fent, meg hát történetet mesélsz, annál semmi se izgalmas.
1: Az biztos. De azért ez nagyon más, mint egy tévéműsornak az elkészítés. Ott is sokan vagytok, ugye, egy tévéműsorban, meg annak is megvan a bája. Na, de hát a film az valahogy megmarad, jobban megmarad.
2: Igen, a tévéműsorban meg, én ugye akkor kezdtem el televíziózni, meg akkor éltem a fénykoromat, amikor még a streaming az nem volt ennyire népszerű és általános.
1: És elképesztő nézettségeket produkáltak azok a műsorok, amivel benne voltál.
2: Igen.
1: Azt sok millióan nézték.
2: Igen. Abban meg pont az a csodálatos, hogy az meg egy órára szól, vagy kettőre.
1: Na jó, mindegyiknek megvan a maga bája, hogy ennek a filmnek is egy test, két lélek, tényleg nagyon jó az alaptörténet. Mik a visszajelzések a fesztiválokról?
2: A fesztiválokon mindig nagyon közel jutunk egy díjhoz, de még igazán jelentős díjat nem nyertünk. Most nagyon készülünk a TIFF-re Erdélybe. Magyarországon is versenybe került, versenyig mindig eljutunk. Elsősorban a fiatalok filmje, úgy láttam, telt házzal ment mind a két vetítés a Magyar Filmszemlén is, és ezt a formanyelvet ez a 20-30-as korosztály beszéli, aki azért ebben van egy ilyen csavar, van egy ilyen nagyon jó ízű furcsasága. Hát ha csak azt veszed, hogy kínai magyarok beszélnek és szaladgálnak benne jobbra-balra.
1: De mennyi az arány egyébként a magyar és a
2: nyelvbeli?
1: Hát meg a szereplők.
2: Hát a két főszereplők mind a ketten kínaiak, de magyarul játszódik a film, de nagyon sok kínai nyelv is van benne, és tulajdonképpen az öt, mondhatom, hogy öt kiemelt vagy főszereplő van, abból kettő az, aki magyar. A Polgár Csaba és a Fúzs Benyámin, akik nagyon nagyszerűek voltak.
1: És mondd el kérlek akkor a többieket is, a főbb szerepeket.
2: Mondjam el a kínaiakat? Igen. Jó, hát Cici Tsui-nak hívják a mi csodálatos főszereplőnünket, ő az egyik, akkor Lee Chad-nak hívják a másik főszereplőt, van egy nagyon helyes apukánk, őt úgy hívják, hogy Jude Bin, ő az egyetlen, akinek, aki nem amatőr szereplő egyébként a kínaiak közül, és hát ők, jaj, és hát még van a Liu Hao, aki a Sámánt játsza, őt nagyon szerettük. Egy évet próbált a rendező, képzeld el a két főszereplővel, 12 hónapot, igen.
1: Az szép. Na mindjárt beszéljünk a lélektanáról, a amatőr, nem amatőr kérdésről, de mondjuk el május 21-e, a bemutató hol lesz?
2: Hát akkor indul a moziforgalmazás.
1: Jó, hogy akkor már mindenhol
2: igen,
1: látható.
2: Igen, a díszbemutató, igen, az 19-e, de ez nem publikus, igen. 21-től országosan.
1: A 19-én azt csak meghívottak?
2: Igen.
1: Lesznek
2: igen.
1: Ott, oké. De 21-én már mindenhol, igen. Pesten is. Ugye,
2: igen,
1: mi most
2: igen,
1: a Pesten
2: országos.
1: Vagyunk, de országosan is
2: igen.
1: Indul az egész. Testvérdráma, a műfa és fantasy.
2: Igen.
1: Na, hogy vannak ezek az amatőr, nem amatőr színészek? Ez koncepció volt?
2: Hát nézd, játszák. Egyrészt ugye elsősorban azért minden rendező karaktert keres, és hát Magyarországon kínai színész olyan nagyon sok
1: nem
2: nincs.
1: Sok van, igen.
2: De amúgy is az elmúlt éveknek a filmgyártását a legnagyobb rendezőktől is sorolhatunk millió példát. Ez nagyon népszerű dolog lett az amatőrökkel való dolgozás, úgyhogy ez adta magát, plusz a főszereplő, aki egyben egy inspiráció is volt a Canginak, ők régóta ismerték egymást, és ő már játszott a Canginak az első filmjében is. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kis keresgélés, magán kapcsolatok, hát ugye a Cangi egy itt élő kínai fiú, aki 4 éves korolt él a Magyarországon, tehát abszolút a két világ között. Itt járt egyetemre, itt diplomázott, de Bécsben született, tehát egy teljesen multikulti fej, egy világpolgár. De hát Budapesten kellett ugye megtalálnia, és akkor így hosszas. A Sisi megvolt, a fiúkat azért eltartott egy darabig, mire.
1: És a 12 hónap az tökéletes felkészítés volt? Tehát utána már a forgatáson mindent profi módon?
2: Igen, nagyon, az egy nagyon szép. A Richardot, aki a Langot játssza a filmben, őt tulajdonképpen magyarul is meg kellett tanítanunk. De koreográfus, beszédtanár, mindenféle mozgásterápia, mindenféle dologra szükség volt, hiszen a Sisinek, a főszereplőnek ugye azt is el kell játszania, hogy hol egy nő, hol pedig egy férfi lelke van a testébe, ami isteni jól sikerült neki. De hát ez meló volt.
1: Elhiszem. No, hát akkor ebbe a isteni jól sikerült neki bekapaszkodnék. Azt láttad a vásznom viszont, amit lelki szemeid előtt az ötlet kapcsán megjelent?
2: Igen.
1: Szereted ezt a filmet?
2: Én szeretem ezt a filmet. Nagyon nekem, én ugye nem klasszikus értelembe vett alkotó vagyok, nekem nagyon fáj az, amit ki kellett hagynunk, amiatt, hogy azért itt nagyon szoros volt a nadrágszíj, és még menet közben is változtatásokra volt szükség. Nekem az hiányzik, nyilván aki nem olvasta.
1: Annak fogalma nincs, hogy
2: annak,
1: neked
2: annak
1: mi hiányzik.
2: Fogalma sincs, de azért van egy-két grandi jelenet, amit én nagyon szerettem leírva. Aztán még a forgatás alatt volt egy kis gigszer, mert az első forgatási nap után kirúgtak minket a ganzból.
1: Komolyan?
2: Első nap, igen.
1: Mert
2: akkor vettük fel a filmnek azt a jelenetét, ahol a főszereplő fiú egy női ruhába öltözve szalad, és ők ezt nem szerették. Aha. Sajnos ez nem voltak jó fejek. Úgyhogy nekünk ott improvizálnunk kellett, és akkor a Monari Center, aki nagyon édesen és szupportívan befogadott minket, de azért ugye egy leterep szemlézett, előkészített helyszín után egy ilyen váltás, szóval azért ott is volt egy kis kavarsz, azért voltak nehezítő tényezők. Úgyhogy némi kompromisszum ez ügyben is született.
1: Egy filmkészítés ilyen, hogy egy csomó előre nem látható problematika tud persze, történni?
2: Persze, pláne ha a kis költségvetésű tudod, mert azért amikor nagyba utazol és nagy pénzeket fizetsz, nagy szerződéseket kötsz, az nagyon más, mint amikor nem.
1: És ilyenkor kinek kell nagyobb lélek jelenlét, amikor megoldandó feladat adódik?
2: Hát általában a gyártás és produceri vonal, itt egyel annyival volt a Cangi nehezebb helyzetben, hogy hát ugye egy kínainak teljesen más a viszonyrendszere, de volt egy Dávid nevű csodálatos kínai producerünk is, a Silisin Dávid, úgy hívják őt, ő is nagyon sokat segített nekünk, mint kapcsolattartó.
1: Egyébként, ha nincsenek a fesztiválok, akkor mikor lehetett volna bemutatni ezt a filmet? Tehát mennyit?
2: Hát 24 vége, 25 eleje. Uh-huh. Szóval azért egy bő évet biztos, hogy ültünk az utómunkán. Ugye ilyenkor mindig várod azt, hogy sorra kerülj a szívesség munkákkal, a stúdióknál, az utómunkahelyzakba, a stúdiókba.
1: Tehát itt még ezekkel is.
2: Ez igen, tehát ez egy hosszú folyamat.
1: Jó a plakát is.
2: Ugye? Igen, én szerettem.
1: Hatásos az egész. Azt mondod, hogy fiatalok filmje lesz, vagy hát a szerintem. Fesztiválokon az volt. Kíváncsi leszek, hogy majd itt Magyarországon mi lesz. Szerinted a kínai-magyar viszonyrendszert befolyásolni fogja, vagy szorosabbá teheti?
2: Én nagyon szeretném, ha így lenne. Hát én nagyon remélem. Annyira befeszült, befejült ez az ország az elmúlt években. Nem tett jót a nacionalizmus, ez a dühös prüszkölés, ez egymás ellenségeskedés, szerintem nagyon sokat vesztettünk a nyitottságunkból, a pozitívságunkból. Én többek között ezért is gondolom, hogy ez egy fontos dolog. 20 000 kínai él hozzávetőlegesen itt, és alig tudunk róluk valamit. Nyilván ennek vannak kulturális okai is, nyilván a nyelvi és egyéb különbségek miatt is van, hogy ők azért relatíve zártak a kommunikáció miatt is, az üzleti viszonyaik miatt is, de iszonyú helyes emberek. És nagyon, nagyon kedvesek és nyitottak, és jó lenne, sokkal jobb lenne, ha nagyobb lenne az átjárás. Most például lesz egy vetítésünk pénteken, 8-án az például a Monori Centerben, ott helyben, kínai felirattal.
1: Ja, hogy ezekkel is külön
2: igen,
1: lehet
2: igen.
1: Szépen.
2: Persze.
1: Na jó, hát én azt kívánom, hogy minden sikerüljön, ahogy csak szeretnél, mert ez azért sokkal több egy átlagos alkotásnál, itt azért komoly misszió van.
2: Hát
1: a háttérben.
2: Igen.
1: Mikor lennél igazán boldog? Mi lenne az igazi cél? Minél többen lássák?
2: Abszolút.
1: Tehát
2: abszolút.
1: Egy producernek azért persze. A mérőszámok az, hogy
2: persze.
1: Milyen nézik?
2: Persze. Ha megosztó lesz, most is megosztó. Tehát olyat nem nagyon hallok, hogy kicsit tetszett. Tehát vagy azt hallom, hogy imádom, úristen, ez mennyire menő, vagy azt hallom, hogy ez most ezt nem tudom, hogy ez mi volt.
1: Uh-huh. De hát az is baj. Lehet, hogy nem tudják majd hova tenni.
2: Igen.
1: Jó, de az jó.
2: Az már jó, igen.
1: Na jó, kíváncsi leszek én is rá. Ilyenkor meddig, tehát elindul 21-én a játszás, akkor meddig van műsoron ez a közönségen is múlik?
2: Persze.
1: Meddig
2: persze,
1: tartják életben?
2: Persze, igen. Hát ameddig pörög, addig nem veszi le a
1: mozi. Na te hányszor láttad már?
2: Végtelenszer.
1: És találsz-e minden egyes nézésnél benne új?
2: Igen, mert...
1: Valamit, kapaszkodott, útravalót.
2: Igen, mert ugye mi nagyon sokáig nem láttuk nagy vásznon, tehát nem láttuk mozi vásznon. És amikor elkezdődött az az időszak a szemle előtt, hogy kész lett a DCP, és el lehetett kezdeni nézegetni mozi vásznon, az egy ilyen új világ.
1: Hát az itt teljesen más.
2: Az te persze, Dolby hanggal, és egy ilyen... Akkor megint nagyon jó volt 2-3-szor megnézni. Persze, mindig van.
1: De ilyenkor, amikor nézed a jelenetet, be is ugrik, esetleg ha ott is voltál, hogy ez hogy zajlott
2: persze,
1: kint? Minden
2: persze,
1: megvan.
2: Persze.
1: Na jó, hát izgalmas a te munkád, területed. Sajnos, Kati, jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de kívánom, hogy a nem én vagyok tényleg érje el azt, amit minimum szeretnél, és induljon el ez hódító útjára, mert ugye innentől már tulajdonképpen nem is feltétlenül rajtad múlik, ez éli a saját életét.
2: Igen.
1: Mint egy gyerek.
2: Igen.
1: Na jó, akkor sok nézőt kívánok neked. Van külön weboldalatok erre?
2: Weboldalunk nincs, social médián vagyunk.
1: Tehát nem én vagyok, ott kell beírni az összes létező...
2: Nem én vagyok, és mindenféle feljön. Igen, meg IMDb-n is természetesen.
1: Na jó, köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Vigyázz magadra, és várlak szeretettel vissza természetesen a műsorba. Csényi Katival beszélgettem, kedves hallgatóink, a Nem én vagyok című film producerével, és Katitól ugyan most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Ma nyilvánosságra kerül a kegyelmi ügy dossziéja. Vitézi Dávid lemondott mandátumáról a fővárosi közgyűlésben. Vasárnapig zajlik a közösségek hete. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dossziéját kedden, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A dokumentumok tanúsága szerint Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, nem javasolta a bicskei ügyben a kegyelmet. Csomagban mintegy 40 nevet terjesztett fel Novák Katalin, egykori köztársasági elnöknek, de a bicskei ügy nem volt közöttük. Magyar Péter szerint Novák Katalin végül ismeretlen indokok alapján mégis megváltoztatta a döntést, és azt visszaküldte az igazságügyi minisztériumnak. A kormányfő arra is felkérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában őrzött másik dossziét szintén hozza nyilvánosságra, hát ha abból kiderül, mi állt a döntés megváltoztatása mögött. A közzététel a személyiségi jogok tiszteletben tartásával történik. A Fidesz frakció szerint nem igaz, hogy az előző kormány eltitkolt volna költségvetési tételeket az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. Közleményükben azt írták, minden költségvetési adat nyilvános volt, és az átadás átvételi dokumentációban is szerepeltek a fizetési kötelezettségek. A frakció úgy véli, a Tisza kormánya várható megszorítások miatt keres bűnbakokat. Hangsúlyozták, hogy szerintük a korábbi kabinet stabil költségvetést, magas foglalkoztatottságot és növekvő gazdaságot hagyott maga után. A kijelentésekkel arra reagáltak, hogy a tegnapi kormányülés után a kormány szóvivők arról beszéltek, Vitézi Dávid beszámolója alapján a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Nem szerepelt például 87,2 milliárd forint a Budapest-Belgrád vasútnál egy már megépült és kifizetett tétel, azért, hogy kisebbnek tűnjön a választás előtti költségvetési hiány. Vitézi Dávid lemondott a fővárosi közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A Podmanicki mozgalom képviselőcsoportjának vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is. A megüresedett közgyűlési helyre Hutirai Borbálát jelölik, aki az elmúlt másfél évben a tulajdonosi bizottságban képviselte a Podmanicki mozgalmat. Vitézi Dávid kiemelte, a lemondás nem azt jelenti, hogy mostantól ne foglalkozna Budapest ügyeivel. Épp ellenkezőleg, közlekedési és beruházási miniszterként az eddiginél is hatékonyabban tud dolgozni azért, hogy Budapest végre valóban fejlődésnek induljon. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kiírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel, a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, különös figyelmet fordítva a vízelvezetésre. Tizedik alkalommal rendezik meg ezen a héten országszerte a Közösségek hetét, amelyhez 85 intézmény csatlakozott. A programsorozat 67 településen mintegy 170 eseménnyel várja az érdeklődőket, a közösségi foglalkozásoktól a helytörténeti és fenntarthatósági programokig. A jubileumi hét kiemelt eseménye az Óbudai Szakmai Nap volt, ahol először adták át a Közösségi Jó Gyakorlat intézménye elismerést muzeális intézményeknek, például a Gödöllői Királyi Kastélynak, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak, vagy a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumnak. Kissé szeles, de napos idő várható. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem jön. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 10-12, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is sok napsütés valószínű, de elszórtan kialakulhatnak futózáporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Jós István pedig jó régóta hatással van a kulturális életünkre, és akkor én most az író Jós Istvánról beszélek, az emberről, ugye? Azt hiszem, te így hívod magad a közösségi média felületeken. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
2: így
1: megtörténik.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát ha hallgat minket a másik Jós Pisti, aki a régi barátom, gyerekkorom óta zuglói, majdnem szomszédom, a popgurut, őt is csókoltatjuk természetesen. No, de nagyon örülök neked, hadd mondjam el egy élményemet, a hallgatók érteni fogják, hogy miről beszélek. Kimentem most az előbb ide a stúdió előterébe, megláttalak, és egyben azt kezdtem, hogy már találkoztunk. És beleestem ugyanabba a csapdába, mert valószínűleg nagyon sokan beleesnek a közismert emberek által, hogy annyit láttalak a minden felületen, a közösségi oldalakon, akár a tévében, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem családtaként, vagy régi ismerősként üdvözöltelek. Na, jó, hogy itt vagy.
2: Megtisztelő nagyon egyébként, meg még szokom ezt egyébként. Tehát én a határán vagyok ennek a közismertségnek, néha egy utcán emberek rám köszönnek, és máig csodálkozom.
1: Hát akkor valószínűleg ezért, amiért igen, én is ugyanaz, most kint ugyanazt kérdeztem. Örülök, hogy könyvvel kapcsolatban jöttél, azt szintén külön szívügyként kezelem. Szeretsz írni?
2: Ez érdekes, nekem nagyon nehéz az írás. Ezek olyan dolgok, hogy nem tudom nem csinálni. És általában is ez az élményem, hogy akkor van az ember helyén, hogy olyasmit csinál, amit nem tud nem csinálni.
1: Akkor ez egy belső erő, ami
2: úgy tudnám mondani, hogy ez egy feszültség, amitől meg kell szabaduljak. Tehát egyfajta terápia. Tehát úgy nyugszom meg, hogy videót csinálok róla, vagy írok róla, vagy valamit csinálok. Tehát és akkor így tudom magamat visszaegyensúlyba hozni.
1: Aha, de az fontos.
2: Igen.
1: Az egyensúly. No, bent van már a könyv?
2: Egyébként bent, boltokban, igen.
1: A boltokban,
2: bent,
1: akkor bent. Szívből ajánljuk, mondd a címét.
2: Élettérkép, ez a cím.
1: Mennyivel jobban hangzik a te szádból, mint ha most én mondtam volna, de nagyon tetszik egyébként a cím, és pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy ha például ezt az élettérképet 10 évvel ezelőtt csinálod meg, akkor előrébb tartanánk? Mi olvasok?
2: Ez egyébként nagyon érdekes, mert 10 évvel ezelőtt csináltam meg.
1: Komolyan?
2: De ezt a könyvet én 10 évvel ezelőtt írtam, és most talált meg egy kiadó tavaly, hogy hát úgy látszik magánkiadásban nekem van egy könyvem, és akkor ők ezt kiadnák, meg tényleg popularizálnák, és elvinnék boltokba, stb.
1: Van ilyen, hogy egy nagy kiadóba jelentkezik ők egy magánkiadásos könyvért?
2: Igen.
1: Na,
2: igen,
1: ilyet
2: igen.
1: Még nem is hallottam Magyarországon. Basz. Pedig valamennyire benne vagyok a könyves bizniszben, de...
2: Nem, más címen adták ki, más borítóval, de a könyv az egy az egyben ugyanaz, kapott egy új előszót, meg egy új zárást.
1: De nagyon más? Vagy csak ennyi más az előszó, meg
2: az a önmaga változatlan.
1: Aha.
2: És egyébként érdekes, mert az élmény, hogy 10 évvel ezelőtt ez nem volt időszerű az a mondás. Én akkor kezdtem ezt az egészet, amikor még ez a nagy MeToo hullám volt, és hogy én férfinő szerepekről mertem bátor állításokat tenni tapasztalatok alapján. Mert én az voltam, aki 30 éves koromra már összeomlott, az életem rámomlott, és túl arrogáns voltam segítséget kérni, úgyhogy elkezdtem nyilvános terápiába őszintén az interneten megnyílni ilyen blogokban, meg Facebook oldalakon, igen. És ezt kezdték emberek olvasni, és ettől lettem embereknek releváns. Jöttek a történeteikkel, megismertem sok ezer élettörténetet, és ténylegesen szó szerint kialakult egy térkép. Ahogy én látom, hogy az emberi személyiség fejlődik, és egy kis kártyát is ki is tettem itt eléd, és hogy ennek vannak nagy korszakai, ami viszonylag könnyen érthető és nagyon fontos. És tényleg az a tapasztalatom, hogy a válság az mindig azt mutatja az emberi életben, hogy valami változási időszerű, mint az ember ellenáll. És nagyon furcsa a kultúránkban, hogy visszatartjuk az embereket, és próbáljuk megmenteni, ahelyett, hogy segítenénk, hogy ő átmenjen ezen a megújuláson, hogy szembenézzen az igazsággal, hogy változni tudjon.
1: Jó, tehát a szembenézés, az átmenetel, ahogy fogalmaztál, az se baj, ha fájdalmas.
2: Az szükségszerűen fájdalmas lesz. Tehát én azt látom, hogy az mindenképp fájdalmas. Ahogy most egyébként azt nemzetszinten is tapasztaljuk én. Tehát ilyen érdekes időket élünk, hogy szembe kell nézni igazságokkal, és ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz.
1: Ez mindig nálad van ez a kártya?
2: Egy valamilyen példányban mindig, igen, kicsiben, nagyban.
1: Ezt gondolom előhúzod bizonyos beszélgetéseknél. Értik, hogy miről van szó?
2: Már értik, mert megtanultam egyszerűen mondani. Ez úgy indult, hogy egy nagyon komplikált ábra volt, 6 szakasszal, hogy akkor a férfi útja az a királyfi, és aztán utána a vándor, és a lovag, és a harcos, és a hős, és a nő is ugyanígy. Most ez leegyszerűsödött már. Tehát most úgy magyarázom egyszerűen, hogy van 3 nagy korszak, a tudatlan, a tudatos, a céltudatos. és a tudatlan időszakban mintáink szerint élünk, vagyunk királyfik, királylányok, titánok, a tudatos időszakban, mivel csalódtunk, mivel nem voltunk boldogok, kezdünk azzal szembenézni, hogy nem értjük, hogy kik vagyunk, ez az életközepi válság, kiégés, megújulás, párkapcsolati válság, sokféle arccal jelentkezik ez, de a lényege az az, hogy több van benned ember. Tehát, hogy így jöjjél rá, hogy ki vagy te igazából, és mi a te dolgod igazából, és ki a te társad igazából. Uh-huh. Ami lehet a házasságnak az újjászülítése, sokan elválnak, ez is gyakori, de hogy az élet közepe az arról szól, hogy nekem vannak talentumaim, és ez mire való valójában. Tehát egy fura fogalommal én azt találtam, hogy az emberek nagy része kurválkodik a pénzért, mert ezt látjuk a szocializációs közegünkből, tehát hogy mindig indulunk, hogy akkor működik az élet, hogyha te sikeres vagy. És az anyagi sikerből indul mindenki. És az anyagi sikert toljuk 20-30-40 évig, de egyre nagyobb az ár, mert boldogtalan vagyok. És akkor felfedezzük azt, hogy az anyagi siker után, ami az első hegy, hát lehet, hogy kéne lelki siker is. Tehát, hogy én kéne boldog legyek, meg kéne jó apa legyek, meg te jóságos ég, hát én hogy elhanyagoltam a gyerekeimet, micsoda válságban van a házasságom, és akkor ráfordulunk erre, mint következő projekt az anyagi siker után, hogy akkor oké, akkor hát kéne a lelki siker, kéne a boldogság. És aztán utána az anyagi és a lelki után jutunk el oda, hogy 3 éven ismeret, 5 éven ismeret, 10 éven is, és még mindig így valami hiányzik, valami nem stimmel, és megtaláljuk azt, hogy jó, de hát lehet, hogy értelme kéne legyen az életemnek. Uh-huh. Hogy kéne egy ügyet, egy célt, egy küldetést találjuk magamnak, tehát hogy az evolúciós út, ahogy én ezt látom, ennek a lényege pont az, hogy 18 évesen nem vagyunk kész, hanem indulunk egy anyagias világba, egy anyagias gondolkodással, társadalom is ugye ezt hívja ki belőlünk, meg akarjuk mutatni, stb., meg akarunk egzisztenciát, szép családot, autót, stb., és aztán utána nem vagyunk boldogok, és találjuk meg azt, hogy kell egy lelki cél is, ami egy háromlábú széknek a második lába, hogy jó, akkor önismeret, akkor megérteni, akkor kik voltak a szüleim, miért lett ilyen a házasságom, mi az én felelősségem ebbe, és. De hogy ez se a vége a sztorinak. Sokan azt hiszik, hogy ez a megoldás, mert akkor én sokat járok Everness Fesztiválra, és megvilágosodom, és akkor ezzel végeztem, de valójában meg nem, mert valójában én azt találtam, hogy mindannyian valók vagyunk valamire. Valók vagyunk valamire, és meg kell találjuk azt, hogy mi az én dolgom, amit tényleg az érdemel, hogy csereszabatos. És hallgattalak itt, hogy elkezdted, te jóságos ég, hogy vannak ilyen műsorvezet, így folyik a szó, és értelme van, és tehát, hogy így érződik, hogy neked ez van tehetséged, meg van lelkesedésed, de hogy az emberek nagy része nincs.
3: Hát meg érdekel a másik ember, ugye az is fontos.
2: Oké, de valószínűleg te már azt is érted, hogy ezzel embereket szolgálsz. Tehát szerintem a harmadik nagy téma az, hogy oké, ki kell dolgom nekem szolgálni az én tehetségeimmel, ahol már okozatként leszek én boldog, és okozatként leszek anyagilag sikeres. De mindaddig, amíg az én saját boldogságom, az én saját megélhetésem, az én házasságom, az én gyerekem, az én akármi van csak a középpontban, azok az életberendezkedéseken úgy látom, hogy válságba jutnak, mert tényleg így kicsit a Jóisten kegyelme, hogy így terelve vagyunk. Uh-huh. Olykor balesetek által, olykor megbetegedések által, olykor kapcsolati válságok által, ilyen-olyan módon terelve vagyunk, hogy több van benned ember. Bontakoztasd ki, vállalt föl, találd meg.
3: István, hol tartasz te most ehhez képest?
2: Küszködő tökéletlen ember vagyok. Mire gondolsz?
3: Na oké, okay. Megválaszoltad.
2: De nekem most egyébként, én tényleg itt tartok amúgy, hogy én azt látom, hogy a tökéletesnek pózolás kultúráját éljük. Tehát a pózolás és kukkolás nagy platformja, a Facebook, az Instagram, a TikTok és minden más. És én most ott vagyok, hogy nekem a felvállalt tökéletlenség, mert mint mondom, elkezdtem nyilvánosan interneten írni, hogy én mennyire béna vagyok, és embereknek ez hiteles volt, és jöttek és megosztották az ő történeteiket velem. És ez tart 20 éve, és nem azért, mert papírom van róla, hanem azért, mert mertem vállalni, hogy tökéletlen vagyok. És az az élményem, hogy egy új paradigma kell, tehát, de olyannyira, hogy most elkezdtünk egy közösségi oldalt építeni, ahol így jöhetsz akár álnéven is, de ki vagy te igazából? Uh-huh. És nekem, tehát most én itt tartok az életemben, hogy foglalkoztam férfinő szerepekkel, önismerettel sokat, ott vannak ezek az online kurzusok, ott van a könyv, meg lehet venni a Libribe, de az én aktuális lelkesedésem az, hogy legyen egy közösségi oldal, az emberek mernek igazán önmaguk lenni, mert a magány, tehát ugye a tökéletesnek pózolás következménye a magány, aki tökéletesnek pózol, az egy ilyen biliárdgolyóként a másik emberrel csak ütközni tud, és a helyes életstratégia szerintem a kirakós játék. A kirakós játék meg úgy működik, hogy én merek egy konkrét darab lenni, és kell mutassam a hiányaimat. Nem csak azt, hogy én milyen nagyszerű vagyok, és itt-ott kicsúcsosodom, de hogy hol vannak nekem hiányaim. És ahol én tökéletlen vagyok, nekem az a 20 éveim már a tapasztalatom, hogy a világ így megindul felém, hogy betöltsön, hogy kitöltsön. Jönnek emberek, a társam ettől lett, hogy így láthatóan voltam tökéletlen. És voltam tökéletlen. És a kirakós darab stratégia, és ehhez egy social networköt építünk, ami szerintem 10 év alatt lenyomja a Facebookot, de még gyerekcipőben jár.

0: majd egyszer hozzájutok, akkor befejezem. Mert az változott az évek alatt egyébként, hogy tehát az elején nagyon büszke voltam magam, meg marhára örültem magamnak, hogy én találtam olyasmit, ami legalábbis az én életemben működik, és sokak szerint az ő életükben is működik, tehát akkor talán valahogy így átfed az igazsággal, vagy értelmes tanács, mert hát emberek életében működik. És ez pedig az egyébként, hogy a férfinő szerepek fontosak, és hogy inverz úton járunk, tehát hogy a női útnak a korszakai szerintem a királylány először, aki mintakövető, a királynő, aki amazon, aki istennő, aki megcsinál egyedül is, de aztán elege lesz a nőnek ebből a világban harcolásból, és már királyné szeretne lenni, tehát egy lenyűgöző férfit szeretne. De a férfi ugye attól lenyűgöző, nem attól, hogy jó genetikája, vagy a hasizma milyen, nem attól, hogy milyen a pénztárcája, vagy milyen autója van, vagy hova visz nyaralni, az attól lenyűgöző, hogy van egy küldetése, mint a csillagszemű juhász, egy ilyen teljes univerzumban a tekintetében valami lelkesít, amiről ő beszél. És tehát akkor a királyné állapotú nő, tehát akkor királylány, királynő, királyné, annak kell a király, kell, és ugye a férfi korszakai azok meg a titánból indul, aki hát ahogy én is voltam, ez az arrogáns köcs, nem tudom, sípoljatok ki, bocs, hogy ezt szabad egyet egyáltalán mondani.
1: De ugye már sokadik az mondom.
0: Abba hagyom, tehát nem mondom többet, tehát egy nagyon ebből jövök. De utána jön a kereső, utána jön a vándor, utána jön, aki próbál jóvátételt adni, próbálja megérteni, megjelennek az érzelmei, már vannak könnyei, elkezd önismereti YouTube tartalmakat folytatni, stb. Ez a férfinak a tudatos korszaka, és aztán utána jön a céltudatos, amikor megtalálja azt, hogy mi a küldetése, amihez képest már lehet királynénak lenni, mert miért? Mert van egy országa a férfinek, ország alatt értve azokat, akiket nekem dolgom szolgál. De azt képzelem, hogy te szolgálsz embereket a műsoraid által.
1: Abszolút, ahogy te is.
0: És ez az a király minőség. Igen, és ez az a király minőségből több kell szerintem a világon.
1: Most azon gondolkod, egyébként zseniális a Jaffa, hogy úgy csomagolta újra ezt a könyvet, hogy még én sem vettem észre.
0: Na.
1: Hogy ez egy recycling, akárhogy...
0: Kiderül egyébként szerintem.
1: Oké,
0: a boríton nem látszik, hogy ez
1: na, egy de hogy, meg hát ez nem egy ördögtől való dolog, valószínűleg azért szerettek bele, mert alap dolgokról beszélsz benne, amik ősi igazságok.
0: És ez
1: tök erre kell építkezni.
0: Így van, ez tök fontos. Tehát, hogy én itt a rádióhallgatók nem látják, én lobogtatok egy rajzot, van egy olyan jósistván.com-ot, meg lehet ezt
1: találni,
0: ott van a rajz, de mindegy. De a lényeg, hogy ez igazából csak egy kortárs és népmesei hagyományok által befolyásolt ábrázolása, az szerintem az egyetemes emberi történetnek, mert ez soha nem változott. Tehát én azt látom, hogy már a tékozló fiú útja erről szólt, hogy így nevelkedsz valahol, aztán most így eleged van köszi apádból, kikéred a vagyonod, és most te jössz, aztán eltapsolod az egészet, és hogy ponton rájössz, hogy hát lehet, hogy nem így kéne mégse élni, és akkor fordulsz vissza a helyes irányba. De hogy Mózes története is ugyanez, de a Csillagok háborúja története ugyanez, az Avatar története ugyanez, a Matrix szerintem azért volt világsiker, mert ugyanez a sztori, csak közérthetően popkultúrába behozva. És én is csak erre vagyok egy változat. Tehát nem mondom, hogy bármi újat alkottam volna, Odüsszeia már ez volt, tudod meg.
1: Abszolút. Szeretsz találkozni a követőiddel, az olvasóiddal?
0: Én nagyon szeretek, nekem tehát így a függésem a hasznosnak lenni. Tehát én tökre, nekem ez való lélegzetre állító egyébként, én döbbenetesen hálás vagyok, hogy én itt élhetek, és ez lehetek. Tehát, hogy én ugye jogi egyetemre jártam meg töriszakra, kín éltem Amerikában egy évet, informatikai céget csináltam, nagyvállalatok első websájtjait építettük már 20-as éveimben, 30-as éveim elejére én már megbuktam, tehát 30 évesen már egy bukott emberként kerestem magamat, néztem a köldökömet, stb., és lett ebből egy önismereti iskola, meg tényleg már a sok ezer embernek az életét. 15 000 ember vett nálunk online kurzust, és kapott ebből
1: szép,
0: valamit. Gratulálom. És nem anyázós reakciók jönnek, hogy fú, hát elloptátok a pénzemet, hanem tényleg tudunk értéket adni. Miért? Mert adunk egy térképet, amivel meg lehet érteni, hogy mi történik épp veled. Tehát ez kicsit olyan, mint egy ilyen lelki Google Maps, ez az egész élettérkép sztori, hogy ha ezt megérted, akkor érted, hogy mitől kéne távolodj, és merre fele van a következő lépés, és merre tudsz tovább lépni. Tehát egy érthetetlen helyzetet egyik pillanatról a másikra tudunk emberek számára ennek a rendszernek a segítségével ilyen közérthetővé tenni.
1: Ha még abban a pillanatban, amikor nem buktad el, amit elbuktál, valaki egy ezt odaadja a kezedbe.
0: Nem. Tehát, hogy az a nehéz, hogy azt látom, hogy az ember, ezek ilyen identitás korszakok, amiről én beszélek, és amíg az ember sikeres, addig nincs motiváció nyitni arra, hogy lehet, hogy bármit is rosszul lát. Tehát, hogy nem tud változtatni. Én azt látom, hogy a legnagyobb szövetséges végül a szenvedés. Tök nagy érték az is, amikor az ember lelkes, de akkor...
1: milyen jó lenne, ha a szenvedély lenne?
0: Igen. Hát a szenvedély meg a szenvedés. Mert amikor lelkes vagyok, akkor a szenvedély, és megyünk, és csinálom, és te is így beszélsz, és én is, és érezhet, hogy nem szenvedésből vagyunk most.
1: Igen.
0: De ugyanakkor gondolom, neked is voltak ilyen szenvedés ciklusaid, amikor rettentő nehéz volt épp, és át kellett értelmezni dolgokat.
1: Én meguntam, és azt mondtam, hogy elég volt.
0: Na, igen. Na jó, de pont ez az, hogy eléggé kellett szenvedni hozzá, hogy meg tudjam unni.

0: változtasz?
1: Jó kedvemben én nem változtattam. Én vettem a kábriót, és marha büszke voltam magamra, hogy 20-as éveim közepe végére milyen nagyon frankó kis sikeres vállalkozócska lettem.
0: És most van kabrió?
1: Nincs kabrió.
0: Nincs. Nem hiányzik?
1: Nem hiányzik. Van nagy tetőablak a kombimnak, és itt tökre el vagyok vele.
0: Meg volt az is.
1: Volt a Ducati motor, meg volt, ezek így voltak.
0: Igen. Hölgyek, férfiak egyaránt? Igen. Hozzád fordulnak?
1: Igen, és ugye a jó hírem, az elénte sokkal több volt persze a nő, de az utóbbi időben sokkal több, tehát hogy vagy kiegyenlítődött legalábbis a férfi. Tehát, hogy tökre jönnek férfiak is. Uh-huh.
0: Én emlékszem egy csomó videódra, tehát ezt valószínűleg a mai napig így van, de hát volt egy időszak, amikor különösen nagy divat volt küldözgetni a videóidat. Tehát amikor a szeretői viszonyokról beszéltél, igen, és a, igen. Szerintem sok-sok ember talált.
1: Igen.
0: Talált tükröt ezekben a videókban.
1: Igen, ez ilyen időszakos. Tehát azt látom, hogy én is ilyen egyfajta ilyen gateway drog vagyok, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy segítek valamire rácsodálkozni, de aztán utána ez már nem kell, az ember így megért, és akkor megy tovább az életet.
0: De ezt is tulajdonképpen az élet természetes folyamatának tartod? Segítesz, mennek, aztán majd jönnek újak.
1: Abszolút. Egyrészt igen, tehát ez abszolút, tehát ez teljesen, sőt, tovább megyek egyébként, mert van az, hogy segítenek, vagy én segítek, így megtalálnak, akkor én vagyok a gurú, a szent, a nem tudom, tehát valami irdatlan irális piadesztára kerülök, de onnan még re kell rángassanak a földbe, és meg kell tapossanak. Tehát, hogy az apákat meg kell ölni, a gurukat is meg kell ölni egy ponton, és úgy jut az ember el, hova a helyes kapcsolathoz végül. Mert ezt az egész utat úgy is el tudom mondani, hogy végül eleinte a szüleink az istenek, aztán magunkból csinálok isteneket, guruk segítségével, aztán megtaláljuk azt, hogy igazából Isten nem öltük meg, ahogy Nietzsche mondta, hanem úgy van továbbra is. Tehát, hogy a nagyobbal valahogy visszanyúlni kell az embernek, aztán később.
0: No, tényleg egy óriási dolognak tartom, amit felépítettél. De hogy látod ma ezt az önfejlesztő piacot, meg az ipart itt 2026 májusában?
1: Köszi a kérdést. Úgy látom, hogy nagyon sokan, tehát az önismeret is tud egy csapda lenni. Én ezt a spirituális ego póznak, vagy spirituális ego csapdának hívom, és ebben nagyon benne lehet ragadni. És az az élmény...
0: És félreviheti az embert?
1: Igen, mert nem feltétlen félrevisz, tehát ugye az a nehéz, hogy a minták csődje, amit mondok, hogy a tudatosság kezdete, ott kellenek ilyen típusú tartalmak, ilyen típusú guruk, könyvek, vezetők, hogy megértsen, mi van. De nagyon ritka az olyan rendszer, az olyan tanító, az olyan mester, aki azt mondja, hogy hát egy ponton tovább kell lépj, el kell tudjál hagyni engem. Tehát, hogy tényleg Luke Skywalker ott hagyja a francba Jodát, mert érted, neki dolga van.
0: Igen.
1: És most mennie kell. És nagyon sokan ebből ilyen megélhetési segítést csináltak, és a rendszerek egy nagy része valahogy úgy alakult meg, nem szándékkal lett szerintem így alakítva, de úgy alakult, hogy bent tartani próbálja ezekbe az önismereti rendszerekbe az embereket. Uh-huh. És tényleg, tehát az, hogy te 10 évig jársz terápiába, vagy 15, tehát én ezt így értem, de akkor tehát most így haladsz, vagy nem haladsz? Haladsz, vagy menedzselsz egy állapotot azzal? Uh-huh. Úgyhogy én így látom ezt, hogy szerintem az önismeret egy, tehát úgy látom ezt, hogy egyébként nem csak a személyes útnak vannak korszakai, hanem szerintem a mainstream társadalmi gondolkodásnak is vannak korszakai.
0: Az biztos.
1: Amikor én is divatos voltam, nem tudom, 4-5 éve, hogy küldözgették embereket a linkeket, akkor ez még nagyon jött befelé, és most szerintem már a következő üzenet kezd jönni majd befelé, az meg az, hogy az önismeret bizonyos értelemben mindig önimádat. Tehát ott mindig magaddal foglalkozol. Aha. És ebből, hogy magaddal foglalkozol, tovább kell juss oda, ezt én úgy hívom, hogy a ráció halála és ennek az útnak ez a fele igazából, tovább kell juss oda, hogy oké, hogy lehetek én mások? Tehát hogy tudok én másokkal, a nagyobbal, a teremtéssel hogyan tudok én helyesen kapcsolódni? Tehát abból, hogy magam körül pörgök, eljutni oda, hogy már elég jól vagyok ahhoz, hogy én kifelé figyeljek, és meglássam a lehetőségeket, ahol rám szükség van, és mindenféle mérlegelés, meg adok-kapok, meg business deal, meg nem tudom, hogy terül ez meg nekem, nélkül merni menni abba, meg arra, meg oda tovább, ami engem lelkesít, és ahol rám szükség van. És egy férfiaknál, nőknél egyaránt ez a továbblépés.
0: Mindenre szükség van.
1: Tehát vissza a világban. Ezt akarom mondani. Tehát, hogy
0: abszolút,
1: az önismeret
0: abszolút.
1: Kora után most így lassan vissza kell térni a világba az embereknek.
0: És az élettérképre is szükség van.
1: Rád
0: is szükség van.
1: Köszi, kedves.
0: Az útmutatásaidra is. Hát, köszönöm. Jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk. Álljunk. Gyere, mert rengeteg van vissza a műsorban, rengeteg kérdés bennem ragadt. Hát meg ez aztán egy olyan téma, amit nem nagyon lehet kivesézni.
1: Hát de olyannyira, hogy végigmentünk egyesével ezeken a szakaszokon, bármit is csinálunk.
0: Pláne, úgyhogy várlak vissza most ezt. A nagy esküt letettem, kedves hallgatóink, szívből ajánlom az újra csomagolt könyvet, de hát pont azért, mert már elteltek az évek. Vagy nem olvas, vagy ha olvasták, akkor azért, hogy picit érdemes szerintem az értékeket lehet. porolni.
1: Érdemes bemenni egy könyvesboltba, megkeresni ezt a könyvet, és kinyitni a belső borítót. Ott van ez a rajz, és ott aztán az ember érzi, hogy ezzel van dolgom, vagy nincs, és ezt szerint megvenni, vagy sem.
0: Örültem neked.
1: Köszönöm.
0: Vigyázz magadra. Jós Istvánt ajánljuk minden létező platformon, jósistvan.com. Meg az összes közösségi.
1: Ott van, ott minden megtalálható.
0: Megtalálják azt a sok-sok energiát, amit az imádott, bár nem könnyű hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Istvántól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek. Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csényi Katinak és Jós Istvánnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert. Szigorú fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy budapesti börtönben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Átalakítják a hazai végrehajtói rendszert. Többek között erről döntöttek a tegnapi kormányülésen, amiről a kormányszóvivők számoltak be. A kabinet a végrehajtási rendszert non-profit alapokra helyezné, szigorúbb állami kontroll mellett, és ideiglenesen felfüggesztenék a kilakoltatásokat az új szabályozás életbelépéséig. Döntöttek arról is, hogy a dunaújvárosi Dunafer működését biztosító szerződést rövid távon meghosszabbítanák, hogy több száz család megélhetése ne kerüljön veszélybe. A kormány emellett országos vizsgálatot indít az osztrák eredetű aszbesztszennyezés ügyében, és mérlegeli az érintett kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. A kabinet vizsgálja a Krausz Ferenc nevéhez köthető élvonal alapítvány több mint 260 milliárd forintos támogatási szerződését, és áttekinti az állami ingatlanhasználati szerződéseket, illetve a Paks 2 beruházás előrehaladását is. Életét vesztette egy 17 éves lány, aki tegnap reggel zuhant ki egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, de nem sokkal később meghalt. A rendőrség közlése szerint az idegenkezőség lehetőségét egyelőre nem lehet kizárni, ezért a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Szigorúbb fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid, miután az elmúlt években több halálos balesetet okoztak száguldozó autósok Magyarországon. A miniszter szerint különbséget kell tenni a kisebb gyorshajtások és az életveszélyes száguldozás között, és ehhez új szabályozásra van szükség. Példaként Ausztriát említette, ahol már elkobozhatják, sőt akár el is elverezhetik az extrém gyorshajtók autóit. Szakértők régóta sürgetik az átlagsebességmérés bevezetését is, amely hatékonyabban szűrné ki a notórius szabályszegőket. Magyarországon jelenleg az uniós átlagnál magasabb a halálos közúti balesetek aránya. A tervek között szerepel a KRESZ felülvizsgálata és a közlekedési szankciórendszer szigorítása is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti Fegyház és Börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű SIM-kártya nélküli telefont találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a modern technikai eszközöknek és a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően az ilyen esetek száma évek óta csökken. Koncertekkel, családi programokkal, színházi előadásokkal, városnéző sétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket Kecskeméten, a Nyitott Városháza programsorozaton. A rendezvény május 20-a és 25-e között zajlik, a programok ingyenesen látogathatók. A cél, hogy a kecskemétiek és a városba érkezők közelebb kerüljenek a Városházához, mint közösségi és kulturális térhez. A nyitónapon felavatják Kodály Zoltán bronzszobrát, majd a kecskeméti Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A programsorozatban fellép mások mellett Miklósa Erika, Pál István Szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával és Király Viktorral. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. A hőmérséklet 18-20 fokig emelkedik. Holnap egy-egy zápor tarkíthatja az egyébként napos időjárást. Délután már 23 fokot is mérhetünk.
3: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt! Jönnek a közlekedési infók. Az országos közúthálózatról főleg ugye autópályákról, gyorsforgalmi utakról és főútvonalakról nem kaptunk olyan információt, ami arról szólna, hogy bármi befolyásolná, lassítaná, akadályozná a haladást. Ami a várost illeti, Budapesten sincs egyelőre fennakadás sehol, viszont tudjunk róla, hogy mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca és a Veselényi utca kereszteződésében félpályás korlátozás lép életbe új gyalogátkelőhely építése miatt. A 17. kerületben, az 501. utcában szakaszonként szintén félpályás zárást kell kerülgetni ma és holnap, mert javítják a burkolatot, illetve szakaszos és időszakos zárásra kell számítani a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, ott pedig kertészek dolgoznak, vigyázzunk rájuk. Meg magunkra is, jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perckor. Itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó
3: már
4: reggelt.
3: Már csak 2-2-esben, hát Borival, 3-asban.
4: Igen.
3: Meg ott vannak önök, meg a csodás napsütés végre. Most ez úgy tűnik, hogy végre marad, ugye?
4: Marad. Igen.
3: Ja. Jó időt, szép napot, jó szórakozást. Elsőként Ed Sirendalával.
1: Ez a Sláger FM.
5: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: irány a nyugat, ugye? Szól a dal. És valahogy más értelme van. 6 óra 13 perckor itt a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk.
1: Hogy imádom ezt a dalt még mindig. Most így rájöttem, fejhallgatóban hallgattam, tudod, mert nem mindig szoktam így, és közben így előttem volt a videóklip. Neked megvannak azok persze, a dalok, amikor így azonnal bevillannak a részek a videóklipekből.
0: Ennek nagyon gagyi volt.
1: Nekem nagyon emblematikus volt.
0: Emblematikus, de olyan gagyotta, hogy a Szabadság szobora.
1: Nekem pont azt tetsz.
0: A Színes Brüllány Szabadság szoborként ott pörög, forog, meg mennek fel azon a lépcsőn, de közben olyan videójátékos az egész.
1: Igen.
0: Hogy megrajzolták.
1: Ezért maradt meg, és így mosolyogtam végig.
0: Ha megmaradni, megmaradt. Na, hát akár nyugatra, akár keletre indulnánk nyaralási céllal. Hát az első, amit át kell gondolni, hogy belefér-e a költségvetésbe, a családi kasszából, ki tudjuk-e gazdálkodni. Hát mindenféle jópofa ajánlatokkal próbálnak persze bennünket megtalálni az utazási irodák, most már jó ideje. Hát mondhatjuk azt, hogy ahhoz képest, hogy régen mennyibe került utazni, azért ez úgy van, mint a lapos tévénél, nem? Hogy amikor először bejött, akkor olyan elérhetetlen volt, csillagászati áron volt, és aztán utána tök jó áron lehetett találni ilyet. Most is nagyon sokan mondják, hogy most kérdés, hogy honnan nézzük? Tehát, hogy egy balatoni nyaralás annyiba kerül, mint egy görögországi repülős utazás, vagy mondhatjuk ezt fordítva is, hogy tulajdonképpen egy balatoni kiruccálás árából meg lehet úszni egy görögországi nyaralást, akár hogyha az ember időben kapcsol, hogyha jó akciókat talál, és így tovább. De ez sem biztos, hogy mindenkinek belefér. De most van egy új úti cél, ami állítólag feljövőben van, hát nem csak a magyar utazó közösség számára, hanem úgy általában. És egyébként is mindig, én ezért is szeretem kapcsolgatni a tematikus csatornákat, mert ott, amikor így mutogatják ezeket az országokat, akár Üzbegisztán, meg a többi, mondjuk oda lehet menni nagyon drágáért is nyaralni, igen, de hogy tök jó ötleteket találsz, hogyha nem a commerce úti célokra mész feltétlenül, és nem ahhoz ragaszkodsz foggal körömmel.
1: Igen, én érdekes, én szeretek kísérletezni, tehát például Montenegróig elmentünk, ami még akkor nem volt annyira felkapott, szerintem 5 évvel ezelőtt
0: voltunk. Ugye nem voltunk. Volt drága?
1: Nem volt drága, aha, és Albánia az, amivel a barátaim győzködnek régóta, és mondtam, hogy fú, ez nekem még nagyon, olyan, nagyon Balkánnak tűnik, én még ott nem látom magam, és aztán közben mutogattak képeket, és rájöttem arra, hogy igazából ez tulajdonképpen olyan, mint Montenegró, tehát nem értem, hogy miért ockodom tőle annyira, és közben, amikor látom azt, hogy Európából, más országokból is mennek oda az emberek, mert azt mondják, hogy gyönyörű, szép, és árérték arányban még mindig szuper, tehát nincs úgy túlárazva, de közben ott látsz egy tengerparton, és ráadásul láttam képeket, tényleg olyan néhány része, mint hogyha a Karib-tenger ellenél, akkor így már én is elgondolkodtam, hogy lehet, hogy fel kéne Albániát is fedezni, mert hogy állítólag ott az emberek nagyon cukik. És Montenegróban is azt szerettem, hogy olyan édesek voltak az emberek, olyan kedvesek mindenkivel. Az első példa, amikor megérkeztünk, hogy nem volt nálunk apró, és csak úgy lehetett parkolni, hogy apróval, tehát nem volt az, hogy applikáció, nem tudom, és ott volt egy srác, segített, látta, hogy külföldről jöttünk, és akkor mondta, hogy semmi gond, akkor ő megoldja. És akkor oda akartuk neki adni a pénzt, tudod, hogy így akkor neki odaadjuk az eurót, mondta, hogy nem, erre a vendégei vagyunk. És figyelj, tehát, hogy már ezzel megérkeztünk 16 óra út után, és mondom, úristen, hát ez mi, hova kerültünk? Szóval, hogy igen, nagyon helyesek.
0: Na, próbáljuk majd feltérképezni Albániát, és egy szakértőtől majd további ötleteket várnánk, hogy még milyen országok jussanak eszünkbe, hogyha így tényleg elindulnánk felfedező körút, akár autóval, akár mondjuk befizetett út formájában.
1: Addig pedig gondolkozzanak el azon, hogy mindig ugyanoda mennek, nekem van olyan ismerősöm, és már megkérdeztem tőle többször, hogy tehát miért mindig ugyanoda mentek?
0: Mert hát ti sokszor visszamentek, vagy nem?
1: Nem, soha.
0: Olyan helyekre,
1: Montenegróban tetszik? Kétszer voltunk csak, de két különböző évben, de sosem megyünk ugyanoda.
0: De Balin is ott kétszer?
1: Dehogy is, nem? Alig várom, hogy újra mehessek.
0: Ja, igen, de nem kétszer voltatok már?
1: Dehogyis, ja, egyszer voltunk Balin. Nem, pont minden évben azt nézem, hogy mindig, tehát beleszerettem Baliba, mondtam, hogy visszaszeretnék oda menni, tudnék ott élni, viszont annyi gyönyörű hely van a világon, hogy ezért nem mentünk oda-vissza. Tenerife-t is imádtam, Ciprust is imádtam, de nem megyünk vissza, mert mondtam, hogy még annyi mindent nem láttunk a világból, és kell a felfedezés nekem, de van olyan, aki ugyanoda szeret visszamenni.
0: Van. Aztán valaki ezt kombinálja, ezt a kettőt.
1: Igen.
0: Szavazzanak, kint van már a posztunk,
1: már mindjárt.
0: A Facebook oldalán ott lesz a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mindig ugyanoda térnek vissza, mindig újítanak, vagy valahol a kettő között libikókáznak. Mm. Aztán amiről még szeretnénk beszélni, hogy egy nagyon rangos versenyben,
1: rangos
0: a verseny meg a rangos szót összevontam, nagyon rangos versenyben szerepeltünk nagyon szépen, az UNICEF-nél kérem szépen, az Inspire Awards nemzetközi versenyén, hogy pontosan mit jelent ez, majd erre is visszatérünk, és persze be is lesz majd hablatjátékunk, és rengeteg belépünk van.
1: Igen, lehet menni a Wicked Musicalre, ami most ugye elég menő, Szegedre, aztán a Kistehén tánczenekar koncertjére ide a Budapest Parkba, és a Margit Szigeti Színház jóvoltából is lehet menni Szulák Andrea koncertjére, csak ehhez ugye meg kéne fejteni, hogy Csabi mit hablatyolt.
0: Szerintem könnyű.
1: Nagyon nehéz.
0: Szerinted nagyon nehéz.
1: Voltál ilyen máskor is? Tegnap néztem, hogy egy megfejtéssel jött. Tehát ugye nem találta ki a hallgatók,
0: akivel játszottunk. A játékon.
1: És olyankor azért szoktak kísérletezgetni, de hogy még most kísérleti üzenet se jött, tehát hogy annyira vakon vannak szegény hallgatók.
0: De legyenek bátorak, és
1: hát igen.
0: De mondjuk ezek nagyon értékes nyeremények, tehát hát meg kell igen. dolgozni értük. Tessék jelentkezni.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 5 percen belül. Neked volt olyan hát szabály, nem szabály, hanem kérés, amit mondjuk anyukád megfogalmazott, hogy na lányom, annyit szeretnék csak kérni, hogy 18 éves korodig pont.
2: Igen, anyukám azért egy eléggé szabálykövető ember, és tőlünk is ezt várta el, és én nagyon szerettem, hogy adott kereteket. Tehát Én nagyon örülök, hogy nem a mostani, most bocsánat, hogy így hívom, liberális nevelést kaptam, hanem anyukám szigorú volt, adott nekünk szárnyakat, azt csinálhatunk, amit akartunk, kipróbálhatunk több mindent, akár sportról, bármiről legyen szó, de megvoltak a keretek, és megvoltak a szabályok. Például ilyen szabály volt, hogy én 18 éves koromig nem is akartam egyébként, tehát ez a saját szabályom is volt, de hogy én, hogyha volt egy barátom, szerelmem, mert hogy volt, akkor azzal a fiúval így nem lehettem úgy kettesben, hogy ugye a szobánkban csak úgy kettesben lébecolgatunk.
1: Volt.
2: Így van. Tehát hogy nem az volt, hogy anya beült közénk, csak hogy azt így nem engedélyezte, hogy most a fiú ott aludjon, tudod meg. Így, mert hogy ez így nem volt.
1: És ha elmentetek moziba, akkor 3 sorra
2: nem.
1: Ott
2: ült. Nem, hanem nem alhatott ott, tudod, mint most, hogy a 16 éves, 17 éves kislányoknál ott alszik a fiú. Hát azért egy alvás az sok mindent feltételezhet egy szülő fejében, ami tök érthető. És anyukám ezt így nem engedte.
1: Petra elment dizsizni, és akkor ment az italos pulthoz, és anyukám így fölbukkant a barista.
2: Nem buliba ott lehettem. A fiú nem alhatott ott. Hogy ennyi. Tehát, hogy így nem alhatott. És én ennek annyira örülök, hogy ez így volt. Mm-hmm. És tényleg, hogy ő így erre így vigyázott, hogy azért ezt így ne.
1: Én, hogyha rövidítve próbálnám összegezni, akkor azt mondanám, hogy szerintem az egyik legfőbb ilyen kérés, vagy nem is tudom, nevezzük akár szabálynak, az volt, a tesóm felé is, meg felém is, hogy annyit kérdő, 18 éves korunkig a tanulás legyen a fő. Uh-huh. Tehát, hogy tanuljunk. Most ez nem azt mondta, hogy ülj otthon és magolj a fotelbe görnyedve, hanem hogy tanulj ebbe, nyilván is bele tartozik, hogy az iskolán kívüli. Tehát én is jártam azért szakkörökre, meg nem tudom micsoda. És ez legyen, tehát ne a bulika, meg a többi. És én egyébként tényleg, ami mai fejemmel visszagondolva hihetetlen, hogy 18 éves koromig az érettségén, én abszolút, tehát hogy ennek rendeltem alá mindent, nem igaz, mert ugye 16-17 évesen már dolgoztam a rádióban, tehát hogy tanultam és
2: megdolgoztam,
1: de igen. Hogy ez a klasszikus, hogy buliba járunk, hogy moziba, hogy nem tudom mi, az tényleg leérettségiztem, és azon a nyáron kezdődött, na akkor bepótoltam, mert azon a nyáron emlékszem, hogy így a baráti körrel, és hirtelen lettek nyilván az iskolán kívüli ismerettségek is már, de hogy majdnem minden este, tudod, ez a bowlingozni mentünk, biliárdozni, moziba, kávézóba, tehát nem szétcsaptam magam, nem erről van szó, de hogy azt mondom, hogy hirtelen kinyílt a világ, de hogy addig, tehát az érettségi napjaig tényleg Isten bizony, alapvetően így jó gyerek volt. Ezt mondanám, és hogy én is azt gondolom, hogy és ez szerintem, tehát én ezt egyáltalán nem bánom. A mai napig ez, sőt, kifejezetten örülök neki, mert azt gondolom, hogy ez adott egy olyasfajta nem is tudom, tartást vagy erőt, amit aztán tudtam kamatoztatni később.
2: Éppen ezért üdítő például azt olvasni, hogy Eddie Murphy most már 24 éves lánya, Bella Murphy is azt mondta, hogy az édesapjuknak egy szabálya volt, hogy 18 éves koruk előtt nem szerepelhetnek filmben. Ő már 12-3 éves korában is nagyon szeretett volna színész lenni, gondolom azért, mert jó példát látott. Viszont az apukájuk azt mondta, hogy nem. És most 24 évesen azt mondja, hogy nagyon hálás, hogy ő ilyen szigorú volt ebben, hogy nem szerepelhetnek filmben.
1: De hogy olyannyira, hogy nem csak hogy film szerepet nem kapott, hanem igazából Bella Murphy az is boldog lett, hogy rángatta nyilván apunak a gatyát, hogy csak hagyj bukkanjon föl egy villanásra valamelyik filmjében, tehát egyszerű statisztaként, tehát nem arra vágyott, hogy ott feltétlenül apu tolja be egy filmbe, hogy na, akkor most itt a kis Murphy, és ő lesz rögtön a főszereplő, hogy csak, mit tudom, hintázni akart volna a háttérbe, vagy valami ilyesmi, és hogy nem, Eddie Murphy kategorikusan azt mondta, hogy nem engedi a szórakoztató ipar közelébe 18 éves koráig. És tök jó, hogy Bella Murphy is hálás ezért. Ha van olyan szabály, kérés, amit a kedves szüleik megfogalmaztak gyermekkorukban, hát még hogyha hálásak is érte mind a mai napig, megköszönjük, hogyha ezt megosztják velünk meg a többiekkel. 0630 30 30 95 8.
0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. Legnagyobb slágerek változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válasz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Yadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Yadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Jó híreim vannak. 12 fokos már most a reggelünk, persze még egy picit a szél miatt hűvöskésebbnek érezhetjük, de délutára már 20 fokot mérünk, és holnap már ennél is melegebb lesz, akkor 24 fok a maximum hőmérséklet, illetve, ami szerintem mindenkit a leginkább érdekel, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén mi várható, hát strandidő kérem, 27 fokkal.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: A 10-es számú főúton Pilis Csaba belterületén egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a 26-os kilométernél ezért megállították a forgalmat. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk, inkább kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese már is mondja. Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőnek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. Az autóbusszal útrakelőknek sajnos nincs ennyire jó hírem, Pilis Csaba belterületén közúti baleset történt, teljes útzárt vezettek be. A 800-as, 837-es, 847-es és 8494-es olajjáratok közlekedésében késésekre, járatkimaradásokra lehet számítani. A térségben útrakelőknek javasolt az E72-es, S76-os vonatok igénybevétele, melyeken a fennakadás végéig érvényesek a olajjáratokra megváltott menetjegyek is. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig ebben az időszakban módosított menetrend szerint déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Részletekről a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
16: A közlekedési hírek támogatója az
17: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: 6:45-kor, és olyan jó, olyan hálás vagyok Zsuzsának, hogy bejelentkezett Budapestről, mert amit mondtam az előbb, hogy 18 éves koromig a tanulásra kellett összpontosítani, és utána kezdtem el bulizni, ez azért szeretném megvédeni anyukámat, ez nem azt jelenti,
2: de hogy... De nem kell megvédened, ezt nem, jól csinálta.
1: De nem, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy nem mehettem sehova, de hogy a dedikált alkalmakra szorítkoztunk inkább. Tehát szilveszterkor nyilván nálunk is volt osztálybuli, és ott akkor oda mehettem, vagy mit is szülinapot ünnepeltünk. Zsuzsa, nálatok ez hogy volt? Szia! Ez a bulikázás.
3: Sziasztok, jó reggelt! Nálunk azért kamaszként az ember ugye úgy érzi, hogy baromi sok szabály van, amit nem akarna betartani, de volt egy, amit kifejezetten így visszatekintve nagyon-nagyon örülök, hogy a szüleim tartottak. Nővérem is és én is 14 éves korunktól mi járhattunk bulizni, de a szüleimnek tudnia kellett, hogy hol vagyunk, kikkel vagyunk, és hát akkoriban ugye még nem igazán volt mindenkinek mobiltelefonja, így a szüleim, így a szüleim közül az egyikőjüknek a céges mobilját vittük magunkkal,

0: kapjál kölcsön kérni.
1: Bár azzal te milyen menő lehetél annak idején, amikor neked volt csak a csapatból, ott volt a anyud apu telefonja.
0: Igen, de az volt ráadásul a jó, ugye, hogy így a barátaimnak a szülei is tudták, hogy a barátaim is hazaérnek, mert nyilván igen, a barátnőmet is hazadok út közben meg ilyenek.
2: Azért ez nagy megnyugvás,
0: ez
2: igen.
0: Ez egy biztonság érzete.
1: Aha.
2: Köszi, Zsuzsa!
0: Rengeteg szabály volt, rengeteg, de mindegyiket szinte én is alkalmazom a gyerekeimnél, most már felnőtt.
1: Még annyit mondj, hogy ezt így elfogadják? Tehát, hogyha ezt elmeséled nekik is, amit most nekünk, akkor értik, hogy miért van ez? És oké nekik?
0: Igazából egész belátóak, tehát, hogy úgy vannak vele, mert mindig azt mondom, hogy amit én csinálhattam ennyi idősen, azt ők is csinálhatják ugyanennyi idősen.
2: És nem mondják azt, hogy jaj, anya, boomer vagy, mert az más világ volt. Ez tök jó.
1: Ja, ja.
2: Ez jó.
0: De azok mondják, csak nem ezekre a szabályokra.
1: Köszi, Zsuzsi, szia! Hello.
2: Kati is itt van velünk Kiskullacházáról. Jó reggel.
1: Szia, Kati!
3: Jó reggel, sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek!
2: Mi volt az a szabály, amit te betartottál a fiúknál?
3: Hát akkor nekem 3 fiam volt, most már 4 van. Együtt voltak, tehát nagyon közel születtek, és hát mindegyik bakancs, fekete nadrág, fekete, nagyon feketék voltak, aha, hosszú haj, és mondtam, hogy oké, mindent elfogadok, de tetoválás nincs 18 éves korig.
2: Az mondjuk jó, aha, szabály.
1: Figyelj, és ezt már bocsáss meg, de ellenőrizted is? Tehát, hogy a nem látható helyek?
3: Ne, nagyon rendes gyerekek volt.
2: Ez mondjuk nevelés kérdés.
3: Azért ez meg nem volt azért olyan sok pénzük, ahhoz kellett volna igen, anya is.
1: Nem, meg a bizalom az fontos. Tehát, hogyha
3: adni, de betartották, úgyhogy igaz, hogy most már az egyik fiam az rockzenével is foglalkozik, úgyhogy ő neki talán nincs olyan hely, ahol
2: na,
3: hogy
2: nincs tetkója.
1: Hát látod, bepótolta, igen. Tehát, hogy annyira tiltottad, hogy a végén, na, akkor most viszont hadd szóljon.
2: De egyébként
3: hadd mondjam el, hogy ő volt az, aki egyszer elesett biciklivel, és el kellett vinni, összevarni az állát, és komolyan 6-an fogtuk le, orvos, nővér, mindenki, hogy egyszerűen össze tudják varni. Tehát ő volt a legkevésbé, aki azt mondom, hogy jó, hát neki
2: biztos. Az igen.
3: Úgyhogy, de hát a többieknek csak egy-egy ilyen pici non-figuratív valami van, de ő neki van. De hát betartották, tehát tényes való, hogy
2: azért, hogy hoztad ezt a szabályt, mert amikor egyszer beszéltünk egy tetováló művésszel, és megkérdeztük tőle, hogy ő hány éves korig nem engedni a tetoválást, ő nem a 18-at mondta, 21-et, igen.
1: Azt tudom, hogy 20 fölött igen, volt, igen.
2: Tehát mert hogy addig még annyit változhatsz, és hogy ne hirtelen felindulásból készüljenek a tetkók, úgyhogy ez egy jó szabály volt, Kati.
3: Ja. Hát igen.
2: Köszi!
1: Szia!
3: Szia!
1: Ez a Sláger reggel 7 óra lesz már, pontosan 10 perc múlva. Ez
4: Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
8: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Ma nyilvánosságra kerül a kegyelmi ügy dossziéja. Vitézi Dávid lemondott mandátumáról a fővárosi közgyűlésben. Vasárnapig zajlik a közösségek hete. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dossziéját kedden, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A dokumentumok tanúsága szerint Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, nem javasolta a bicskei ügyben a kegyelmet. Csomagban mintegy 40 nevet terjesztett fel Novák Katalin, egykori köztársasági elnöknek, de a bicskei ügy nem volt közöttük. Magyar Péter szerint Novák Katalin végül ismeretlen indokok alapján mégis megváltoztatta a döntést, és azt visszaküldte az igazságügyi minisztériumnak. A kormányfő arra is felkérte Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában őrzött másik dossziét szintén hozza nyilvánosságra, hát ha abból kiderül, mi állt a döntés megváltoztatása mögött. A közzététel a személyiségi jogok tiszteletben tartásával történik. A Fidesz frakció szerint nem igaz, hogy az előző kormány eltitkolt volna költségvetési tételeket az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. Közleményükben azt írták, minden költségvetési adat nyilvános volt, és az átadás átvételi dokumentációban is szerepeltek a fizetési kötelezettségek. A frakció úgy véli, a Tisza kormány a várható megszorítások miatt keres bűnbakokat. Hangsúlyozták, hogy szerintük a korábbi kabinet stabil költségvetést, magas foglalkoztatottságot és növekvő gazdaságot hagyott maga után. A kijelentésekkel arra reagáltak, hogy a tegnapi kormányülés után a kormány szóvivők arról beszéltek, Vitézi Dávid beszámolója alapján a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Nem szerepelt például 87,2 milliárd forint a Budapest-Belgrád vasútnál egy már megépült és kifizetett tétel, azért, hogy kisebbnek tűnjön a választás előtti költségvetési hiány. Vitézi Dávid lemondott a fővárosi közgyűlésben betöltött mandátumáról a miniszteri kinevezése miatt, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A Podmanicki mozgalom képviselőcsoportjának vezetésére Gál Józsefet kérte fel, egyúttal őt jelölik a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének is. A megüresedett közgyűlési helyre Hutirai Borbálát jelölik, aki az elmúlt másfél évben a tulajdonosi bizottságban képviselte a Podmanicki mozgalmat. Vitézi Dávid kiemelte, a lemondás nem azt jelenti, hogy mostantól ne foglalkozna Budapest ügyeivel. Épp ellenkezőleg, közlekedési és beruházási miniszterként az eddiginél is hatékonyabban tud dolgozni azért, hogy Budapest végre valóban fejlődésnek induljon. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kiírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel, a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egylamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, különös figyelmet fordítva a vízelvezetésre. Tizedik alkalommal rendezik meg ezen a héten országszerte a Közösségek hetét, amelyhez 85 intézmény csatlakozott. A programsorozat 67 településen mintegy 170 eseménnyel várja az érdeklődőket, a közösségi foglalkozásoktól a helytörténeti és fenntarthatósági programokig. A jubileumi hét kiemelt eseménye az Óbudai Szakmai Nap volt, ahol először adták át a Közösségi Jógyakorlat intézménye elismerést muzeális intézményeknek, például a Gödöllői Királyi Kastélynak, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak, vagy a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumnak. Kissé szeles, de napos idő várható. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem jön. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 10-12, délután pedig 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is sok napsütés valószínű, de elszórtan kialakulhatnak futó záporok.
3: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti Utazási Iroda.
11: Egyiptom, minden itt kezdődött.
12: A 10-es számú főúton Pilis Csaba belterületén egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a 26-os kilométernél ezért megállították a forgalmat. Közben egyébként a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, illetve a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, az 51-esen pedig Dunaharasztitól a főváros felé is lassabb már a haladás, valamint a Csepel-sziget útjain, és egyre zsúfoltabb az M3-as autópálya Gödöllő és Mogyoród között, továbbá az M0-as csomópontja befelé, illetve a bevezető szakaszon. A Budaörsi úton befelé is erősödik a forgalom a Sasadi úttól, illetve sokan autóznak már a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban. A 12. kerületben a Németvölgyi út és az Orbánhegyi út csomópontjában karbantartás miatt várhatóan 8 órától nem működnek majd a jelzőlámpák, azért szólok most, mert valaki már fölkelt, még most öltözködik, fésülködik, fogad most, ilyesmi, mire nekiindul, pont aktuális lehet ez az információ, szóval 8-tól várhatóan déli 12 óráig nem működik majd a berendezés, addig a forgalmat rendőrök irányítják majd.
3: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma, elhozza a jó időt, www.fischerklima.hu.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 7 óra 5 perc. Köszönti Önöket, Pordán Petra.
13: És Somogyi Zoltán.
12: Örömmel és büszkén jelentjük, hogy az UNICEF Inspire Awards nemzetközi versenyén első helyezést értünk el. Hát nem mi, hanem egy hazai csapat, így értem, de örüljünk ennek együtt, hogy melyik kategóriában miről van szó, mindjárt mondjuk.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Schlager reggel. 4:48 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt! Első helyezést ért el a magyar csapat az UNICEF Inspire Awards nemzetközi versenyé. Valamiféle inspiráló ötletről lehet tehát szó, és minthogy Kaja Kaland volt a projekt neve, vélhetőleg az ételekhez van köze. Úgyhogy örömmel és tisztelettel köszöntjük a vonalban Antal Emese dietetikust. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, a kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm, és igen, Zoli, a kajához van köze a program.
2: De hogy pontosan mi is ez a program, Emese, mondd el, kérlek.
3: Ez igazándiból egy ilyen 12 hónapon át tartó világkörüli ízutazás, amit az UNICEF Magyarország dolgozott ki, és hát 10-16 éves fiataloknak azért, hogy ilyen játékos formában tanítsuk meg a gyerekeket, hogy főzzenek otthon finomakat, és a világ egy távolabbi pontjáról tudjanak receptekhez hozzájutni. Tehát, hogy tényleg ez a közös étkezés is benne van ebben a programban.
1: Ugyanakkor, ugye, minthogy nem egy, mit tudom én, menő konyhai eszközkészítő márka projektje volt ez, hanem az UNICEF találta ki. Jó helyen kapizsgálok, hogyha eszembe jut az, amit mostában megint sok helyen olvastam, hogy a világ egyik fele továbbra is éhezik, a másik fele pedig folyamatosan a szemébe dob egy csomó megmaradt, vagy akár fel sem használt, el sem készített ételt. Hogy az ezzel kapcsolatos felelősség is képbe kerül valahol?
3: Abszolút, abszolút teljesen így van, amit mondasz, Zoli. És ezeket a 12 témát dolgoztunk ki. Hát volt egy szakértő csapat, Fördőzzé volt benne, és Kalas Györgyi receptkönyvíró, gasztrokönyvíró, és jó magam. Tehát így hárman állítottuk össze a szakmai anyagot, és pont amit te mondasz, volt szó az elhízásról, volt szó az élelmiszerpazarlásról, az alultápláltságról, a víz szerepéről, a klímaválságról, a földnek, hogy hogyan tudjuk védeni a földünket, a helyi termelőktől kezdve tehát a lokális termékeken keresztül. Tehát nagyon sok 12 témát tudtunk így kidolgozni, és a különböző szereplők pedig hozzátették a kapcsolódó recepteket, ötleteket, és igazándiból így egy nagyon színes, szagos, de gyönyörű csomag formájában kaphatják meg azok, akik regisztrálnak erre a programra.
2: Emese, ti sulikba is elmentetek? Tehát találkoztatok személyesen is a gyerekekkel, vagy ők megkapják ezt a programot, és akkor ebből tudnak informálódni?
3: Hát igen, ebből tudnak, nem volt, de ez egy jó ötlet, Petra.
2: Ugye?
3: Majd továbbítom az UNICEF-nek. Jó, úgyhogy köszi a tippet. Nem volt ilyen része, megkapják ezt a gyerekek, meg a szüleik, azt se felejtjük el, és még pluszban e-mailen is további anyagokat tudunk elküldeni nekik, tehát ténylegesen, és ezáltal, hogyha valaki ezt regisztrál, akkor más gyerekeken is tud segíteni.
2: Igen.
3: Tehát itt nem csak az van, hogy én kapok egy információt, és jól érzem magam, és el tudom készíteni otthon, hanem tényleg az is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy más országokban milyen körülmények között élnek gyerekek.
1: Egyébként azt meg szabad kérdezni, hogy hány csapat vagy hány projekt közül lett mi az elsők, és bocsánat, a közös többesért, de hát, hogy így a magyar csapat, mi ez a mi sikerünk?
3: Igen, megengedő hangulatban vagyok, Zoli.
2: Köszi!
3: Tehát tényleg én elképesztő, tehát több mint 300 jelentkező lettek elsők.
2: Ez menő.
3: Mondom, hogy az UNICEF csapatam, mennyivel én mint szakértő, tehát azért ez hihetetlen.
2: Igen.
3: Is, azzal kapcsolatban is, hogy akkor a tovább lépést hogyan tervezzük meg.
2: Uh-huh. Van már ötlet a fejetekben, hogy mi legyen a következő célkitűzés?
3: Hát mindenféleképpen azért a a hátrányos helyzetű gyerekek különböző aspektusa, azaz, ami nyilván az UNICEF-nek a fókuszcsoportja, de a táplálkozás, amit ti is mondtatok, hogy tényleg minőségben is és mennyiségben is megfelelő legyen az étrend a különböző, a világ minden területén, ezen rengeteget kell még dolgoznunk.
2: Úgyhogy
3: bízunk benne, hogy lesz következő projekt is majd. De hát ez folyamatosan megy. Tehát aki most csatlakozik, az is 12 hónapos programot kap, tehát ez nem úgy van, hogy most tavaly ezt elkezdtük, és akkor vége lesz, hanem ténylegesen bármikor lehet itt csatlakozni.
1: És így a végén nem akarok pláne ünneprontónak tűnni, de hogy a szemléletformálás működik, mert azt látom, erről veled már nem tudom, 10 éve beszélgetünk tévében, rádióban, hogy az emberek még azt is olyan nehezen akarják elfogadni, hogy itthon, a saját életünkben is sokszor nem pénz kérdése az, hogy változtassunk és egy kicsit minőségibb módon tápláljuk a saját testünket, ami a saját jól felfogott érdekünk lenne. Tehát, hogy ez is nehezen megy át, ez az üzenet, hanem sokszor inkább elhatározás kérdése. És az ember, most bocsánat, nem akarom azt mondani, hogy lusta, de hát nyilván könnyebb, meg kényelmesebb a gyors kaja, és így tovább, és így tovább. De hogy van valami változás már?
3: Azért van. Én pozitív vagyok, meg optimista ember. Úgyhogy én tehát azt érzem, hogy tényleg azért a fiataloknál már van egy ilyen fejlődés, és ezzel a programmal nyilván az is a célunk, hogy egy szemléletváltás is előidézzünk. Tehát nyilván azért is a 10-16 évesek kerültek gorcső alá, ők azok, akik tényleg már kezdenek fogékonyak lenni erre, és tudatosan tudnak dönteni. Mert azért kisebb korban még ott a szülő, odaadja, de ebben a korban már tényleg ők is önállóan tudnak tenni az egészségükért.
1: Jó,
3: és
1: ezt hallani.
3: Szépek legyenek, okosak legyenek, de nyilván ezt a korosztályt, ezt meg aztán pláne így lehet még pluszban megfogni.
1: Jó munkát ehhez, és gratulálunk még egyszer az elér sikerhez. Szervusz!
3: Köszönjük szépen! Köszi! Szép napot mindenkinek!
1: Antal Emese dietetikus szociológust hallottuk itt a Sláger reggelben. Yeah.

0: ez a Sláger reggel.
1: Méghozzá páratlan nyeremények, nem igaz, mert páros nyeremények.
2: Páros
1: nyereményekkel.
2: De amúgy meg páratlan, mert három ajándékunk van, ami élmény. Szóval végül is jól is mondtad.
1: És hogy olyan élmény, ami tényleg semmi máshoz nem mérhető, erre gondoltam, de páros belépőik vannak, igen, sok eseményre.
2: Ja. Például a Wikidre, a Kistehén zenekar koncertjére, illetve Szulák Andrea koncertjére is.
1: Emlékszel arra, amikor az nem is tudom, mikor volt a 2000-es években, amikor mentünk moziba, mármint nem te meg én így együtt, hanem külön, és akkor beültél tök mindegy milyen film, és egyszer csak megjelent a Kistehén, ott elkezdett pörögni ezen a faágon, és éneket, hogy én vagyok a kis...
2: Igen. Fú.
1: Emlékszem, amikor ez először tett, így körülnéztem, és így döbbenet elült az egész
2: terem. Ugyanígy.
1: Mi történik itt, kérem
2: igen.
1: szépen?
2: Igen, igen, igen.
1: Na,
2: igen,
1: hát,
2: igen.
1: Hogy egy kicsit segítsünk, hogy nehogy ezen múljon a bátorságuk. Ez a vége nagyon beszédes. Ha valakinek van erre most gyorsan ötlete, hogy mi lehet, akkor a 0630 30 30 95 8-as számon várjuk a jelentkezést a játékba.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-ig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Laci! Laci!
7: Igen, Anna?
6: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
7: Igen, láttam. Miért kérdezed?
6: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
7: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
6: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Joker napok jönnek a Petrányi Autó. Tónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Be kell fizetni az önkormányzatoknak a szolidaritási adót. Megújult a Semmelweis Egyetem Stroke Centruma. Megnyílt az ipari kiállítás a Hung Expo-n. Jó reggelt kívánok, Szendő Figori vagyok. Be kell fizetni az önkormányzatoknak a szolidaritási adót. Magyar Péter a tegnapi sajtótájékoztatón bejelentette. Nem céljuk, hogy bedőljenek az önkormányzatok, de elvárják, hogy az adókat mindenki befizesse, és ez szerinte Budapestnek sem fog gondot okozni. A kormányfő kijelentette, az adók különböző mértékben tették lehetetlenné az önkormányzatok munkáját az elmúlt időszakban, és valóban az előző kormány kivéreztette Budapestet. Ezért velük és minden más önkormányzattal külön fognak tárgyalni, és majd a költségvetés fényében meghozzák a változtatási javaslatokat. Addig azonban, amíg kialakul a végleges rendszer, a júniusban esedékes adót Budapestnek is be kell fizetnie. Megújult a Semmelweis Egyetem Stroke Centruma, ahol átadták a felújított szubintenzív részleget. A 100 millió forintos beruházást egyetemi forrásból finanszírozták. Az új részlegen a sztrókon átesett betegek 24 órás megfigyelés és folyamatos orvosi felügyelet mellett gyógyulhatnak. Külön helyiséget alakítottak ki azok számára, akik keringés vagy légzés támogatásra szorulnak. Merkeli Béla rektor szerint a fejlesztés javítja az ellátás hatékonyságát és a betegek életkilátásait. A klinikán évente több mint 1000 érmegnyitó beavatkozást végeznek, ami európai összevetésben is kiemelkedő szám. Újabb infrastruktúrafejlesztés készült el a KÁF villamosok miatt. A BKV Ferencvárosi telephelyén határidő előtt befejeződtek a korszerűsítési munkálatok, amelynek során a hurokvágányt újították meg. Így már tudják fogadni az alacsony padlós, nagyobb méretű KÁF villamosokat. Az új szerelvények miatt több helyszínen is szükséges a háttérinfrastruktúra megújítása. A Ferencváros kocsiszín nagyobb átalakítása tervezési szakaszban van. A Budapesti Közlekedési Központ áprilisban kötötte meg az arra vonatkozó szerződést. A források rendelkezésre állásáig a BKV átmeneti fejlesztésekkel és beavatkozásokkal üzemelteti az új generációs villamosflottát. Megnyílt a Hungexpón az Iparnapjai és a Magtech nemzetközi szakkiállítás, amely május 21-éig tart Budapesten. Az eseményen 22 ország több mint 300 kiállítója mutatja be fejlesztéseit az ipari digitalizáció, robotika, automatizálás és gyártás technológia területén. A rendezvény társkiállítása az Automotive Hungary járműipari beszállítói expo. A látogatók működés közben láthatnak egy automata gyártósort is az úgynevezett Application Zone-ban. A szakmai programok között konferenciák, energetikai és munkavédelmi előadások is szerepelnek. Bemutatkozik egy új kőbányai ipari klaszter is, és vendégként részt vesz Kapu Tibor, a Hunor program kutató űrhajósa.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük, 12 fokos reggelre ébredhettünk, és napsütésre. Ez a lényeg, mert hogy ez várható ma, és délutára már 20 fokot ígérhetek. Aztán gondolom mindenkit érdekel, hogy mi lesz a pünkösdi hosszú hétvége menetrendje. Hát kérem szépen, pénteken 25 fok vár ránk, szombaton és vasárnap pedig már 27.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu
13: 10-es számú főúton Piris Csabán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. Korábban emiatt teljes útzár volt a 26-os kilométernél, viszont most már félpályán elindult a forgalom, de a torlódás mindkét irányban több kilométeres, még pici türelmet kérnénk. Mi a helyzet közben a vasúton? Kis Horváth Levente mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett. Mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat. Így a Railjetek, Eurocitik és G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig ebben az időszakban módosított menetrend szerint déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
13: Köszönjük szépen! Szeretnék szólni előre, hogy nem sokára 8 órától a Németvölgyi út és az Orbánhegyi út csomópontjában a 12. kerületben nem működnek majd a jelzőlámpák tervezett karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

ascultă-te. N-a risiune tolot. Mondjad. N-a risiune tolot. Elfelejtem a saját szövegemet. Hát én még ilyet nem látom. Én írtam, elfelejtem, kész. Hát a klasszikusokat azokat nem, de hát nem is tudtam, tudod? Na most... Ezért utálom a vakációt. Nyár van, süt a nap, az ember csak akkor nyitja ki a száját, hogyha hányni kell. Hát te nem tudom, persze. Egészséges életmód, mi? Világos, biókám. Én nem mondom vagyok, hogy inkább az orrom legyen borvilágos, mint a fogam vízköves. Erre miért kell fejtetni? Na szóval teljesen...

0: ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Most eszembe jutott, olyan rég hallottuk már Lou Bega dalát, csak azért, mert itt van velünk a vonalban egy Marika!
2: Jó reggel.
1: Erika, Marika volt abban a dalban minden. Jó reggel, szia! Marika Budapestről, hello!
3: Így van, sziasztok!
2: Örültél annak, hogy ilyen híres lett a neved?
3: Igen.
2: Ugye?
1: De milyen fura, nem, hogy egy Lou Bega dalban honnan jön egy Marika?
3: Igen, hát azért Marika mindenhol van, még ha Máriának hívják is.
2: Igen, de ő Marikának mondta.
1: Marikának mondta, igen.
2: Igen. Hát lehet, hogy ért Magyarországon is, érted, és megihlették a gyönyörű Marikák. Hát ezt mit lehet tudni?
1: Igen.
3: Így van.
1: Hát végül is bár sokan ugye ilyen karibinek gondolták Lou Begát, de hát Németországban alkotott. Tehát, hogy valószínűleg Németországban is találkozhatott Marikákkal.
2: Ja,
1: fejtsd meg a feladványunkat ezzel is, tovább öregbítve a Marikák hírnevét.
3: Hm? Hát nagyon szeretném, hát ha úgy énekelne nekem, úgy dalolna.
2: Hát ez az.
3: Cilla.
1: Hát ez nem kívánság műsor.
2: Sajnos
1: viszont...
2: nem.
3: Igen, tudom.
1: Parancsolj! Szögezzük le, bocsánat, csak segítségképpen mondom, hogy a, nem mindig a, mondjuk a refrént énekli az elejétől a Cilla, tehát van, amikor így a közepén zendít rá, tehát, hogy inkább a dallam világát kéne elkapni ennek a részletnek, amit hallottunk.
2: Na, én tegnap annyira vakon voltam, hogy nagyon, tehát nem tudnék neked segíteni,
1: és
2: de most
1: nem?
2: Eszembe jutott valami. Vangelis?
1: Uh-huh. Vangelis?
3: Hát én nem hallottam tegnap, úgyhogy...
1: De... Szűzkész, igen?
3: Hát én abszolút vakon vagyok most, úgyhogy én szerintem én ezt azonnal fel is fogom adni, mert nem.
1: Ja, azt
2: nem,
1: tudom, hogy...
2: Várjál, Zoli, nem Vangelis? Mert nekem mondta...
1: Nem. Á, nem, nagyon nem.
2: Nem.
1: Petra kiesett.
2: Én kiestem, igen.
1: Marika.
3: Drága Cilla, én is kiestem, mert ez nekem megfejthetetlen. Bocsánatot kérek, érte, de...
2: Dehogy nem kell bocsánatot kérni, csak nagyon sajnáljuk. Én próbáltam segíteni. Hát akkor nekem sem. Akkor ezt egyedül Cilla és Zoli tudja. De lehet, hogy Cilla sem, mert volt már olyan, amit nem tudod, hogy mit énekelt.
1: Hát ha előről énekelt róla, akkor úgy lesz, hogy tuj. Na! Köszönjük szépen azért, hogy megpróbáltad.
3: Van, ami abszolút rögtön az első hallásra megfejthető,
2: igen.
3: De ez sajnos nekem most nem ment.
1: Köszi
3: nagyon
1: azért, Marika.
3: Köszönöm
2: szép
3: a lehetőséget.
2: Napot.
3: Szervusz. Szép napot.
2: Szia.
1: Maradnak a páros belépők.
2: Igen, de? Az Erkely Színház Wicked Musical augusztusi szegedi előadására, a szegedi szabadtéri játékok felajánlásával, páros belépő a május 22-i Kistehén zenekar koncertjére a Budapest Parkban, a két fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából és az egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádió hallgatása és visszahallgatás funkcióval.
1: Figyelj, emeljük a tétet, mert hogy ez, tehát nem nyújjuk le a jegyeket,
2: nem.
1: Hanem akkor, hogyha holnap valaki tudja, akkor ő nem kettő jegyet kap, hanem mondjuk négy jegyet kap valahol. Hm? Tehát azért mondom, osszuk ki, jó? Ez bátorítsa önöket, tessék jelentkezni már most, és holnap is igyekszünk azért segíteni. 0-30-30-30-95-8, itt lehet jelentkezni.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
6: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emeleti spokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
10: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyog Tamás. Szigorúbb fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid. Nyitott Városháza programsorozatot tartanak Kecskeméten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyog Tamás államfő. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. A köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 19-i hatállyal nevezte ki, mások mellett Bokor Adrián Juditot, a Szociális és Családügyi Minisztérium, Kereszti Gabriella Katalint a Külügyminisztérium, Kis Zsuzsannát a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, Nagy Gábort az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárává. Rozinka Zsolt Illés az Élő Környezetért felelős minisztérium, Sánta György a Tudományos és Technológiai Minisztérium, még Cimmer Mátyás a Gazdasági és Energetikai Minisztérium munkáját segíti. A miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Ducsai Zsuzsanna Ágnes lett. Szigorúbb fellépést ígér az extrém gyorshajtók ellen Vitézi Dávid, miután az elmúlt években több halálos balesetet okoztak száguldozó autósok Magyarországon. A miniszter szerint különbséget kell tenni a kisebb gyorshajtások és az életveszélyes száguldozás között, és ehhez új szabályozásra van szükség. Példaként Ausztriát említette, ahol már elkobozhatják, sőt akár el is elverezhetik az extrém gyorshajtók autóit. Szakértők régóta sürgetik az átlagsebességmérés bevezetését is, amely hatékonyabban szűrné ki a notórius szabályszegőket. Magyarországon jelenleg az uniós átlagnál magasabb a halálos közúti balesetek aránya. A tervek között szerepel a KRESZ felülvizsgálata és a közlekedési szankciórendszer szigorítása is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a hétvégén a budapesti fegyház és börtön udvarán, amelyeket ismeretlenek dobhattak be a kerítésen keresztül, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A csomagokra egy felügyelő figyelt fel a biztonsági ellenőrzéskor. A gondosan összekötözött burgonyákban összesen 10 kisméretű SIM-kártya nélküli telefon találtak. A BVOP szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe, de a modern technikai eszközöknek és a szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően az ilyen esetek száma évek óta csökken. Egy nap alatt 2 ember vetette le magát a Veszprémi Völgyhídról, írja a Veol. Alap szerint a hétfő délelőtti órákban egy középkorú várpalotai férfi követett el öngyilkosságot, amikor leugrott a hídról. Délután 14:30 körül viszont ismét rendőrök jelentek meg a hídnál. A Veol azt írja, egy 45 éves budapesti férfi vetett véget az életének. Alapnak a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a személy nem élte túl az ugrást. Koncertekkel, családi programokkal, színházi előadásokkal, városnézősétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket Kecskeméten, a Nyitott Városháza programsorozaton. A rendezvény május 20-a és 25-e között zajlik, a programok ingyenesen látogathatók. A cél, hogy a kecskemétiek és a városba érkezők közelebb kerüljenek a Városházához, mint közösségi és kulturális térhez. A nyitónapon felavatják Kodály Zoltán bronzszobrát, majd a kecskeméti Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A programsorozatban fellép mások mellett Miklósa Erika, Pál István szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával és Király Viktorral. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül az északias szél. A hőmérséklet 18-20 fokig emelkedik. Holnap egy-egy zápor tarkíthatja az egyébként napos időjárást. Délután már 23 fokot is mérhetünk.
14: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi Utazási Iroda.
15: Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: Pilis Csabán a 10-es számú főút 26-os kilométerénél még korán reggel történt egy baleset. Most már nincs zárás, korábban teljesen lezárták ezt az útszakaszt. Fél pályán átengedik a forgalmat már egy ideje, de a mindkét irányból kialakult több kilométeres torlódás csak meglehetősen lassan oszlik. Budapesten a Podmanicki utcában is baleset nehezíti a közlekedést, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky út előtt. És helyszínelnek a 4. kerületben a Vécsei Károly utcában is, a Nádor utcánál. A 12. kerületben a Németvölgyi út és az Orbán-hegyi út csomópontjában karbantartás miatt most ezekben a percekben kapcsolták, vagy kapcsolják ki a jelző lámpákat, várhatóan délig nem is működnek majd, a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. Mától a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, illetve a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésében félpályás korlátozásra kell számítani gyalogátkelő helyi építése miatt, és a 17. kerületi 501. utcában is szakaszosan félpályás zárás lépett érvénybe mára is holnapra útburkolatjavítás miatt.
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
16: 8 óra 7 perckor. Jó reggelt kíván, Portán Petra.
17: És Somogyi Zoltán.
16: Indítottunk egy érdekes szavazást a Sláger FM Facebook oldalán. Arról érdeklődünk, hogy amikor nyaralásra kerül a sor, akkor mindig ugyanoda térnek vissza a kedvenc helyükre, szeretnek mindig valami mást felfedezni, vagy is. Sláger reggel. Everybody get up.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 49 lesz egy perc múlva. Május 19-e van. Pont az előbb tettem fel a Petrának a kérdés, hogy hová tűnt ez a hónap?
2: Hát ez az.
1: Vigyel. Valamelyik jövő hét jön a június. Oké, mindegy. Hát most már muszáj, hogyha valaki szeretne nekindulni nyaralni, akkor muszáj tervezgetni, főleg, hogyha messzebbre indulna, de mondjuk országon belül itt is ilyen komázé el kell tervezni. Sokan gondolkodnak, hogy hová induljanak, ezért is tettük fel azt a rendkívül fontos kérdést a Sláger FM Facebook oldalán, hogy?
2: Hogyha utazást terveznek, akkor ugyanoda mennek-e vissza, szeretnek új helyeket felfedezni, vagy is?
1: Az új helyek mellett szól egyébként, hogy most így az utóbbi években egyre több meglepő ötlettel találkozunk, és olyan úti célokkal, amelyek eddig nem nagyon szerepeltek valahogy. Hát ott voltak a térképen, tehát azt nem tudjuk, hogy nem voltak a világ térképen, mert ott vannak, csak senkinek nem jutott eszébe oda utazni. Az egyik ilyen úti cél, ami állítólag a magyarok kedvence is lehet, és úgy általában itt az európaiak kezdik felfedezni, ez Albánia. Ugye évekkel át hallottuk, hogy Görögország, Törökország és Olaszország szent hármasa uralja a desztinációs célt, de hogy állítólag most Albánia is képbe került. Hát van nekünk profink, akivel átbeszélnénk azt, hogy mennyire jellemző az, hogy új úti célokat fedeznénk fel. Itt van velünk a vonalban Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketing igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
2: Nóra, mennyire fontos szempont nekünk magyaroknak, amikor nyaralást tervezünk, hogy mondjuk olcsó is legyen?
3: Hát ez egy fontos szempont sokaknál, nem mindenkinél, de ez általában csak a bevezető kérdés. Nem is feltétlen az olcsóság, hanem az ár, és hogy mit is tartalmaz az ár.
2: Tehát az árértékarány.
3: Igen.
1: Okay.
3: Igen, ez sokaknak fontos.
1: Tudsz-e sorolni nekünk olyan úti célokat, amikre itt Magyarországon az elmúlt, vagy akár egész Európára kiterjeszthetjük ezt, amire nem nagyon gondoltunk. Ugye itt most olvastuk, hogy Albánia felé egyre többen veszik az irányt, és azért egyébként is sokféle mondjuk közel-keleti ország került célkeresztbe mostanában, de Petra jó szívvel beszélt például Montenegróról, hogy milyen kellemes meglepetés volt néhány évvel ezelőtt. Tehát mondj nekünk olyan úti célokat, amik még nem annyira frekventáltak, mint a megszokott Franciaország, meg nem tudom, Jordánia, de ahova érdemes lehet elmenni. Pont azért, mert esetleg olcsóbb, azért, mert még nem fedezték fel a turisták, másrészt emiatt például kevésbé túlzsúfolt.
3: Hát egyre kevesebb ilyen pontja van, akár Európának, akár az egész világnak. Tehát mi olyan úti célokra szervezünk, indítunk el akár járatokat, akár csoportokat, ahol a megfelelő infrastruktúra is biztosítva van. Tehát azok az utazók, akik, hogy mondjam, bevállalósabbak, illetve mindenképp az újdonságok iránt nyitottak, azok szembesülhetnek azzal, hogy esetleg még nem annyira jól kiépített az úthálózat, vagy a szállodákban nem annyira magas színvonalú az ellátás, mint amire ők számítanak. Tehát mi, mint utazási iroda, olyan helyekre szervezünk már csak, ahol teljes körűen és biztonságban ki tudjuk szolgálni az utasaink igényeit.
2: Mit tapasztaltok egyébként, mert a hallgatóinknak is azt a kérdést tettük fel a Sláger FM Facebook oldalán, hogy ha nyaralás, akkor mindig ugyanoda megyünk vissza, szeretünk új helyeket felfedezni, vagy is. Ha nézitek az utazó közönségeteket, akkor nagyjából mit láttok? Vannak olyanok, akik esetleg például minden évben mondjuk Görögországba mennek, csak különböző szigetekre?
3: Igen, nagyon-nagyon színes, változatos az utas közönségünk. Vannak, akik tényleg a jól bevált helyekre szeretnek menni, vannak olyan utazóink, akik még a szobaszámhoz is ragaszkodnak. Ugyanabban az apartmanban, ugyanazon az emeleten is a szobaszámot is szokták kérni, esetleg jobbról-balról még az egyik szobaszóba jöhet, de mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályból van, akik ennyire ragaszkodnak. Vannak olyan utazóink, akik egy-egy országba teljesen beleszerettek, mint például Görögország az egyértelműen ilyen, és akkor azt kérdezik, hogy van-e valami másik szigetre, vagy valami másik üdülőterületre, és akkor bátran befizetnek. És hát vannak olyan utazók, akiknek egy a fontos, hogy olyan helyre menjenek, ahol még nem voltak. Úgyhogy nagyon-nagyon vegyes és változatos a kép.
1: Mondjuk a ti szemszögetekből nézve, mi most az aktuális toplista? Tehát melyik a magyarok kedvenc üdülőhelye? Mondjuk az első hármat, hogyha meg tudod nevezni, azt köszönettel vesszük.
3: ha nyári időszakról van szó, és a mediterrán térségről, akkor ugye egy a fontos, hogy legyen tenger, tehát Törökország, Görögország, Spanyolország.
1: Még mindig ezek
3: a téli időszakkal is ki lehet ezt egészíteni, akkor egyértelműen felkerült a listára Omán, mint könnyen megközelíthető és gyönyörű, biztonságos úti cél.
1: Köszönjük szépen Termes Nórának az IBUS-tól. Szia!
3: Köszönöm!
2: Szép napot!
1: Közben tudod, mint gondolkodom, hogy egyáltalán mit nevezzünk, vagy mit tekintünk nyaralásnak? Mert van, akinek a nyaralás az egyelő a napsütéssel és a vízzel, ugye a vízparton. Most mindegy, hogy az tó, vagy tenger, vagy medence, vagy akármi. És én nagyon sokszor vagyok ezzel úgy, hogy egyszerűen a nyaralás az inkább arról szól, hogy valami, mint hogy mondjuk tavasszal nem nagyon szoktam elutazni ősszel sem, tehát van a nyár, az igazi kikapcsolódás, hogy valami terelje el a figyelmem, szakítson ki a mindennapokból. És például éppen erről szól nekem a sátrazás részben, hogy ez ugye minden szinten tök más, mint amit egyébként a mindennapokban csinálok. Más idézőjelben problémákat kell megoldani, a szállás, a matrac felpumpálás, tehát hogy totál leköti a gondolataimat. Te hogy vagy? Neked a nyaralás az mit jelent?
2: Nekem a nyaralás az, hogy azért jó a hosszabb nyaralás, mert hogy én szeretek mondjuk maximum 3 napot strandolni, tehát hogy csak pihenni, és az összes többit meg menni. Hogyha ott vagy egy helyen, akkor minél több mindent felfedez. Csak ehhez nekem minimum 2 hétre van szükségem, tudod, hogy azért ott úgy lehessen. Mert ez a 8-10 nap, ez szerintem úgy az ideális. Akkor annyi mindent meg tudsz nézni, annyi mindent meg tudsz tapasztalni, ételeket megkóstolni, eljutni mondjuk múzeumokba, megnézni esetleg egy ottani darabot, szóval hogy ezek nekem fontosak.
1: Ez nekem is a 7-8 napból maximum 2 az, ami mondjuk vízpart, és utána az aktív pihenés. De például most évek óta kacérkodom azzal, hogy Németországban neki indulnék így autóval, vagy Németországnak. Mert nincs dögmeleg, és például ilyen kastélyokat, várakat felfedezni, nemzeti parkot, csak úgy túrázni. De majd egyszer csak az lesz. Most viszont önök szavazzanak akkor a Sláger FM Facebook oldalán, vagy akár SMS-ben, hogy mindig ugyanoda térnek vissza, meg vannak a kedvenc, jól bevált helyeik, vagy szeretnek újítani.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:06, jó reggelt!
2: Na nézzük, hogy áll eddig a szavazásunk. Most már bő egy órája kint van. Ha nyaralás, akkor mindig ugyanoda megyünk-e vissza? Szeretünk új helyeket felfedezni, vagy is? Zoli, mit látsz?
1: Mindjárt ráfrissítek, hogy az aktuálisat
2: én már látom.
1: Tudjam mondani.
2: A többség szeret felfedezni új igen. helyeket, viszont az is nagyjából hasonló arányban van, tehát egy 10 szavazat különbség van a kettő között.
1: Igen, közel áll egymáshoz, és azért az sem maradt le annyira, akik szeretnek ugyanoda visszatérni. Megvan a kedvenc, jól bevált helyük.
2: Igen, például Judit azt írja, hogy sziasztok, ha vissza is mentem, akkor is nem ugyanazt terveztem. Például Egyiptomban 3-szor voltam, az első az egy nílusi hajóút volt, a második Kairó plusz Hurghada, aztán onnan busszal a Királyok völgye és a Luxor, illetve a harmadik pedig Kairó plusz belföldi repülővel Luxor, Karnak, stb. És Jeep-el Hurghada. A kettő utolsó ugyanolyannak tűnik, de mégsem, mert a mindig más sír, más templom, más völgyet néztünk meg, és minél többet lássunk az országból. Egyébként Egyiptom szerintem az tényleg az a hely, ahol aztán nem tudsz kétszer ugyanúgy időt eltölteni, nem? Tehát, hogy annyi minden, annyi látnivaló van, a történelem az gyakorlatilag ott van.
1: Igen, csak itt meg tud, az a fura, hogy én azt hiszem talán így 3-szor jártam életemben Egyiptomban, hogy nyilván a piramis az kihagyhat. Tehát ha jó, ott vagyok, akkor nehogy már ne nézzem meg a piramisokat. Ugyanaz, mint ott Párizsban, ha elmész, hát oké, hogy már voltam az Eiffel, de csak elsétálok arra, hogy megnézem, hogy ott van-e még, igen, tudod, nem vitték el. Judit azt írja, minden évben legalább egyszer olyan helyre megyünk, ahol még egyikünk sem járt. Ebben benne van ugye az, hogy akkor viszont valószínűleg olyan helyre is mennek, ahova meg szívesen térnek vissza.
2: Uh-huh. És itt van velünk Kriszta is, jó reggelt Budapestről.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Na mesélj, Krisztám.
1: Hogy vagy te ezzel?
3: Mi is szeretünk visszamenni azokra a helyekre, ami tetszett, vagy ahol már jártunk egyszer, úgyhogy most az idén így leszünk Montenegróval. Uh-huh. 2 éve ott voltunk, most is oda megyünk augusztusban, csak most másik szállásra, kicsit másik városba.
2: Ez nekem is örök szerelem lett Montenegró.
1: Na, figyeltek, ha már az előbb Termes Nórával, amikor beszéltünk, akkor ugye említette, hogy olyan helyekre szeretnek menni az emberek, ahol jól kiépített infrastruktúra és minden egyéb megvan, és hogy az utazási irodák is ugye oda szeretnek utat szervezni. Ez a Montenegró, ez még mindig inkább, én úgy képzelem, hogy így saját magad vállalása vagy szervezésben mész. Bepattansz az autóba, van. Itt van az nem messze, lemész.
2: Lefogad stb. A
1: szállást. De hogy minden fine volt? Tehát, hogy abszolút a szállás, a íze, sehol nem volt.
2: Nekünk igen, ne, semmi. Nem.
1: Na és nálatok?
3: Teljesen jó volt, igen, mi is egyénileg szerveztük, egyénileg mentünk, kocsival mentünk, most is kocsival megyünk, az út az baromi hosszú,
2: nagyon
3: arra lefelé, mert nincs autópálya, de most másképp tervezzük.
2: Hogy mentek?
3: Horvátokon keresztül, és akkor egy éjszakát ott alszunk.
2: Aha, ja, az nagyon jó ötlet, igen, mi Szerbián keresztül mentünk, és úgy le. Egyébként Bosznia-Hercegovina, legközelebb, ha megyünk, akkor úgy fogunk menni, hogy ott megszállunk, mert ott viszont azok az erdők, azok a hegyek, az nagyon pazar.
3: Arra jöttünk vissza.
2: Gyönyörű vissza volt, ugye?
3: Jöttünk, gyönyörű, nagyon szép,
2: álom
3: igen.
2: Szép, igen.
1: Én még csak keresztül mentem rajta, amikor Dubrovnikba mentünk egyszer, de nagyon szép volt, tehát a természet szempontjából, csak ugye rá is csodálkoztunk, de hát most nem ide jöttünk, gyerünk tovább. De hogy egyszer, mint Szlovénia, azzal vagyok így, hogy mindig Olaszország felé ugye útba esett.
2: Ez is milyen szép.
1: Annyiszor néztem, hogy csak
2: a Bledito megkérdezt. Környékére menj el egyszer, Zoli, imádni.
1: Én ott azon csónakáztam, amikor még nem volt autópálya, ja, hát és nem, messze nem volt ilyen tumultus. Figyelj, ez ilyen 2000, nem is tudom, 7-8 körül lehetett. Akkor is Olaszországból jöttünk visszafelé, és még abszolút, tehát hogy tök véletlenül keveredtünk oda, és volt parkolóhely, egyáltalán nem volt tömeg, nem kellett várni semmire, aztán azóta hát fellendült sajnos a turizmus. Mindig ez a baj, hogy amiről beszélünk, népszerűvé válik, és aztán már nem jó oda menni. Köszi szépen, hogy jelentkeztél. Szia!
3: Köszönöm, sziasztok!
2: Puszi!
1: Várjuk a további szavazatokat, plusz az ötleteket is, és ötletet egyébként azzal kapcsolatban is írhatnak, hogy ugye itt említettük, hogy Albánia lehet egy új kedvenc úti cél. Ha jártak olyan helyen, főleg itt a környéken, de akár távolabb is, ami nem felkapott turista paradicsom, de pont ezért lehet vonzó, mert szép, mert nincs tele emberekkel, és ne adj Isten, még olcsó is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
4: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.

0: százalék a nyeregon lát tétre.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Tar Zoltán elrendelte az NK-a kifizetések felfüggesztését. Leállnak a vonatok Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Felgyújtottak egy autót Érden. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tar Zoltán elrendelte az NK-a kifizetések felfüggesztését. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felszólította a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatóját, hogy kettől valamennyi támogatás kifizetését állítsák le. A miniszter közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, céljuk megakadályozni, hogy a közpénzek nem megfelelő helyre kerüljenek. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy minden támogatási ügyet felülvizsgálnak, ugyanakkor a tisztességes pályázóknak nem kell aggódniuk a bent ragadt támogatások miatt. Az ügy előzménye az úgynevezett NKA botrány, amely több támogatási döntés jogszerűségét és felhasználását is vitatja. Az ügyben megszólalt Nagy Ervin is, aki szerint a nyomozóhatóságok már vizsgálják az ügyeket. Újabb üteméhez érkezik a déli körvasút fejlesztése. Május 19-én, 20-án, 21-én, valamint 26-án, 27-én és 28-án napközben egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. A munkák során a meglévő pályát kötik össze az új vágánnyal, ideiglenes váltóval. A lezárásra azért van szükség, mert a kivitelezők a jelenlegi vágányt összekötik az újonnan megépült pályával, és ideiglenes váltót alakítanak ki, ami a későbbi ütemekben csökkenti a forgalmi fennakadásokat. A változás több távolsági és elővárosi járatot érint, egyes vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan indulnak. A MÁV kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a menetrendről. Felgyújtottak egy autót Érden. Egy biztonsági kamera felvette, hogy két férfi gyújtófolyadékot locsolt egy autóra péntek hajnalban, majd öngyújtóval lángra lobbantották a járművet. A tűz a közeli villanyoszlopot és vezetékeket is megrongálta. A járművet ért kár nagyjából 25 millió forint. Az érdi hivatásos tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek, eloltották a tüzet, majd átvizsgálták az autót. Az elkövetők egyelőre ismeretlenek, az ügyben rongálás gyanúja miatt folyik eljárás. A technológia és társadalom kapcsolatát állítja középpontba a Budapest Galéria új nemzetközi csoportos kiállítása, a Bejelentkezve maradok. A tárlat augusztus 9-éig látogatható, és a mesterséges intelligencia, az online jelenlét, valamint a digitális technológiák társadalmi és pszichés hatásait vizsgálja. A kiállítás foglalkozik az internetes megfigyelés, a manipuláció és a környezetterhelés kérdéseivel is. A tárlaton hazai és nemzetközi alkotók művei szerepelnek, a kurátor Kollár Dalma Eszter. Az esemény a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatához kapcsolódik.
7: Bori, köszönjük szépen, bár a hajnalunk csípősen indult, most már 16 fokot mérünk, délutára pedig 20 fokot ígérhetek. A pünkösdi hosszú hétvégére már megérkezik a 25-26, sőt hétfőre a 27 fok.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
9: Az Árpád úton, a Váci út közelében helyszínelés zajlik, és baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában is, a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, valamint a Pesti úton, a Csabai útnál. A 74-es trolik helyett a Csáktornya Park és a Vakok Intézete között jelenleg pótlóbuszok közlekednek egy meghibásodott elakadt jármű miatt. Ez annyiban fontos, hogy a piros helyett a kék buszt nézzék, hogy mikor jön. A 12. kerületben a Németvölgyi út és az Orbánhegyi út csomópontjában karbantartás miatt délig nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják. A 4. kerületi Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca és a Veselény utca kereszteződésében félpályás korlátozás lépett életbe gyalog átkelőhely építése miatt, de szakaszos és időszakos zárásra kell készülni ma és holnap napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton is, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. A 17. kerületi 501. utcában pedig szakaszosan szintén félpályás zárás lassítja a haladást ma és holnap, mert javítják a burkolatot.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik

0: 3:49-kor, és Zsolti például azt írja, hogy ők a családdal szeretnek mindig máshová utazni. Izland, Svédország, Norvégia, Benelux államok, Németország, Montenegro, Albánia és Görögország még a bakancs listán van, és természetesen kis hazánk, tehát hogy váltogatják ezt is. Ez is tök jogos.
1: Zolcsi azt írja, sziasztok, jó reggelt, mi igyekszünk mindig új helyeket felfedezni elsősorban Magyarországon belül, bár az idei nyári nyaralásunkat már tavaly augusztusban lefoglaltam Olaszországban. Hát én ennyire előre még soha nem terveztem.
0: Három héttel előtte.
1: Igen,
0: nézem.
1: Mi is általában.
0: Az, hogy ugye rizikós, mert a repülőjegyeknél van ugye ez a dinamikus árazás, hogy ahogy fogynak a helyek, akkor egyre drágább, de hogy múltkor olvastam, hogy ennek az a trükkje egyébként, hogy aztán utána azért van, hogy megint mégiscsak olcsóbb, mert ha elfogy egy kategóriából, akkor újra megnyitnak egy adag, mint egy economy class, ilyen turista, és akkor megint lehet azon az áron. És én például tavaly is, amikor Los Angelesbe mentem, azért sokáig csak kacérkodtam, mert nagyon drága volt a jegy. És valahogy előtte 3 héttel, amikor így ránéztem, hogy rácsodálkoztam, de hogy tényleg, mint a 30%-kal olcsóbb volt, mint 2 héttel korábban. És akkor az volt az a pillanat, hogy na jó, akkor most vagy soha.
1: Itt van velünk Sanyi. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Akinek van egy érdekes felvetése, mert hogy náluk a helyzet az, hogy a felesége szeret új helyekre menni, ő meg szeretne visszamenni, de akkor így hogy nyaraltok? Külön? Vagy mi a helyzet, Sanyi, nálatok?
2: Úgy nyaralunk, hogy általában ezt a csatát sose én nyerem meg.
1: Értem, okay.
2: Úgyhogy mindig új helyekre megyünk. Én egy picit úgy vagyok vele, hogy az új hely tartogathat akár negatív dolgokat is, és ugye pihenni megy az ember, jól érezni magát, és akkor így még van benne egy picit kétel, hogy mikor odaér, milyen a szállás, vagy ilyen a hely, vagy ilyesmi, de végül is általában több a pozitív ilyenkor az új helyeknél, hál' Istennek, meg meggyőznek a feleségemék, hogy az új helynél mutatják a képeket, hogy a képek mindig szebbet mutatnak, mint ami szokott lenni.
1: Nem mindig. És akkor, nekem egy csomószor életben sokkal jobban tetszik, mint a képeken.
2: De... Ja, van ilyen is, amikor még gyönyörűbb. Igen.
1: Ugye? Igen.
0: De ez nagyon fontos szempont, amit behoztál, én erre bevallom őszintén, hogy nem is nagyon gondoltam eddig így külön, hogy sokan azért térnek vissza oda, mert az a biztonsági érzet, hogy
1: tudják,
0: az tök jó, ott az már bevált. Hát ezt látjuk, az ember egyébként is hajlamos arra, hogy belekényelmesedik valamibe, és nem meri kényelmesedik valamibe, és nem meri kipróbálni a másikat. Lehet, hogy ez jobb lenne. Á, jó van ez így, most már eddig is jó volt, majd ezután is el lesz.

0: lefixáljuk a dolgokat előre. Aha. Valami nem 100%-ig tiszta, és akkor így nagyjából 100%-ra megyünk így is, hogyha új helyre megyünk.
1: Na, az menő.
2: Oké, köszönjük, hogy ezt elmeséltet. Szevasz!
0: Sziasztok!
3: Most azon gondolkodom egyébként, én ugye mindig gyakorlatilag kivétel nélkül saját szervezésben, igen, így egyénileg utazom, és hogy tulajdonképpen tényleg igaz az, hogy mindig, amikor megyek, akkor ott azért van egy erős stresszfaktor, és itt nagyban múlik ez.
1: De csak az elején, nem?
3: Hát,
1: tehát, hogy meg igen, nem érkezel, igen, meg át nem veszed a szállást.
3: De hogy tényleg, tehát az ember stressz tűrőképessége sokat nyom a latba, hogy én ezt viszont nem úgy élem meg negatív stresszként, hanem inkább motivált. Oda, amikor oda megyek, akkor az egy jóféle izgalommal tört, hogy tényleg ott lesz, úgy lesz a szállás. Tavaly is volt gond azért Los Angelesben, most így van, vagy úgy van, a repülőjegy választásnál is, tehát hogy minden benne van az a rizikó, de ez meg tényleg embere válogatja, hogy engem ez inkább feltölt hosszú távon. Tehát izgulok, persze van benne egy ilyen, és ráadásul a sok-sok év tapasztalata mondatja azt velem, hogy úgy még soha, több mint a noszti fiú este, úgy még soha nem volt, hogy valahogy ne lett volna.
1: Nálunk ugye én szervezem a nyaralásokat, és hogyha közösen megyünk a barátokkal, például most, amikor a férjem még születésnapja volt, és ugye hatunknak szerveztem le, figyelj, rettenetesen izgultam, hogy most a szállás tetszik a többieknek, persze átküldtem előtte, mert közösen döntöttünk, tehát nem én döntök, csak hogyha én találok valamit, akkor ugye benne van, amit te is mondtál, hogy az a kis kellemes izgalom, hogy mindenkinek megfelel, mindenki jól érzi magát, és akkor látom, hogy mindenki boldog, akkor tudod, én is így ellazulok.
3: Hát az kell, és nyilván vannak nehézségek, de hogy ez meg nagy pofájúnak kell lenni, az nála. Meg, például Berlinben volt, amikor megérkeztünk, és akkor de kedvesen oda mentem a recepcióhoz, hogy ne haragudjon, de hát én azért fizettem felárat, hogy egy olyan szobát kértem, ami rálátással vagy kilátással a városra. Ez meg hát a szomszéd épületet lát, ez nem az. És akkor mondta, ja, figyelj, végén adott a srác három ilyen kártyát, mágneskártyát, menjek föl, nézze végig a szobákat, mondja meg, melyik tetszik. Tehát, hogy ez meg a másik gondolat, amihez mindig visszatérünk itt a Sláger reggelben, hogy tessék bátran kommunikálni az
1: nem
3: emberekkel.
1: Nem mindenki mer, tudod.
3: De, hogy, azért... de, és ez nem azt jelenti, hogy beszólsz neki, hanem
1: persze,
3: tehát mondom,
1: nem mindenki mer.
3: Igen, de hogy én erre bíztatnám az embereket, beszéljünk, nyissunk egymás felé, és hogy tessék felfedezni a világot, mert nagyon szép dolgokat rejt, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. Jó, tehát mindenkinek, 9 óra lesz már 10 perc múlva itt a Sláger reggel.

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
6: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
11: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
12: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti színház.hu.
1: Sláger FM. Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Posvai Gábor és Vitézi Dávid egyeztetést tartott a közelgő budapesti BL döntőről. Vándorló utcatárlatot indít a Nébik maradék nélkül programja. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Posvai Gábor belügyminiszter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter külön egyeztetést tartott a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája döntőről, közölte a belügyminiszter a Facebookon. A tárcavezető azt írta, a megbeszélésen többek között áttekintették a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerült egy-két olyan fontos kérdés, amiben közösen kellett megoldást találni. A Bajnokok Ligája döntőjét a PSG és az Arsenal jövő szombaton játssza Budapesten. A kupa történetében először kerül megrendezésre a finálé a csaknem 70.000 fős Puskás arénában. A fővárosban ezen a hétvégén kiemelt forgalomra számítanak, a Liszt-Ferenc repülőtér is kiemelten készül az eseményre. Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, az a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel megérkezhessen a pénz Magyarországra. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt vizsgálja az új kormány. Vándorló utcatárlatot indít a Nébik maradék nélkül programja, amelyel az élelmiszerpazarlás problémájára hívják fel a figyelmet. A kiállítás a 10 éves maradék nélkül jubileumi programsorozatához kapcsolódik. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor csak néhány tudatos döntés szükséges. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel. Harmadik ütemben folytatódik az Erzsébet híd dilatáció cseréje. A frissen kiírt közbeszerzés szerint most a budai lehajtók záró dilatációit újítják fel, a Rudasfürdő és az Attila út felé vezető ágaknál. A jelenlegi elavult egynamellás szerkezeteket teljes egészében korszerű, nagyobb terhelést bíró dilatációkra cserélik, különös figyelmet fordítva a vízelvezetésre. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten, amelyet idén 33. alkalommal rendeznek meg a keresztény szellemiségű könyvkiadók országos seregszemléjeként. A rendezvény péntekig várja az érdeklődőket a Ferenciek terén, ahol könyvkiadók, szerzetes rendek és egyházi intézmények is bemutatkoznak. A megnyitón Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke hangsúlyozta a kiadványok sokszínűségét és a teológiai, filozófiai művek jelentőségét. Idén 26 kiadó vesz részt a programon, és 38 szerző dedikálja műveit a látogatóknak. A szervezők szerint a könyvhét célja, hogy bemutassa a keresztény könyvkiadás legújabb eredményeit, és erősítse a közösségi, kulturális párbeszédet. Novemberben Budapesten lesz az Európai Ökölvívó Szövetség kongresszusa. A Magyar Szövetség közösségi oldalának tájékoztatása szerint november 7-én több mint 40 európai ország vezetői és döntéshozói érkeznek majd a magyar fővárosba. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, számottevő csapadék nélkül. Az északi szél viszont ma is többször feltámadhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között alakul. Holnap gyakrabban lehet felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak záporok is, de alapvetően marad a kellemes tavaszi idő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Ha valaki az Erzsébet hídon megy át Pestre, ne lepődjön meg, hogy kicsit lassan sikerül, mert a Budai hídfőnél, vagy a Budai hídfő után picivel helyszínelés zajlik éppen. A Podmanicki utcában is baleset nehezíti a közlekedést a Bajcsi-Zsilinszky út előtt, valamint a Pesti úton a Csabai útnál. Jó hír viszont, hogy a 74-es trolibusz ismét a teljes útvonalán közlekedik. Lassan járható továbbra is az E1-es M7-es közös bevezetője a Kőérberki úttól, aztán a folytatásban a Budörsi út, az Egér út befelé a Balatoni úttól, a Szélkámán tér környéke, a 10-es főút az Ürömi körforgalomnál, a 11-es pedig a Pünkösdfürdő utca előtt, míg a 6-os főút befelé a Hajó utcától, de a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt is fennakadás tapasztalható. A Váci úton befelé a Megyeri útnál szintén sokan autóznak, az Üllői út néhány szakasza is zsúfolt, a Kerepesi út a Fogarasi út előtt befelé, a Rákóczi út pedig a Baross tértől, illetve az M3-as bevezető szakaszát kell még említenem, a Szerencs utcánál ott is igen erős a forgalom. A Műegyetem rakparton pedig északi irányban alakult kitorlódás, míg a budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Zsigmond tér vonalától délre, a Pestin pedig a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól északra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 9 óra 5 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
15: És Somogyi Zoltán.
14: Múltkor beszéltünk már részben erről a generációs különbségek kapcsán, de most konkrétan szeretnénk megkérdezni, hogy...
15: Mit részesítenek előbe mobilon, előnyben mobilon, hanghívást vagy az üzeneteket?
14: Tessék szavazni a Facebookon.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:12-kor egy friss hazai felmérésből, amit az egyik mobil szolgáltató készítetett, kiviláglik, hogy van két ember, vagy három, akit szinte biztosan inkább felhívunk telefonon, mint sem szöveges üzenetet küldjünk neki. A szüleink, tehát anyu, apu, ez ugye jó esetben akkor már kettő, és a párunk, így jön ki a három. Bár hát a mai világban lehet, hogy már 4-5.
2: Igen, hogyha, ki tudja.
1: Igen. Viszont baráti körben egyértelműen a szöveges egyeztetés dominál, a hanghívás itt egyedül a 45 év feletti férfiak körében népszerű alátámasztó.
2: Ennyi.
1: Valamelyik nem is pont, ha már itt az előbb a nyaralásról felkészülésről beszéltünk, megint ment tudod a pötyög és a, hogy akkor és már 15 perce pötyögtünk messenger üzenet formájában valamiről, amit szóban nagyjából 60 másodperc alatt meg lehetett volna beszélni. És akkor fölhívtam, figyelj, mondd el, elmondom, ez van, csá, kész.
2: Utálok üzenetet írni.
1: Igen,
2: mert akkor jön egy kérdés, arra válaszolnod kell, arra megint egy kérdés, és telefonálás sokkal egyszerűbb.
1: Van egy kedves barátom, akinek az a mániája, hogy amikor messenger üzenetet ír, akkor nagyjából ilyen mondatonként küldi el.
2: Van ilyen.
1: Tehát, hogy nem egyben megír egy hosszú üzenetet, és tudod, így van, hogy ülök egy kevés, és nála már lenémítottam. Tehát, hogy, mert hogy az egy darab üzenet, az valójában nála kb. 22 darab üzenet, és olyankor valamelyik nap annyira nem tudom, fáradt is voltam, meg nyűgös, így rányomtam, hogy némítás 24 órában, mondom, hogy rákeresek, hogy mikor mit írt, már nem bírom tovább.
2: Egyébként szerintem a kor is meghatározza, hogy hogyan kommunikálunk, mert például a 18 éves unoköcséméknél azt látom, hogy ők állandóan a WhatsAppon, a Viberen, vagy már nem tudom, mind lógnak, mert már nem tudom követni sem. A Messengert nem használják, mert nem Facebookoznak, tehát azt tisztán látom. Viszont ők inkább üzenetírósak, pedig ők tök jól kommunikál. Tehát, hogy nem az van, mint amiről egyszer beszéltünk a Szász Mátéval, a neurobiológussal, hogy a gyerekek nem annyira mernek kommunikálni. Ő mer kommunikálni, csak éppen valahogy a barátokkal inkább csetelnek.
1: Nem tudom, nekem egyébként helyzetfüggő. Tehát valamelyik nap, amikor mondjuk egy rendezvényen voltam a Skanzenben, tehát nem valami azonnali megbeszélendő dolog van, hanem
2: persze.
1: Mondjuk ilyen, nevezzük úgy, hogy helyzetjelentés. Szolgálsz. Akkor én is van, hogy a legkedvesebb, legközelebbi barátaimnak is tudod, küldök valamit, ami nem igényel azonnali választ például, vagy reakciót. Aha. És akkor, ha két óra múlva látja, valamit ír rá, akkor közben történik valami, akkor arról küldök egy képet. Tehát ez inkább egy ilyen klasszikus csevegésnek az írásbeli változata. De amikor valamiről konkrétan egyeztetik, akkor nem, és ezért nem értem, amikor például készülünk ugye itt a Sláger reggelre, és szervezzük a másnap reggelt, hogy valakit telefonon nem lehet, hanem írd le, meg írd,
2: e-mailben,
1: meg nem tudom mi, meg utána írd, meg, és de figyelj, fölülök, ez alatt már rég megbeszéltük volna, tehát hogy olyankor nem értem.
2: Én egyébként azoknak írok inkább este üzenetet, akik azért úgy közelebb állnak hozzám, de már nem akarom őket zavarni, tudod így hívással.
1: Egyébként tök érdekes, mert ez a felmérés arra is kitért, hogy az írásbeli kommunikáció a tapasztalatok szerint még mindig sokkal rizikósabb, mert hogy képzeld el, az írásos üzenetváltásoknál 10-ből 6-szor fordult elő, hogy valaki magyarázkodásra kényszerült a félreértett szöveg, vagy mondjuk az emoji használat miatt.
2: A hangsúlyot, szóval nincs meg a hangsúly.
1: Abszolút több konfliktussal jár a pötyögés, de egyébként nagyon komoly időveszteséggel és kellemetlenséggel, és amit az előbb mondtam, hogy tehát elhúzódik 15-20 persze, fél óráig, egy óráig azt, amit egy hanghívásban egy perc alatt rendbe lehetne tenni, ráadásul bármiféle félreértés nélkül.
2: Na, most önökön a sor, hogy szavazzanak, mit részesítenek előnyben a mobilon, a hanghívást vagy az üzenetek írását?
1: Írjanak üzenetet 0630-30.
2: Vagy hívjanak minket!
1: Hívhatnak is, hogy ez a számon.
2: Igen.

0: Sláger reggel. 6:57 perccel kaptunk például ilyen üzenetet. Én abszolút üzenetpárti vagyok. Ennek igen humánus oka van. Egész nap csinálok valamit, és nem biztos, hogy akkor és ott van időm vagy módom telózni. Az üzenetre meg lehet bármikor válaszolni, illetve jobban is emlékszem rá, hogy mit beszéltünk meg, ha vissza tudom keresni. A párommal is egész nap írunk egymásnak. Ez ugye beszédes, mert egész nap írtok, tehát nem valami fontos, hanem egy folyamat is ilyen kis csicsetben vagytok. Hát nyilván az nem olyan, ami nem tűr halasztást. Van, hogy csak 2 óra múlva válaszolunk, viszont írja is rögtön itt a végén, hogy nyilván, ha SOS döntés kell valamiről, akkor viszont telefonálok.
1: Fú, én nem bírom ezt az egész napos írogatást.
0: Ezt én...
1: Nekem volt olyan udvarlóm annak idején, aki tudod így írogatott, és én nem akartam.
0: Tehát... Én is volt már, hogy így udvaroltam, és jeleztem az elején, hogy figyelj, tehát nekem erre nem, hogy nincs igényem, hanem zavar. Tehát, hogy egy-két napig tudok nagyon lelkesen, de utána ez zavar, hogy tudod, itt ülünk, és mondjuk eddigre 9:30-ig már 5-ször kérdezte meg, hogy na és mi újság van? Semmi, ülök a mikrofonnál, csináljuk az adást, majd elmesélem délután, üljünk le egy kávéra, vagy nem tudom, és elmesélem, hogy mi történt. De hogy, ja.
1: És emlékszem, még régen ugye SMS formájában is tudta ezt valaki írni, tehát az borzasztó volt.
0: Az mert... még jó volt, mert azért legalább fizetni kellett.
1: Így van.
0: De mint hogy a Messenger meg a WhatsApp ingyen van, ott aztán már, százával dől. Igen.
1: Itt van velünk Márk Óbudáról, szia, jó reggel.
0: Szevasz.
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Na, telefonos vagy inkább, vagy üzenetírós?
2: Én mindenféleképpen inkább hangüzenetben szeretek kommunikálni az emberekkel.
1: De várj, hangüzenetben, hogy felhívott telefonon, vagy most már divat az, hogy hangüzenetet hagysz?
2: Mindenféleképpen először részesítem előnyben, hogy telefonhívás.
1: Igen.
2: Ha ez nem lehetséges, mert esetleg tudom azt, hogy a másik fél dolgozik, elfoglalt, akkor küldök neki egy hangüzenetet. Uh-huh. Úgy, ahogy ti is mondjátok, meg sokan írták, hogy sokkal gyorsabb, lényegre törőbb, és talán az érzéseidet is ki tudod vele fejezni.
1: Ez egy fontos dolog, mert írásban szerintem az érzések nem mindig jönnek át. Hiába raksz hozzá emojit. Tehát a hangodon hallják, hogy mit akarsz.
2: Ezt akartam mondani én is, hogy egy emojival nem tudod kifejezni azt a hangsúlyt, azt az érzést.
0: Nekem a legnagyobb bajom, most jövök rá, hogy így beszélgetünk, hogy én tényleg ugye boomer vagyok, és alapvetően én a face-to-face kommunikációt szeretem.
1: Hát jó,
0: én azt szeretem, hogy személyesen találkozni valakivel, és pont ezért eleve én a beszélgetést is, még a telefonbeszélgetést is rövidre fogom, mert tudod, valakivel megbeszéljük, hogy na, akkor este találkozunk, és akkor fölhívom, akkor állam a délután, hogy persze, képzeld, azt mondom, ne mondd el,
1: majd
0: találkozunk,
1: igen.
0: És elmeséled, akkor ott. Együtt. Tehát,
2: sokkal személyesebb szerintem, igen.
0: Tehát, hogy én olyan üresnek érzem ezt a ide-odat, mert mondom, néha van, ha valamit meg akarok mutatni egy képen, vagy egy rövid videón, azt elküldöm Messengeren, oké, de hogy
1: de nem mindenkivel tudsz mindig találkozni. Például ott vannak a pécsi barátaid is. Most gondolj bele, milyen jó, amikor telefonon azért hosszabban
0: tudtok beszélgetni.
1: Persze, velük
0: igen, ezt megértjük, de még ott is egy csomó mindent tartalékolunk arra, amikor majd mit 2 hét múlva találkozunk.
1: Figyelj, Márk, is volt már abból félreértésed, hogy valaki egy üzenetet nem úgy gondolt, mint ahogy azt egyébként te szántad, és aztán utána fel kellett hívnod, hogy elmagyarázd, hogy mit szerettél volna?
2: Igen,
1: na,
2: volt
1: mi történt?
2: Ez párkapcsolatban például többször előfordul.
1: Újjaj, akkor már értem, hogy miért szeretsz inkább beszélni élőszóban, mint üzenetet írni.
2: Sokkal jobb szerintem, igen. És úgy, ahogy a Zoli is mondja, az élő beszélgetés a legfontosabb.
0: Igen, mert ott vagy, akkor meg nem abba vagy. És az a durva, tudod, hogy de ez is milyen érdekes, gondoljatok bele. Tehát ülünk a munkahelyen, dolgozunk, vagy valamit csinálunk. Közben üzengetünk a barátainkkal, a párunkkal, akármi. És akkor ugye nem arra figyelünk, amit éppen csinálunk. Amikor meg vele találkozunk, ülünk a pizzériában, akkor meg kézbe veszük a telefont, és akkor meg a nem tudom kivel üzengetünk. Tehát, hogy nekem ez a bajom ezzel a mostani, hogy én valahogy mindig az itt és mostban hittem, és valahogy így élem az életem. Tehát azzal foglalkozom, amit épp csinálok. Ha itt ülök és dolgozom, akkor ezt csinálom, és közben nem üzengetek mással. Amikor meg a mással találkozom, akkor meg nem pötyögöm a telefonon, de nem tudom mit.
2: Én a vendéglátásban dolgozom, ugyebár, és nap mint nap, ugyebár ezer ilyen esetet látok, hogy az emberek leülnek, ebédelnek, vacsoráznak, és mégse kommunikálnak, pedig ott ülnek egymással szemben.
0: Ezt én utálom.
1: Hát,
0: de mindenkinek lelke rajta. Köszi szépen, Márk. Szevasz!
2: Szép napot mindenkinek. Sziasztok! Köszönöm!
0: 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk. Itt írhatnak meg a Sláger FM Facebook oldalán, ott van egyébként egy poszt.
1: Meghívhattak is minket, aki
0: ezt
1: beszélget.
0: Mondtam.
1: Ja, azt mondtad, nem?
0: Igen.
1: Azt, hogy itt írhatnak is?
0: Egy-egy, valamelyik te szóltál, hogy most mondtam el szívem, hogy ez a telefon és SMS számunk. Hívhattak, írhattak.
1: Igen.
0: Semmi
1: igen,
0: baj. Okay. Ez van, amikor máshova figyelünk.
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Gyönyörű napos időre készülhetünk, most még azért nem lesz olyan meleg, a maximum hőmérséklet az 19 fok, viszont a jó hírem az, hogy péntek, szombat, vasárnap már megérkezik a 26-27 fok, sőt, hétfőn, tehát pünköst hétfőn 29 fok várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
13: Az M0-ás autóút keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Maglódnál baleset történt. A 46-os kilométernél le is zárták a belső sávot, több kilométeres torlódás alakult ki már is, legyenek türelmesek. Aztán a Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út előtt, valamint a Pesti úton a Csabai útnál baleset nehezíti a közlekedést, viszont a Belgrád rakpart ismét járható az Irányi utcánál. Még mindig lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a Szélkámán tér környékén, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban, és fennakadást tapasztalható az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsó rakparton pedig a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól északra. A 12. kerületben a Németvölgyi út és az Orbánhegyi út csomópontjában karbantartás miatt kapcsolták ki a lámpákat délig, a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. Ha bármilyen közlekedési infójuk van, még jöhet a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönjük és jó utat!
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: 3:10 előtt 3 perccel. Sziasztok, vitatkoznék a felméréssel. Anyámat ma már szinte csak szöveges üzenetben vagyok hajlandó tájékoztatni érkezésünk időpontjáról, mert telefonon rendszeresen félrehallotta, plusz rosszul jegyezte meg. A messengeren viszont hamar visszakeres, hogy mit is beszéltünk meg. Amúgy 70 pluszos, és SMS-t küldeni nem tud, viszont messengeren és Viberen Fittipaldi üzemmódban válaszol és ír. Na, hát menő anyuka. Aztán, várja, itt van még egy, amit szerettem volna. Szerintem a tisztelet hiánya nem egyenesen arányos azzal, hogy valaki irogatni szeret. Azok az emberek, akik élő találkozáskor is képesek a telefon nyomkodni, azok rendkívül tiszteletlenek. És amikor valaki, én amikor valakivel vagyok, max azt nézem meg, hogy gyerekeim írtak-e, mert azért szülőként ezt muszáj, de van, hogy azt sem tudom, hol a telom, mert annyira nem veszem elő.
2: Szerintem most már egyre többen tudatosan csinálják ezt, nem? Tehát én például most már, amikor a csajokkal találkozunk, mondjuk, hogyha nem tudom, jó, ilyen hülyeséget még csinálok, hogy mit tudom, én lefotózom a helyet, mert nagyon tetszik, vagy videófelvételt készítek. Például múltkor voltam egy olyan helyen, ahol csak ámultam-bámultam, hogy van ilyen Hall of Fame-jük, ahol az Angelina Jolie is ebédel, tehát hogy ilyen emberek, tehát ilyen kaliberű emberek, vagy itt járt például a Zendaya, és ott hagyott nekik, tudod, képeket, aláírva, stb. Tehát ezt felvettem videóra, meg lefotóztam magunkat, de utána eltettem a telefonomat. Tehát, ez már abszolút tudatos, hogy most már nem veszem elő. Beraktam a táskámba, lenémítottam, hagyom mindenki békén arra 2 órára.
1: Nézd, most így összefonom ugye a mutató és a középső ujjam, és tényleg többfelé hallom, ahol így előfordul a konferenciákon is, hogy a mostani fiatalok, tehát így a Z-generáció, meg a, már utánuk jön, hogy egyre trendibb dolog az, hála az égnek, tehát ilyenkor szeretem azt, nem vagyok egy ilyen divat hullámmániás, meg soha nem érdekelt, hogy mi a divat, de szeretem azt, amikor egy jóféle divat van terjedőben, és ha másért nem, akkor legalább azért csinálnak valamit, mert divat, és most az a divat, hogy egyre inkább próbálnak ilyen digitális detoxot tartani.
2: Király.
1: Maguktól.
2: Sőt,
1: ennél jobb a helyzet, vagy üdvözítőbb, mert hogy azt hallom, és ezt így mesélik, hogy egyre fontosabb számukra az, hogy valódi élményeket tapasztaljanak meg. Tehát ugye beleszülettek ebbe a full digitális minden, minden leköt, és hogy amikor ráéreznek, és ezen a ponton szeretném akkor biztatni a szülőket, amit mindig is ez a veszőparipám volt, hogy meg kell nekik mutatni az alternatívákat, mert különben nem fogják felfedezni, de hála az égnek most már egymástól is eltanulják, ha van köztük egy vagy kettő, aki rájön arra, milyen a friss levegő illata, vagy a tényleges mozgás, vagy egy valódi élmény, hogy nem a képernyőn bámulni valamit, hanem elmenni és megcsodálni élőben egy épületet, egy tök mindegy, egy múzeumi tárgyat, vagy bármit, és ezt megosztja a többiekkel, akkor egyre inkább vevők erre. És hogy tényleg arra, hogy a mozgás, hogy valódi dolgokat csinálni, nem a virtuális térben létezni, vagy nem csak ott létezni, hanem a valóságban. Állítólag, de én drukkolok nagyon, hogy ez így legyen.
2: Múltkor, amikor Váczent Lászlón jártunk, nagyon boldogok voltunk, hogy láttunk infocizó gyerekeket, meg bringásokat, A Tomival, nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt azt beszéltük, hogy ők mindig kint voltak, meg a szalmabálán ugráltak, meg bringáztak, meg nem tudom, és hogy eltűntek azok a gyerekek, és most újra előkerültek, képzeld el. Megint vannak utcán focizó kisrácok, ilyen 10 éves formán.
1: És ez nem azért, mert fú, mert mi boomerek vagyunk.
2: Hát de azok vagyunk, de hát most
1: nem. Nem. És nem azért, mert jaj, mert régen minden jobb volt, hanem mert tényleg, amit múltkor ezt egyszer mondtam, hogy én úgy gondolok erre vissza, hogy ez adott nekünk valamit. Tehát ez tényleg jóféle élmény volt, és én sajnálom, hogy egy csomó jó dologból, szerintem, őszintén hiszem, hogy jó dologból kimaradnak, vagy lemaradnak róla. De hála az égnek úgy tűnik most, hogy lehet változás. Legyen így! Ez a Sláger reggel 3:10-kor.

0: Sláger reggel.
1: Banga, banga, jó reggelt kívánunk. 10 lesz 8 perc múlva.
2: De mondd, hogy ezt miért mondtad.
1: Az Eurovízió győztes dala, ugye?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó dal. Vagy csak furcsák vagyunk?
1: A banga reggel. Itt van hangulat. Most olvastam tegnap, hogy állítok, majd visszatérünk a... Oda is visszatérünk?
2: Tök jó lenne. Igen, mert ott legalább meg tudjuk mutatni magunkat Európának. És én olyan büszke voltam, amikor láttuk Wolfkatit, és hogy még mindig az egyik kedvenc eurovíziós daluk. Tudod, azt egyszer mesélte itt nálunk is, hogy folyamatosan meghívják minden fesztiválra, és hogy sokan írják neki, hogy ez tényleg, hát ez egy jó dal.
1: Hát én emlékszem még arra, amikor a Nox volt, és nem is tudom, hol jártam, és figyelj, így fejvesztve rohantam haza, hogy
2: úristen,
1: maradjak arra az Eurovízióról, és egyébként ez részben a válasz ugye arra, hogy fú, mert akkor a tévézés meghalt, és mindig azt mondom, hogy az ilyen nagy
2: Bizony.
1: Mint egy labdarúgó mérkőzés, egy tök mindegy, hogy Megasztár, vagy X-faktor, vagy tehát ahol tudod, hogy ez most történik, az nem ugyanaz az élmény, mint utána visszanézni, nem? Egy foci meccset nem fogsz megnézni két nappal később felvételről, addig meg így kizárt, hogy aj, nem akarom tudni, nem mondjátok el, hogy ki nyert, mert mit lemaradtál róla. Nyilván kényszerből van ilyen, de azért alapvetően akkor szereted, hogyha látod. Uh-huh. És hogy az ilyenek miatt már pedig igenis lesz szerintem televízió, most az más kérdés, hogy kábelen jönne, vagy a levegőből, vagy tök mindegy. A rádió meg köszöni szépen, jól van.
2: Igen.
1: Úgyhogy folytatódik itt is a program. És hát ezek a zenék megint, ugye Rikesztire is itt riszáltuk Petrával.
2: És Bruno Marsra is.

0: Fogjuk, az biztos.
1: Az biztos. Viszont előtte elbúcsúzunk, annak reményem, hogy holnap reggel 6-kor ismét csatlakoznak hozzánk. Pordán Petrát.
2: És amúgy Zoltánt hallották.
1: Viszont.
2: Csók.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
4: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
4: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban. www.minicrm.hu.
8: Yodea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Yodeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
12: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi iratait, felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, és pótlóbuszok járnak a Budapest-Pécs vasútvonalon. 10 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban található dossziéját. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a dokumentumok nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a társadalom megismerhesse, hogyan született meg a vitatott kegyelmi döntés. Az oldalon elérhetővé tették az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztését, valamint azt az iratot is, amely szerint Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolta a kegyelem gyakorlását. Nyilvánosságra került Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele is. A közített dokumentumok a kegyelmi döntés előkészítésének minisztériumi részét mutatják be. Felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető azt írta, hogy Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt, Hankó Balázs utasításai alapján. Tar Zoltán közölte, belső vizsgálatot indítottak, és a már zajló eljárások végén minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak a felelősség feltárásához. A miniszter szerint a tárcához tartozó támogatások kezelésének átláthatónak és tisztességesnek kell lennie. Hozzátette, a vizsgálat alatt is biztosítják a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő zavartalan működését. Juhokat gázolt el egy tehervonat Kiskunhalason az Olajos úti vasúti átjárónál, írta az Origo. A szerelvény tegnap délután a Kiskunhalasi vasútállomás felől Soltvadkert irányába tartott, amikor a sinekre tévedt nyájba hajtott. A balesetben közel egy tucat állat elpusztult. A tehervonat csak nem egy órán át vesztegelt, közben a hosszú szerelvény lezárta az átjárót, ezért az autósoknak kerülniük kellett. A helyszínre a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eltávolították az elpusztult állatokat a sinekről. A rendőrség fokozott óvatosságot kér a vasútvonal közelében közlekedőktől és az állattartóktól. Ez volt az első vonat balesete nemrégiben újjáépült Budapest-Belgrád vasútvonalon. Kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat a Ceglédi járási ügyészség egy Albert Irsai nő ellen, aki a vád szerint bántalmazta és elhanyagolta gyermekét. A Pestvár megyei főügyészség közlése szerint a nő egyedül nevelte alsó tagozatos gyermekét és néhány hónapos kisbabáját, miközben rendszeresen alkoholt és kábítószert fogyasztott. A hatóságok a gyermeket kiemelték a családból, az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetését indítványozta. Május 26-ától csaknem egy hónapig jelentős változásokra kell készülni a Budapest-Pécs vasútvonalon, írta a Teol. Rétszilas és Dombóvár között pályafelújítás kezdődik, ezért több járat helyett pótlóbuszok közlekednek. Az Intercity-k utasait Sárbogárd és Dombóvár között MÁV buszok szállítják, az S40-es vonatok helyett pedig eleinte Sárbogárd és Dombóvár, később Simontornya és Dombóvár között kell buszra szállni. A munkák Tolna vármegye több települését érintik, így nehezebb lesz Budapestre eljutni onnan. Jelenleg 16-17 fokot mérhetünk nem csak Budapesten, de Veszprémben is. A délelőtt folyamán még sok napsütésre számíthatunk. Vételkörzetünkben a vonuló felhőkből számottevő csapadék viszont nem alakul ki az előrejelzések szerint. Az északias szél napközben többfelé megélénkülhet, a délutáni órákban pedig a hőmérséklet elérheti a 19-21 fokos maximumot.
14: Óvatosan közlekedjünk az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Magló térségében történt egy baleset a 46-os kilométernél. Lezárták a belső sávot, több kilométeren keresztül torlódik a forgalomot. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsirinszky út előtt, illetve a Pesti úton is, a Csabai útnál. Nem működnek viszont a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban karbantartás miatt délig. A rendőrök irányítják ott a forgalmat. Mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra kell számítani szintén. Ott új gyalogos átkelő helyet létesítenek a mai napon. Szakaszos és időszakos lezárásra készüljön mindenki ma és szerdán napközben a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Ott kertészek dolgoznak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a sláger napközben, a mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel ebben a szép napsütéses délutánban segítek mindenkinek egy picit emelni a munkaidő gyorsaságán, sebességén. Az első zene, az első eszközöm ebben az Outkast és a helyi

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jövő héten hétvégén Budapesten lesz a labdarúgó bajnokok ligájának döntője, ami egy történelmi nap, és abszolút már ezen pörög egész Budapest. Most szombaton a budapesti Erzsébet téri óriáskerék előtt testközelből is megtekinthető a hivatalos trófeája a bajnokok ligájának, amellyel az érdeklődők fotózkodhatnak is. Az ingyenes, ám kizárólag 18 év felettiek számára látogatható rendezvényen 10 óra 30 perc és 19 óra között zenei programok és különféle futballaktivitások várják a közönséget, sőt, egy egyedülálló csocsós rekord kísérletre is sor kerül. A cél az, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt, miközben a látogatók csocsó világbajnokok bemutatóit is élvezhetik. Szombaton tehát egy jó kis csocsós, BL-es, focis nap lesz az Erzsébet téren. 10 óra 30 perctől egészen 19 óráig. Justin Wellingtonnal folytatjuk ezt most tőle. Az Aiko, Aiko itt a Sláger FM-en.

0: csak ma finálni. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ne törje viharra szárnyát.
1: Itt a Sláger FM-en a Halott pénz újdonságát hallgattuk. Ezzel tőlük a gyerekek már is érkezik Metcon, és felhívja a figyelmünket arra, hogy ne aggódjunk, mert semmi értelme ez lesz a Don't Worry Ray Daltonnal közösen. Előtte viszont még az úton lévőket segítjük egy kis időjárási, illetve közlekedési infópakkal.
2: Vitelkörzetünkben Budapesten és Veszprémben is 15-17 fok körül alakul a hőmérséklet. A kellemes reggeli kezdés után a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, csapadéktól pedig ma egyáltalán nem kell tartani, legalábbis a délelőtti órákban még biztosan nem. Az égen csak néhány ártalmatlan felhő jelenhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig a délutáni órákban már 19-21 fok között alakul, így alapvetően szép, tavaszi időben lesz részünk, érdemes rétegesen öltözködni, mert megélénkülhet a szél.
1: Óvatosan közlekedjünk az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Magló térségében történt egy baleset a 46-os kilométernél. Lezárták a belső sávot, több kilométeren keresztül torlódik a forgalomot. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Podmanicki utcában, a Bajcsy-Zsirinszky út előtt, illetve a Pesti úton is, a Csabai útnál. Nem működnek viszont a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban karbantartás miatt délig. Rendőrök irányítják ott a forgalmat. Mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra kell számítani, szintén a túl gyalogos átkelő helyet létesítenek a mai napon. Szakaszos és időszakos lezárásra készülj mindenki ma és szerdán napközben a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, ott kertészek dolgoznak.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Steady Swims és a Mr. Know-It-All. Itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, aztán már is megyünk tovább. George Ezra-val, akinek jellegzetes mély és karcos bariton hangja miatt a karrierje kezdetén a legtöbb hallgató azt hitte, hogy egy idős, fekete blues énekesről van szó, miközben ő csak egy 20-as évei elején járó, vékony, szőke brit srác volt. Ő érkezik most tehát ezzel a bariton hanggal, érdemes megfigyelni, hogy tényleg nekünk milyen kép ugrik be róla, hogyha nem tudjuk, hogy néz ki. George Ezra, Anyone For You, ezzel folytatjuk.

0: Yeah.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógusnapra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
8: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
9: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
10: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Augusztus végéig lezárnák az uniós pénzekről szóló tárgyalásokat. Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét a nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint, és budapesti közlekedési fejlesztésekről egyeztettek a fővárosban. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Augusztus végéig lezárhatják a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról szóló tárgyalásokat, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormányfő kiemelt prioritásnak nevezte az uniós pénzek hazahozatalát. Elmondta, hogy a hétvégén levelet váltott Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődnek az egyeztetések a kormány tagjai, valamint a bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter szerint mindkét fél azon dolgozik, hogy a jövő héten Brüsszelben politikai megállapodást írhassanak alá, amely megnyithatja az utat a vitás kérdések rendezéséhez. A kegyelmi ügy most nyilvánosságra hozott igazságügyi minisztériumi dokumentumai szerint Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter nem támogatta K. Endre kegyelmét, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján. A kormányfő azt mondta, az ügycsomagban 49 terhelt, 48 ügye szerepelt. K. Endre kegyelmi kérvényét pedig az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztálya sem támogatta. A köztársasági elnöknek küldött dokumentumban az igazságügyi miniszter 3 esetben javasolta a kegyelem megadását, a többi ügyben nem. Magyar Péter szerint példátlan, hogy a K. Endrének adott elnöki kegyelmet Novák Katalin, és az akkori igazságügyi miniszter ugyanazon a napon írta alá, illetve ellenjegyezte. Budapest közösségi közlekedésének fejlesztéséről egyeztettek az Európai Bizottság és a Budapesti Közlekedési Központ vezetői, közölte a BKK. A találkozót a Transport Research Arena konferenciához kapcsolódva tartották. A megbeszélésen szó volt a közlekedési beruházások finanszírozásáról, a közösségi közlekedés elektrifikációjáról és digitalizációjáról, illetve a fenntartható városi közterületekről. Kiemelt téma volt a budapesti vasút és villamos hálózat fejlesztése. A hívek jövője, az elektromos busz és trollibusz flotta bővítése, valamint a belvárosi forgalomcsillapítás. A résztvevők az egyes villamos vonalán szakmai helyszínbejárást is tartottak. Eljárást indított Budapest főváros kormányhivatala a Travel Teachers Kft. Utazás szervezővel szemben, mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását. A hatóság április 30-án vonta vissza a társaság tevékenységi jogosultságát, így május 1-e óta nem szervezhet utazásokat, és vissza kell fizetni az utasok által befizetett részvételi díjakat. A kormányhivatal szerint a cégnek jeleznie kellett volna, ha önerőből nem tud fizetni, ilyen jelzés azonban nem érkezett. A most indult vizsgálat azt tisztázza, képes-e a társaság a kárrendezésre. Ha nem, akkor a biztosító társaságot hívják fel a kártalanítás megkezdésére. Több fontos kérdésben döntött rendkívüli ülésén az esztergomi közgyűlés, írta a KEMMA. Letett esküjét Steindl Balázs, akit a május 10-i időközi önkormányzati választáson választottak képviselővé a 3-as egyéni választókerületben. A közgyűlés később főállású alpolgármesteré is megválasztotta őt. A képviselők döntöttek a Városháza, vagyis a Bottyán palota termeinek hivatalos elnevezéséről is. Az ülésen módosították a Szent István strandfürdő belépő és bérletárait, valamint döntöttek arról is, hogy a Helisser József városi könyvtár július 20-a és augusztus 21-e között zárva tart. Továbbra is a napsütésé a főszerep az előrejelzések szerint, vételkörzetünkben csapadékra nem kell számítani, a maximum hőmérséklet pedig 19-21 fok között lesz.
0: Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán fix terelést bontanak a 136-os kilométernél. Mindkét irányban csak egy sáv járható, hosszabbodott menetidővel érdemes kalkulálni ott arrafelé. Megszűnt a forgalmi akadály Budapesten, a Pesti úton, a Csabai útnál. Lezárták viszont a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Történt egy baleset a Balatoni úton, a Bartók Béla útnál, ezért is érdemes ott extra figyelemmel, kitartással és türelemmel közlekedni. Várjuk az önök közlekedési infóit, és segítsenek nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8, és ide kaptam, hogy nem működnek továbbra sem a jelzőlámpák. A 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban várhatóan 12 óráig a forgalmatot rendőrök irányítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel Áginak köszönjük szépen a híreket, és hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Harry Styles-tól itt lesz ebben az órában az Aperture, a Walk the Moon és a Shut Up and Dance pedig már megisztította a zenék sorát.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Harry Styles és az Aperture, ami után majd Kamrád érkezik, és a So Good, nagyon jó hangulata van most ezeknek a Bajnokok Ligája előtti heteknek, napoknak Budapesten. Rengeteg kísérő program várja a szurkolókat. Május 28-a és 31-e között rendezik meg az ingyenes Champions Fesztivált a Hősök terén, ahol focis aktivitásokkal, koncertekkel, helyi ételekkel és a hivatalos BL trófeával lehet hangolódni a mérkőzésre. Csütörtöktől szombatig 10 és 22 óra között, vasárnap pedig 18 óráig. Bár a feszültség helyett inkább közös futballünnep várható a leginkább kihagyhatatlan eseménynek, a május 29-i Ultimate Champions Legends Tournament ígérkezik a Pap László Sportarénában megrendezett gálatornán. Olyan legendák fociznak majd, mint Luis Figo, Cafu, Ivan Rakitic vagy Juhász Roland. Tényleg egy ilyen igazi futballünnepre lehet számítani, meg már most is egyre jobban érezni ennek a Bajnokok Ligája döntőnek a hangulatát, úgyhogy Kamráddal folytatjuk most, ahogy ígértem ezt tőle, a So Good.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. I could stay awake just to hear.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Ez volt Freddy újdonsága itt a Sláger FM-en, a Pain and Glory. Aztán megyünk tovább, 2000-ből indítom hamarosan a Spillert és a Groove Jetet, de előtte még jönnek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók.
1: -17-18 fokot mérhetünk jelenleg vételkörzetünkben, a fővárosban és az agglomerációban is zavartalanul süt a nap, a látási viszonyok kiválóak az utakon. A korábbi napok csapadékos időjárása után teljesen szárazak a burkolatok. Az északias szél viszont továbbra is élénk lökésekkel kíséri a napsütést, különösen a hidakon és a nyíltabb szakaszokon érezteti az autósokkal a szél erejét. Csapadékra déli órákban sem kell készülni, marad a tiszta, tavaszias idő, és 20-21 fok lesz a maximum.
0: Budapesten Máltól a 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésében félpályás korlátozásra kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek ott. A 17. kerületben az 501-es utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma és szerdán szintén a 10. kerületben a Körösi Csaba Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak ott. Továbbra is zárva tartják a Nagyos Király útján a külső sávot a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt, és baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a Balatoni úton, a Bartók Béla útnál, úgyhogy óvatosan közlekedjünk ott arrafele is. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói, és hogyha látnak, éreznek, tapasztalnak, hallanak, szimatolnak bármit ott közben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Zara Larsson és a Pink Panthers közöse a Stateside után érkezzen most egy újabb koprodukció, Purple Disco Machine, illetve Ace This és a Beat of Your Heart. Na de mit tudunk Purple Disco Machine-ról már? Mondom is, a művésznév mögött a német Tino Piontek áll, aki a nevét két ikonikus kedvence, Prince Purple Rain című albuma és a Miami Sound Machine együttes után rakta össze. Bár ma a Nu Disco és a Deep House királyának tartják őt, a karrierje elején a 2000-es években még klasszikus house-t pörgetett Stereo Funk néven. Világhírnevet a 2013-as My House című száma hozott neki, a szakma csúcsára pedig akkor ért fel, amikor 2023-ban Grammy-díjat nyert Lizzo About Damn Time című slágerének hivatalos remixiért. Na most ő zenél tehát nekünk Ace Dis-szel közösen ezt tőlük a Beat of Your Heart, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A Fidesz frakció szerint 2024. februárjában értesültek a kegyelmi ügyről. Összefogott a Metallica a Vörös Kereszttel, és változik a Lehel csarnok nyitvatartása pünköstkor. Délben köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A Fidesz frakció szerint az akkori kormány tagjai a kegyelmi ügy kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az ügyről. A frakció közleményében Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatójára reagált, amelyen a kormányfő az igazságügyi minisztériumnál lévő nyilvánosságra hozott dossziéről beszélt. A Fidesz frakció közölte, K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntése után ellenjegyezte. Magyar Péter korábban azt mondta, a dokumentumok alapján Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét, és példátlannak nevezte, hogy Novák Katalin és az akkori igazságügyminiszter ugyanazon a napon írta alá, illetve ellenjegyezte a kegyelmet. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is. Június 11-én és 12-én a Budapest Arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Mariana véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
10: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi véradási helyszínünk. az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatunk. Sok szeretettel a helyszínen.
9: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt a metallica.véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Közterületek szépítésére hirdett pályázatot a második kerületi önkormányzat. A Fogadj örökbe egy közterületet program azoknak szól, akiknek nincs saját kertjük, de szívesen ültetnének virágot, gondoznának zöld felületet, vagy szebbítenének egy kerületi közterületet. A pályázatra a második kerületi lakosok, társasházak és helyi szervezetek is jelentkezhetnek. A feltétel az, hogy az érintett terület a kerülethez tartozzon. A jelentkezési határidő augusztus 31-e. Változik a Lehel csarnok nyitvatartása a pünkösdi hosszú hétvégén. A piac május 23-án szombaton még nyitva lesz, de csak rövidített időben. Reggel 6 órától 14 óráig várja a vásárlókat. Május 24-én vasárnap és május 25-én hétfőn a csarnok zárva tart. A pünkösd utáni első munkanapon május 26-án kedden már a megszokott rendszerint. Reggel 6 órától 18 óráig lesz nyitva. A 13. kerületben május 25-én az ünnepnap miatt nem kell fizetni a közterületi parkolásért. A többi napon viszont a szokásos parkolási rend lesz érvényben. 18-19 fokot mutatnak a hőmérők, vételkörzetünkben a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de az időjárás teljesen száraz marad. Az északias szél élénk lökésekkel kíséri a déli órákat. Délután enyhe, tavaszias idő várható, esernyőkre egyáltalán nem lesz szükség.
11: Emulás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán fix terelést bontanak, a 136-os kilométernél mindkét irányban csak egy sáv járható, a Hegyesalom felé vezető oldalon hosszabbodott menetidővel érdemes számolni, a torlódásban két kamion koccant egymásnak, a külső sávot emiatt lezárták. Mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számítsanak, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt ott közműjavítás zajlik, és a 17. kerületben az 501-es utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és szerdán, mert javítják a burkolatot.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délután, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Sláger FM a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, aki pörgeti a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel együtt a munkaórákat is. Sam Smith és a Dancing with a Stranger itt a délutánt.

Itt a Sláger FM-en, ez volt a Sabrina Carpenter és az Espresso, és hogyha belegondolunk, hogy milyen hétvége lesz most, na milyen? Pünkösdi hosszú hétvége lesz most, és ennek kapcsán hoztam jó kis programokat, ugyanis május 22 és 25-e között a Vörösmarty tavasz színes programokkal és tematikus pünkösdi hétvégével várja a látogatókat Budapesten. A Vörösmarty télen kézműves vásár, gasztronómiai kínálat, zenei programok és pünkösdi királyválasztás mellett a Workshop ház kreatív foglalkozásai is látogathatók. Ezzel párhuzamosan a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként a Vámház körúti nagycsarnok pünkösdi vására hagyományos magyar ízekkel, mézekkel és ünnepi hangulattal fogadja a budapesti érdeklődőket a hosszú hétvégén. Ez egy szuper program lehet, érdemes már most így előre kitalálni, hogy mit fogunk csinálni magunkkal itt ezen a jutalom pihenő napon, és akkor ki tudjuk használni. Ennek érdekében hozok a következő órában is jó kis pünkösdi programot, de most Gwen Stefani-t indítom, ez tőle a Somebody Else's.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most Orbán Rudi és a kereszthúzat. Aztán megnézzük, hogy lesz-e kereszthúzat, vagy sem. Ági fogja mondani nekünk a legfrissebb időjárási infókat, én pedig hozom a közlekedést érintő aktualitásokat, majd Árasztéssel és a Paid My Dues nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
5: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
8: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. margitszigetiszínház.hu.
1: A reklám után.
9: Tovább emelkedik a hőmérséklet, egyre több helyen mérhetünk 18-19 fokot így Veszprémben és Budapesten is, bár a nap továbbra is gyakran és hosszan kisüt, észak felől időnként gomoly felhők sodródnak a térség fölé, amelyek átmenetileg elfedhetik a napsugarakat. Számottevő csapadékra délután folyamán sem kell számítani a vételkörzetünkben, így az esernyőket nyugodtan otthon hagyhatják. A maximum mai napunkon 20-21 fok lesz, a száraz utakon a közlekedés zavartalan, érdemes kihasználni ezt a kellemet.
0: Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán fix terelést bontanak, a 136-os kilométernél mindkét irányban csak egy sáv járható, a Hegyesalom felé vezető oldalon hosszabbodott menetidővel érdemes számolni, a torlódásban két kamion koccant egymásnak, a külső sávot emiatt lezárták. Mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számítsanak, mert mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt ott közműjavítás zajlik, és a 17. kerületben az 501-es utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni ma és szerdán, mert javítják a burkolatot.
4: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: és a Training Season, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Dua Lipa a 2024-es Radical Optimism című albumának egyik legnagyobb érdekessége, hogy a brit énekesnő szinte a teljes projektet a pszichedelikus popot játszó Tame Impala frontemberével, Kevin Parkerrel közösen készített el. Emellett köztudattan megszállott jegyzetelő Dua Lipa a telefonjában külön mappában gyűjti az összes dalszöveg ötletét, sőt, saját elmondása szerint már évekkel ezelőtt pontosan leírta egy füzetbe, hogy a harmadik nagylemezén milyen hangzást és hangulatot szeretne megvalósítani, ami aztán végül pontosan úgy is lett. Talán erre szokták mondani azt, hogyha valamit le tudunk írni, és ki tudjuk tűzni már egyfajta ilyen célként, akkor sokkal könnyebb lesz, mint hogyha csak ábrándozunk róla, mert csak úgy nem igazán tudjuk, hogy pontosan mit is akarunk. Ez tényleg egy jó kis hatékonyság növelő technika lehet. Lola Young-gal zárjuk az órát, ez tőle a tavalyi gigaslágere a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
6: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Én csak buta kutyákat látok.
9: Tényleg, milyen egy buta kutya?
8: Ahol élünk, ugye az egy ilyen lakás, és akkor az első emeleten van egy nő, akit úgy hívnak, hogy Rozi néni. Na, annak a kutyája nagyon rossz.
9: De mi?
8: Egyszer arra ébred fel, hogy a kutya tépi a haját.
9: Nem már, bocsánat Rozi nénitől, hogy nevetünk ezzel. Hogy tépi a haját?
8: Nem tudom. Kis rossz csont.
10: Éhes volt talán.
8: Vagy az is lehet, hogy spagetti neki.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ruf Bálintot kinevezték miniszterelnök helyettesnek, átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota, és felülvizsgálják az idei költségvetést. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Magyar Péter miniszterelnök ma miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálintot, a miniszterelnökséget vezető minisztert. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a döntés arra az esetre szól, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejűleg akadályoztatva lenne. Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Delegációjával, kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással megy Krakkóba, majd este vonattal Varsóba. A küldöttségben több miniszter is helyet kapott. A kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és a lengyel államfővel, valamint a lengyel parlament két házának elnökével is tárgyal. Csütörtökön Ausztriában folytatja hivatalos útját. Hivatalos megkeresés esetén átadja a kormánynak a K. Endre kegyelmi ügyében keletkezett iratokat a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közleményében jelezte, hogy együttműködik a dokumentumok nyilvánosságra hozatalában, és a rendelkezésre álló iratokat átadja a kabinet képviselőinek. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentumait. A kormányfő korábban az igazságügyi minisztériumnál található dosszié tartalmáról is beszélt, amelyet már közzétettek. Június 30-áig teljes körűen felülvizsgálja a 2026-os központi költségvetést a pénzügyminiszter. Kormány úgy látja, hogy a büdzsé tényleges helyzete jelenleg átláthatatlan, ezért soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Az idei költségvetést még 2025. júniusában fogadta el a parlament. Azóta a leköszönő Orbán kormány többször is módosította. A tegnapi kormányülés után elhangzott, a kabinet célja, hogy a költségvetés valós számokra épüljön, és biztosítsa az ország pénzügyi stabilitását. Magyar Péter miniszterelnök szerint egyelőre nem ismert pontosan a hiány mértéke, ezért a tárcák áttekintik a korábbi kötelezettségvállalásokat. Üzlet kirakatába hajtott egy autó Székesfehérváron, a Szent Flórián körúton, a Fehérvár Center bevásárlóközpontnál, írta a FEOL. A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. A helyszínre a rendőrség és a mentők is kiérkeztek. A lapinformációi szerint az autót egy idős nő vezette, akinek lecsúszhatott a lába a fékről, ezért hajthatott vele az üzletbe. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Szent Flórián körúton forgalmi akadály alakult ki, a Fehérvár Center környékén közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk. Szombaton ismét látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinet irodaépülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az első hétvégén 2000 ember vett részt a vezetett túrákon, és a regisztrációs helyek szinte percek alatt beteltek. A nagy érdeklődés miatt most hétvégén folytatódik a program, de a pünkösdi hétvége miatt ezúttal csak szombaton tartanak épületbejárásokat. A látogatók megnézhetik a miniszterelnök dolgozó szobáját, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. Vitézi Dávid jelezte, ha az érdeklődés továbbra is nagy lesz, a program a következő hétvégéken is folytatódhat. 19-20 fok van térségünkben, a változóan felhőség mellett hosszabb napos időszakokra van kilátás, csapadékra viszont nincs esély. Az élénk északias szél miatt a szabadban hűvösebb lehet a komfortérzet, érdemes rétegesen öltözködni, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, a csúcsértéket pedig hamarosan megközelítjük, mert 20-21 fok lehet a maximum a mai napon vételkörzetünkben.
13: Budapesten baleset történt a Margit körúton, a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton is kifelé, a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávban. Baleset okoz torlódást a Gyáli úti felüljárón, kifelé az Ecseri út előtt, és erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt. Ezt Erik küldte. Köszönöm szépen! Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma és szerdán napközben. A 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak ott. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán Budapest felé burkolatjeleket festenek Biatorpágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani ott is.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan itt a Sláger FM-en, a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel is leszünk ebben az órában, Laura Branigan, Ariana Grande, illetve David Guetta, és Sziával kiegészülve a Titaniummal indul az óra.

Itt a Sláger FM-en ez volt a We Can't Be Friends. Ariana Grande pályamunkája, dala, éneke, slágere, ezt hallgattuk az előzőekben. Ígértem az előző órában, hogy hozok további jó kis pünkösdi programokat. Május 24-én és 25-én, tehát most hétvégén, vasárnap és hétfőn, pünkösd hétfőn rendezi meg a Skansen a 15. pünkösdi örökség ünnepet, amely egyben a Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény magyar csatlakozásának 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen hazai hagyományőrzők mellett spanyol flamenco művészek is fel lépnek. A látogatókat autentikus népviseletek, gasztronómiai kóstoló, kézműves bemutatók, valamint népzenei és táncprogramok várják. Vasárnap a Tárkány Művekat koncertet, hétfőn pedig a Kalocsai Mennyasszony Kikérést és Kádár táncot is meg lehet nézni. Mindez tehát május 24-én és 25-én a Szentendrei Skansenben. Damiano David és a Born With a Broken Heart érkezik itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: hogy leszeretem pénzt.
1: Ez volt Majka és a Csúran Cseppen a tavalyi év egyik legnagyobb slágere, meg legnagyobb visszhangot keltő sláger. Szerintem ez külön kiemelendő ezzel a zenével kapcsolatosan. Aztán most érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd The Weeknd és a Save Your Tears nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
2: A legtöbb helyen vételkörzetünkben már 18-19 fokot mutatnak a mérőműszerek, igazi kellemes, többnyire napos időbe telik a kora délután. A felhő átvonulások ellenére a napsütés dominál. Esőre a nap hátralévő részében nincs kilátás, a csapadék esélye minimális. Az északi szél változatlanul aktív, élénk széllökései tisztán tartják a város levegőjét, de a nyílt utakon haladóknak még érdemes odafigyelni az oldalszélre. 20-21 fokig emelkedik majd a maximum hőmérséklet.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt továbbra is zárva tartják a belső sávot, az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell ott számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zamárdi környékén történt egy baleset, az autópálya érintett oldalát lezárták, a rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső Szántót Siófok nyugat csomópontban letereli a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél a Balatonendréd Tab Zamárdi csomópontban lehet. Budapesten erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, ezt Eriktől tudom, illetve történt egy baleset a Margit körúton a Margit híd felé a Keleti Károly utca előtt a külső sávban.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Lady Gaga, illetve Bruno Mars közöse, a Die With A Smile, egy igazán spontán szerelem projekt ez. A két világsztár egy stúdiózás alkalmával az éjszaka közepén hajnali 4-kor fejezte be a dalt. A felvételen Bruno Mars nem csak énekel, hanem a dobokon és a gitárokon is ő játszik. A 70-es évek stílusát idéző country popos hangzás és a hozzá készült retro tévéstúdiós klip azonnal hatalmas globális siker lett, és heteken átvezette a slágerlistákat, miközben a kritikusok is a 2024-es év egyik legprofibb pop együttműködéseként ünnepelték ezt a dalt. Aztán már is zárul az óra, hiszen néhány percen belül már 2 óránál járunk, de még Loi és a Colt belefér ebbe az órába, indítom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után.
10: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Többnapos vonatleállás jön Kelenföld és Ferencváros között. Magyar kötődésű konzorcium építheti az új szerb magyar olajvezetéket, és többet alkudnak a vevők Zuglóban és a 16. kerületben a lakáspiacon. Már is mondom a részleteket, 14 óra van. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Újabb üteméhez érkezik a déli körvasút fejlesztése, ezért több napon át nem járnak a vonatok a Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A korlátozás ma, holnap után, valamint május 26-án, 27-én és 28-án napközben lesz érvényben, ekkor egyik vágányon sem közlekednek a szerelvények az érintett szakaszon. A munkák során a meglévő pályát kötik össze egy új vágánnyal és ideiglenes váltót alakítanak ki. Erre azért van szükség, hogy a későbbi építési ütemekben kevesebb fennakadást okozzanak a munkák. A lezárás több távolság és elővárosi járatot érint, egyes vonatok csak Kelenföldig közlekednek, vagy onnan indulnak. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék a módosított menetrendet. Magyar kötődésű konzorcium építheti meg az új szerb-magyar olajvezetéket. A Világgazdaság azt írja, hogy a kivitelezést az MVM Južna Bačka vezette konzorciuma nyerte el Szerbiában. A beruházás értéke mintegy 14,5 milliárd dinár, vagyis nagyjából nettó 124 milliárd forint. Az új vezeték Horgostól a magyar határ közeléből indul majd és Újvidékig tart. A projekt stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mert csökkenteni az ország függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól. A tender körül korábban jogi vita is volt, de a panaszt elutasították. Egyelőre nem dőlt el, hogy a magyarországi szakasz hogyan épülne meg. Lassult az ingatlanpiac Zuglóban és a 16. kerületben, írta a Balla ingatlan szakértője. A vevők kivárnak, a túlárazott lakások pedig szinte eladhatatlanná váltak. A kisebb, másfél vagy kétszobás lakások újra megjelentek a kínálatban, de sok eladó még mindig túl magas árat kér. A szakértő szerint a jól árazott lakások továbbra is elkelhetnek, de az alkú ma már szinte elkerülhetetlen. Míg korábban 3-5%-ot engedtek az árakból, most már 5-7%-os alkuk is jellemzők. Az albérleteknél stabilizálódtak az árak. Az egyszobás lakások 160-180 ezer, a másfél-kétszobások 200-220 ezer forint körül bérelhetők. Virágosabb és zöldebb lett a Margit körút és a Frankel-Leó találkozásánál lévő kistér. A Frankel plac rendbetételét több közösségi egyeztetés előzte meg. A területre új fák, virágos kazetták, hulladékgyűjtők és ülő bútorok kerültek, de megmaradt a korábbi Legó virágláda is. A térkövek egy része újrahasznosított burkolat, ezeket a Keleti Károly utca felújításakor mentették meg, majd itt használták fel. A virágos dézsák oldalán régi helytörténeti fotók is láthatók, főként a környék és a hamarosan 150 éves Margit híd múltjából. 3 héttel meghosszabbította a Szépművészeti Múzeum az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás nyitvatartását. A tárlati június 14-ig látogatható Budapesten. A kiállítást eddig csak nem 200 ezren látták. A közönség a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát ismerheti meg több mint 150 ókori műtárgyon keresztül. A tárlaton fegyverek, szertartási tárgyak, jelképek és 10 eredeti agyakkatona is látható. Elértük a napi maximumot, 20 fokot mérhetünk Budapesten és Veszprémben is. Kellemes, többnyire napos, száraz időnk van az egész vételkörzetben. Az északias légmozgás továbbra is élénk, hűvösen tartja a levegőt, de a napsütés kárpótolhat minket érte. Késő délutánig kitart a száraz idő.
12: Baleset történt a Margit körúton, a Margit híd felé, a Keleti Károly utca előtt a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávban, és baleset okoz torlódást a Gyáli úti felüljáron kifelé, az Ecseri út előtt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M0-as autóút keleti szektorában, Gyál közelében szalagkorlátot javítanak. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, az aktuális munkaterület mögött jelenleg 7 kilométeres a torlódás, kitartást kívánunk ott. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolat jelet festenek Biatorbágynál, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M1-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zamárdi környékén történt egy baleset, az autópálya érintett oldalát lezárták, a rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső csomópontban letereli a járműveket, visszatérni a 114-es kilométernél a Balaton-Endrét-Zamárdi csomópontban lehet. Az 54-es főúton Kecskemét külterületén kigyulladt egy kamion, a 4-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom, úgyhogy ott is türelemmel közlekedjünk. 06-30-30-30-98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök info is. Előre is köszönjük őket!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában, Benson Boone és tőle a nagy kedvenc a Beautiful Things, Sergio Mendez a The Black Eyed Peas-szal közösen pedig már nyitja, és az órát ez a Más Kenárdán.

0: Ez volt Benson Boone és a Beautiful Things itt a Sláger FM-en. A fővárosi betonrengeteg közepette Káposztásmegyeren a Farkas erdő mellett rejtőzik a Mókaliget, a természetkedvelők eldugott oázisa. Ez a park egy helyi lakos szívvel lélekkel teli civil kezdeményezéseként indul, aki saját kezüleg épített ki fatörzsekből, mászódeszkákból és etetőkből álló akadálypályát, amit később az önkormányzat is felkarolt. A folyamatosan feltöltött etetők miatt a helyszín már a valódi, élő, mókus valóság showvá vált, ahol a látogatók egészen közelről, testközelből figyelhetik meg az emberi jelenléthez szokott kíváncsi kis rágcsálókat. Mindez tehát Káposztásmegyeren, a Farkas erdő mellett, a Mókaligetben egy különleges mókus élményt lehet ott megnézni, átélni, úgyhogy ez egy szuper program lehet, főleg gyerkőcökkel. Camila Cabello és Ed Sheeran érkezik közösen, ezt tőlük a Bamba.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: remény.
1: Épp a Sláger FM-en, ez Zolt Király Viktor, és a zárt ajtók, ami után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd az egykori Pussycat Dolls énekesnője, Nicole Scherzinger, illetve Enrique Iglesias és a Heartbeat érkezik itt a Sláger FM-en.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
2: www.expressone.hu.
4: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
4: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
4: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbb. www.mercurymarket.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
7: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Elértük a mai nap maximumát, ami a hőmérsékletet illeti, 20-21 fok lehet a maximum. Budapesten, az agglomerációban, illetve vételkörzetünkben, Veszprémben, Kecskeméten és Székesfehérváron, illetve Esztergomban gyönyörű napos délutánunk van ezeken a helyeken. Az égen úszó gomoly felhők nem hoznak csapadékot. Az időjárás teljesen stabil és száraz marad, az oldalszélre persze figyelni kell. A munkából hazaindulóknak majd száraz utakra és kiváló látási viszonyokra kell számítani, a tavaszi napsütés pedig egészen a naplementéig tart.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán Gyál közelében zalakorlátot javítanak a 34-es kilométernél, a belső sávot lezárták, az aktuális munkaterület mögött 7 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell számítani. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zavárdi közelében történt egy baleset, az autópálya érintett oldalát lezárták, a rendőrség a 112-es kilométernél a Zavárdi felső Szántód Siófok nyugat csomópontban letereli a járműveket. Visszatérni a 114-es kilométernél Balaton Andrei Tab Zavárdi csomópontban lehet. Az 54-es főúton Kecskemét külterületén kigyulladt egy kamion, a 4-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt tőle a The Door. Teddy Swims karrierje előtt igazi műfai kaméleon volt. Énekelt metalcore, hardcore, punk, soul és country zenekarokban is, mielőtt szólóban befutott. Művész neve a gyerekkori becenevéből Teddy, és egy internetes mozaik szóból származik Someone Who Isn't Me Sometimes, azaz Swims, ami arra utal, hogy a zenén keresztül különböző személyiségeket képes megjeleníteni. Testét borító tetoválásai közül a legkülönlegesebb az arcán látható different felirat, amelyet azért varratott magára, hogy emlékeztesse magát a zenei és az emberi egyediség fontosságára. Ezt tudjuk róla, de meg azt is, hogy valami van a levegőben. Érkezik a halott pénz, és le is zárja ezt az órát itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
1: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
3: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
4: Laci! Laci!
5: Igen, Anna?
4: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
5: Igen, láttam. Miért kérdezed?
4: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
5: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
4: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
9: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
8: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
9: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: 20 nyitvatartással segít a NAV, egyre népszerűbb az érintéses jegyvásárlás a metrón, és megújul az újpesti Vasgyúró tornapálya. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. 20 nyitvatartással készül a NAV az SZIA bevallási határidő utolsó napjaira. Az adóhivatal közlése szerint már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendőjük. A NAV központi ügyfélszolgálatai még a holnapi napon is reggel 8.30 és 18 óra között várják az ügyfeleket. Aki személyesen intézni az ügyét, segítséget kaphat a bevallási tervezet átnézéséhez, módosításához, elfogadásához, az adófizetéshez és az ügyfélkapu pluszhoz is. A NAV infovonala a 1819-es szám, szintén hosszabb időben hívható. Holnap egészen este 8-ig segítik az adózókat. A budapesti metróvonalakon a jeggyel utazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, ismertette a Mastercard. A PNG szolgáltatás április 22-e óta az M2-es, M3-as és M4-es metróállomásokon is elérhető, korábban pedig már működött az M1-es metrón és a 100R reptéri expresszen. A rendszer lényege, hogy az utas a bankkártyáját vagy okoseszközét a kihelyezett készülékhez érinti, ezzel megveszi a vonaljegyet. Ellenőrzéskor ugyanazzal a kártyával vagy eszközzel igazolhat az utazást. A PNG-n keresztül eddig több mint 5 millió jegyet adtak el. A tervek szerint 2028-ra minden fővárosi közösségi közlekedési járművön elérhető lehet az érintéses jegyvásárlás. Teljesen megújul Farkaserdő népszerű vasgyúró tornapályája Újpesten. A fejlesztést a Pilisi Parkerdő és Újpest önkormányzata közösen valósítja meg. Az önkormányzat 18 millió forintos támogatásával. A tornapálya évek óta a helyiek egyik kedvelt erdei sport helyszíne, az eszközök cseréje pedig a nagy igénybevétel és az állapotfelmérések alapján vált szükségessé. A régi sporteszközök bontását már megkezdték, az új elemek telepítése várhatóan május 26-án indul, a kivitelezés pedig június végére fejeződhet be. A felújítás idején az erdőlátogatóktól fokozott figyelmet kérnek. Karbantartás miatt május 21-ig esténként változik a H5-ös hév közlekedése. Csütörtökig 22 óra után a szerelvények csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak. A kimaradó szakaszon H5-ös jelzésű pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszról Pomázon a Dózsa-György utca megállónál lehet közvetlenül átszállni a Pomáz autóbuszállomásról induló helyközi buszokra. A pótlóbuszokon elfogadják a hívmenetjegyeket, a Pestvármegye bérletet, az országbérletet, valamint a Pestvármegye 24 és Magyarország 24 napi jegyeket is. A kényszerű átszállás nem számít út megszakításnak. Újra megrendezik a budapesti Dunaátúszást, ezúttal Generali OVT Dunaátúszás néven. Az eseményt augusztus 29-én tartják, és legfeljebb 1000 résztvevő úszhat át Pestől Budára. A rajta Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, a cél pedig a BME előtti versenyközpont. A résztvevők nagyjából 500 méteres szakaszon kelhetnek át a Dunán. A szervezők amatőröket és profikat is várnak. A vízi biztosítást a Pestvár megyei kutatómentő szolgálat végzi, az úszó folyosó 12 motoros mentőcsónak felügyeli majd. A Dunaátúszás a Generali Night Run eseménysorozat része lesz. 20 fokos maximumot mérhetünk vételkörzetünkben a legtöbb helyen, a fővárosban és az agglomerációban, illetve Veszprémben is. Az égbolt mérsékelten felhős, csapadéktól a haza indulás során már nem kell tartani. Az élénk északias szél az esti órákra fokozatosan mérséklődik. Késő estére az időjósok szerint 16, éjszakára pedig 11 fokig hűl le a levegő.
11: Megszűnt a forgalmi akadály a Gyáli úti felüljáron kifelé, az Ecseri út előtt akadozik viszont továbbra is az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól északra, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Mától a negyedik kerületben a Homoktövés utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra kell számítani, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek ott. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműépítés zajlik ott, és az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell ott számítani. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A hírek után itt vagyunk, és indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Daniel, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling adja meg. Az alapvető pozitív hangulatot erre az órára indulunk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Miles Smith és a Stargazing. Újra egy szupersport lehetőség, egy egészen különleges élményre nyílik. Augusztus 29-én lehetőségünk, ugyanis Duna átúszás néven újjáéled egy ikonikus budapesti sportesemény. A rendezvényen 1000 profi és amatőr úszó kelhet át Pestről Budára a Corvinus és a BML közötti 500 méteres folyószakaszon. A biztonságért a 20 éves Pest vármegyei kutatómentő szolgálat felel majd, akik 12 motoros csónakkal és 30 szakemberrel felügyelik az átúszást. A belvárosi csobbanás egy nagy esti budapesti futóverseny kiegészítő programjaként jelenik majd meg, tehát augusztus 29-én Miley Cyrus-szal folytatjuk. Ez most tőle a Flowers itt a Sláger FM-en.

0: Ez volt Zola, és tőle az újdonsága Sehova se passzolok. Aztán most érkezik Sheryl Crow és a Fight for this Love. Egyből a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Szépen lassan csökken majd a hőmérséklet, fokozatosan a felhőzet minimális, így a naplemente előtti órákat is kellemes napsütés határozza majd meg. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani vételkörzetünkben, a szél fokozatosan veszít erejéből. Az esti órákra már csak mérsékelt északias légmozgás lesz jellemző a fővárosban és az agglomerációban. Veszprémben is derült az égbolt, illetve az éjszaka folyamán emiatt gyors lehűlésre is számíthatunk. A késő esti 16 fokról reggel egészen 11 fokig süllyed majd a hőmérséklet.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Gyáli úti felüljárón kifelé, az Ecseri út előtt akadozik viszont továbbra is az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól északra, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Mától a 4. kerületben a Homoktövés utcában, a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra kell számítani, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek ott. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműépítés zajlik ott, és az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon burkolatjelet festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, lassulásra kell ott számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan,

0: De egy elköszönjünk, úgyhogy Ági, légy szíves.
1: Várjál, gondolkodom, hogy nem hagytam el ki valamit a mai De igen!
0: Na,
1: hát hogy nem? Hát
0: persze, mi lesz?
1: Hiszen ma este hazai sláger.
0: Wow!
1: Igen, persze, hogy nem felejtettük el. BSV Matyi érkezik hozzám vendégség.

0: benne, hogy fel tudja dobni a kedvemet, ez még bármi lehet.
1: Oj, de izgalmas, ez egy kutyafáját, érdemes.
0: Ez a 50-50.
1: Érdemes rátapadni a készülékekre, akkor este
0: 21 órától itt a Sláker FM-en.
1: Így legyen, mi pedig holnap 10-kor jövünk, addig is a legjobbakat kívánjuk mindenkinek, meg kis Katát, aki már itt sertepertér, úgyhogy hamarosan meg is érkezik a mikrofon mögé. Ciao.

0: it.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
4: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban.

0: mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kesthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistvan.hu.
4: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmus tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
6: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
7: A reklám után.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Dupla parkolási díj jöhet a nehezebb autókra Budapesten. Feljelentést tettek a Roma Kulturális Központ ügyében is. Kiadták a Kecskeméti Egyetemi Alapítvány intézkedési tervét. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész, 64 éves volt. A Nézőművészeti Kft. Bejegyzése alapján azt írja, hogy a művész tegnap délelőtt hunyt el. Scherer Péter az elmúlt évtizedek magyar filmes és színházi életének meghatározó alakja volt. Ma este 9 órakor virrasztást tartanak érte. A társulat ugyanakkor azt kéri, hogy a sajtó ne vegyen részt az eseményen. Dupla parkolási díjat fizethetnek 2027-től Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók tulajdonosai, írja a Magyar Nemzet. A tervezett fővárosi szabályozás a hajtás módjától függetlenül vonatkozna az érintett járművekre. Ez azért váltott ki tiltakozást, mert sok villanyautó a nagy akkumulátor miatt eleve nehezebb a hasonló méretű benzines vagy dízel modelleknél. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület azt kéri, hogy a dupla tarifa ne vonatkozzon az elektromos autókra. Feljelentést tett Horváth Aladára a Tavaszmező utcába ígért, de meg nem épült Roma Kulturális Központ ügyében. A Kontroll.hu szerint a Roma Parlament nevében hűtlenkezelés gyanúja miatt fordult a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Az ügy előzménye, hogy a Roma Parlamentet 2016-ban eltávolították a 8. kerületi épületből, majd az akkori kormány Cifra György Roma Oktatási és Kulturális Központot ígért a helyszínre. A beruházásra 2,5 milliárd forintos állami támogatást jelentettek be, de az intézmény nem készült el. A rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentést. Horváth Aladár azonban fellebbezett. Hosszas pereskedés után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány azt az intézkedési tervet, amelyet az állami számvevőszék jelentése nyomán kellett elkészítenie. A Magyar Nemzeti Bank alapítványi pénzek ügyében írta a Forbes a Ketchup alapján. A Kecskeméti Egyetemet működtető alapítvány korábban 127,5 milliárd forintot fektetett a Magyar Nemzeti Bank alapítvány vagyonkezelőinek kötvényeibe, de a pénz nagy részét máig nem tudta visszaszerezni. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain víradást szervez, így a magyar koncertek mellett is. Június 11-én és 12-én a Budapest arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian a víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős, országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
9: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi véradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető hólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatunk sok szeretettel a helyszínen.
8: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt a Metallica kötőjel véradás .fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Fontos, hogy a véradók vigyék magukkal a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat is.
10: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 21 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és cuki bárány felhők úsznak fölöttünk, ezekből esőtől nem kell tartani, és úgy néz ki, hogy holnap is megusszuk a napot szárazon. Napsütéses és meleg időt ígérnek a meteorológusok. 25, akár 26 fok is lehet napközben, azonban a délutáni órákban számíthatunk arra, hogy megélénkül majd a légmozgás, és egész nap erős lesz az UV-sugárzás. Na jó, nem egész nap, de 11 és délután 2 között igencsak égetni fog a nap, és most már a folytatás is ilyen kellemesen melegen alakul, viszont futózáporokra, zivatarokra gyakorlatilag bármikor lehet számítani.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
10: Szétnézünk az utakon. Igen erős a forgalom a fővárosban, tart a délutáni csúcs, ráadásul nehezíti a közlekedők dolgát, hogy a Nagy Lajos Király útján lezárták a külső sávot a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt, a Pesti úton pedig a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a Mávin Form ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
12: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van. Ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a délutáni vonat közlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett. Csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat péntekig Diósjenő és Balassagyarmat között, valamint csütörtökig, de csak késő esténként a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
10: A Mavinform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, és jó utat kívánok a hazafelé tartóknak, így Zsupos Áginak és Jekkel Daninak is. Az Alphaville dala érkezik már is a Big in Japan, előtte azonban Ricky Martintól a Maria forog, én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Billie Eilish énekelt nekünk, aki nemrég egy interjúban elmondta, hogy nagyon szívesen színpadra vinni az életét. Egyébként is szereti a teátralitást, hiszen táncosként cseperedett fel, és hát imád meghajolni a közönség előtt, és az élete egészen jó kis musical lehetne, bár mostanság nem nagyon van ideje ilyesmire, egyszer talán majd megcsinálja. Hát, ha az ő slágerei fűszereznék, én szívesen meg is nézném. No de itt a Sláger FM-en már is horgászbotot ragadunk, ugyanis képzeljék, a hétvégén az éjleple alatt megszületett, helyesebben szólva horogra akadt az idei év első 30 kiló feletti rekord pontyfogása a ráckevei Dunágon. A szombat éjjel partra húzott halmatuzsálem több mint 31 kilót nyomott, hogyha emlékszünk rá az IBCC-n is, közel 32,5 kilós volt a legnagyobb fogás, és hát a 30 kiló fölött összesen 3 hal volt, úgyhogy ez a szombaton kifogott pont még azokhoz képest is óriási fogás volt. Ne feledjük, hogy a szombat éjjel hidegfront volt, és hát már az IBCC alatt megtanultuk, hogy hidegfront idején a nagyobb halak harapnak jobban. A horgász, aki kifogta, Gerebenis Norbert volt, aki elmondta, hogy élete élménye volt partra húzni ezt a hatalmas halat, amely egyébként már nem először kapta be a csalit. Ez volt az 5. alkalom, hogy kifogták, és hát ez alkalommal is visszaengedték a ráckevei Dunára. Kíváncsi vagyok, mikor fogják ki legközelebb a kapitális fogáshoz. Minden esetre gratulálunk, és már repülünk is tovább Katy Perry dalával. Érkezik a Hot and Cold itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Chris Rea dala szólt, ez volt a The Road to Hell, és nagyon szomorú hír érkezett. Elhunyt Scherrer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki tulajdonképpen azt, hogy a színész mesterséget választotta Karinthy írásainak köszönheti. Bár eredetileg nem készült színésznek, a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol építészmérnöki diplomát szerzett. Nem csak a színpadon láthattuk őt, de filmekben, sorozatokban is szerepelt, például a Vállótársakban, az Apatigrisben, a Kontrollban, a Made in Hungáriában is játszott, óriási űrt hagy maga után. Scherrer Péter 64 esztendős volt.

0: Képlet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
9: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallotta.
8: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt ígérik a meteorológusok, hogy a holnapunk napsütésben telik majd el. Időnként jelenik meg majd csak fölöttünk egy-egy gomoly felhő, és csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor zivatar, hogy az ország mely részén, azt most nem részletezték a meteorológusok, úgyhogy lehet arra számítani, hogy akár nálunk is eleredhet az eső napközben. Viszont 24-25-26 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, úgyhogy kimondottan meleg lesz a holnapunk, és 26-27 fokot várhatunk csütörtökön, pénteken, sőt szombaton is, vasárnap és hétfőn pedig akár a 30 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Szóval nagyon kellemesen, napsütésesen, melegen alakulnak a következő napjaink. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Hatalmas a forgalom ma a fővárosban. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton. A Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, de torlódás tapasztalható a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként, valamint a Széll Kálmán tér környékén és a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt. Tovább nehezíti a közlekedést, hogy sávlezárás van a 19. kerületben, a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert itt javítják a burkolatot, illetve lezárták a 2. kerületben a Jutas utcát, a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 4. kerületben a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthatunk, mert mindkét helyen új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Csellengők Dallas volt, ez volt a Soul Asylum és a Runaway Train. Ez pedig a sláger délután, és gyorsan-gyorsan húzzanak cipőt, kapjanak magukra egy kardigánt, és irány a Csili Művelődési Központ, ahol hamarosan, egészen pontosan 6 órától neki iramodhatunk a nagyvilágnak, hiszen ismét vár bennünket a Világjáró Klub. Ugye, ahogy a nevéből is ki lehet következtetni, ez egy olyan klub, ami egyrészt nyilvános, másrészt elvisz bennünket a világ legtávolabbi tájaira is. Minden hónapban más és más helyre kirándulhatunk virtuálisan, a meghívott előadók pedig élvezetesen vetített képekkel illusztrálva mutatják be a világ azon tájait, amelyekről sokunk csak álmodozhat. Ez alkalommal dr. Mari László egyetemi docens, a Magyar Földrajzi Társaság korábbi főtitkára érkezik, és Kis Tibetbe visz el bennünket, Ladakhba, amely Dél-Ázsiában található, a Himalája nyugati oldalán, a magas hágók földje, a távoli hegyek is, a tibeti buddhista kultúra szépségéről ismert, ezért is nevezik Kis Tibetnek. Nos, ezt a helyet ismerhetjük meg ma délután 6 órától, hát irány a Csili Művelődési Központ. Itt a Sláger FM-en pedig már is Alex Warrennel megyünk tovább, aki annak idején talán nem is álmodozott arról, hogy egyszer ő is bejárhatja a világot, hát most világkörüli turnéjával gyakorlatilag a föld bármely pontjára eljuthat. Fever Dream című dala dobja fel a délutánunkat.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A fiatal tehetség zene iránti vonzalma egyébként 5 éves korában kezdődött, ugyanis a szüleitől kapott ajándékba egy dzsembét, egy afrikai dobot, amit nagyon-nagyon szeretett és rengeteget püfölt, ez pedig ugye nagyban hozzájárult az ő ritmusérzékének alakulásához. Aztán 16-17 évesen már saját mixeket készített, amik olyan sikeresek voltak, hogy David Guetta meg is hívta őt egy turnéjára, hogy lépjen fel vele együtt. Innentől kezdve aztán megállíthatatlanul beindult Kunz zenei karriere. Mi is megállíthatatlanok vagyunk, így 7 perccel 5 óra előtt már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt meghallgatjuk a konyha dalát, szól a 100-szor visszajátszott.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este

0: Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
1: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
2: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
3: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában. Felmentette tisztségéből a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézi Dávid miniszter, elhunyt Serert Péter Jászai Mari díjas színművész. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában összhangban a miniszterelnök kezdeményezésével és a kiemelt közérdeklődéssel, közölte Súlyog Tamás köztársasági elnök. A hivatal hivatalos megkeresés esetén átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének. A miniszterelnök kedden reggel ismertette a kormány.hu oldalon közzétett satírozásokkal ellátott 2023-as kegyelmi botrány igazságügyi dossziéjának főbb részleteit. Felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét a közlekedési és beruházási miniszter, írja a HVG. Vitézi Dávid pénteken az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a MÁV helyzetének teljes áttekintése után dönt arról, szükség van-e strukturális változtatásokra vasúttársaság vezetésében. Dányi Gábor 2024. január 1-e óta töltötte be a gazdasági vezérigazgató helyettesi posztot, korábban több kormányzati és vasúti vezetői szerepet is ellátott. 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV az osztrák ÖBB-től a nyári szezonra, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter szerint a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes jármű áll rendelkezésre, ezért azonnali segítségre volt szükség. A kölcsönkocsik célja, hogy biztosítsák a balatoni közlekedést. A miniszter hozzátette, dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán, miután a korábbi tendereket 2022 végén visszavonták. A környezetkárosító építkezés azonnali hatályú beszüntetésére szólította fel a BYD-t Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető a Facebookon közölte, tudomására jutott, hogy a Szegeden épülő gyár súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. A miniszter egyeztetett a hatóságokkal és Stumpf Péter országgyűlési képviselővel, aki részletesen tájékoztatta a jogsértésekről és a lakosság aggodalmairól. Gajdos László hangsúlyozta, a magyar emberek egészség fontosabb minden gazdasági érdeknél. Elhunyt Scherer Péter színművész. A művész 1980-ban érettségizett Szombathelyen, majd építőmérnöki diplomát szerzett, miközben 1984 és 1994 között az Arvizula Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben kapott színművész oklevelet, később a Bárka Színház alapító tagja lett, majd a Krétakör Színházban játszott. Scherer Péter számos színházi előadásban, filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást. Nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Control, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Vizsga vagy a Kincsem. Munkásságát több rangos elismeréssel jutalmazták, köztük fővárosi önkormányzati díjjal, a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával és a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével. A Jászai Mari díjas színész 64 éves volt. A Queen 1986-os történelmi budapesti koncertjének 40. évfordulóját egy nagyszabású szimfonikus produkcióval ünneplik július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában. A Queen szimfonik emlékkoncertet a szolnoki szimfonikusok adják elő. A Queen 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban, 70 ezer ember látta az együttes budapesti koncertjét. A banda tagjai 5 napot töltöttek hazánkban, a szervező stáb a koncert előtt külön személyre szabott meglepetésekkel készült a zenészeknek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokra. Hát röviden összefoglalva, meleg, napsütéses, hamisítatlan májusi időjárásban lesz részünk. Holnap már 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke, és egész nap gyönyörű napsütéses lesz az időnk, bár nincs kizárva egy-egy futózápor, zivatar, hiszen a csapadék tevékenység nem szűnt meg teljesen, és a féle nyári záporok bárhol, bármikor kialakulhatnak. Nálunk nagyon beséllyel egyébként a délutáni órákban akkorra ígérik azt is, hogy egy kicsit megélénkül majd a légmozgás, és hasonló időjárásban lesz részünk még csütörtökön is, hétvégére azonban csökken majd a csapadékhajlam. Hozom a segítséget az úton lévőknek, igen erős a forgalom a fővárosban, úgyhogy lassú a haladás például a Pesti alsó rakparton, az Erzsébet hídtól északra és a Szent István parktól az Országházig, a Széll Kálmán tér környékén, Margit körúton, továbbá a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt, de telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is az Erzsébet tér előtt, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Szavolyai nőtér előtt. A forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert itt javítják a vízvezetéket. A 6. kerületben a Nagymezi utcát egyirányosították az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert javítják a csatornát, és lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt, a 20. kerületben pedig az Igló utcát találjuk lezárva, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: A Sláger délután folytatásában is maradunk ritmusban. Sheryl Crow gondoskodik erről, már is tőle szól az All I Wanna Do, de előtte a The Bangles-től a Manic Monday-t forgatom. Kiskota vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk, hogyha autóban ülnek, kapcsolják be a biztonsági övet. Jó utat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Olivia Dén énekelt nekünk, aki idén februárban átvehette Grammy díját, és el is indult világkörüli turnéjára, hogy bemutassa The Art of Loving című második stúdióalbumát. Az énekesnő egyébként a koncertturnéján is a klasszikus vonalat képviseli, szóval nem számíthatunk rá, hogy lebeg a nézőtér fölött, vagy cirkuszi mutatványokat megszégyenítő attrakciókat mutat be éneklés közben, egyszerűen csak áll a színpadon és énekel. És pont ettől lenyűgöző. Ugyan nem véletlen mondják, hogy a kevesebb néha több. No de itt a Sláger FM-en ellátogatunk már is Vác mellé, Alsó-Peténybe. Jártak már itt? Remélem, hogy igen, de hogyha még nem, akkor mondom, hogy miért érdemes erre felé tervezni egy kirándulást. Hát azért, mert itt található az ország első rózsa élményháza, ahol minden a rózsáról szól. Amellett, hogy az egész ház kívülbelül pompázik a rózsától, még megismerhetjük az evirággal készített gasztronómiai és wellness termékeket, kóstolhatunk például rózsakávét, de megtanulhatjuk, hogy melyik rózsának mi az üzenete, virágnyelve, megtanulhatunk dekorálni rózsával. Sőt, alkalmanként akár a rózsaszeánszot is kipróbálhatjuk, és hát csodálatos fotókat készíthetünk a virágokról. Sőt, pünköst hétfőn, május 25-én azért is érdemes lesz ide ellátogatni, mert különleges pünkösdi rózsa programokkal várnak majd bennünket, úgyhogy ezt a programot is csak ajánlani tudom. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább egy énekesnővel, aki, hogyha virág lett volna, minden bizonnyal fekete rózsa lett volna, teli tövisekkel. Amy Winehouse énekel nekünk, Solar Rehab.

Valmar és Manuel dala forgott, ez volt az Éget a nap itt a Sláger FM-en, és tessék ezt nagyon komolyan venni, mert a következő napokban erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket megfelelő kencékkel. Egyébként 3 perccel járunk 17 előtt, és már is összefoglalom, hogy mit kell tudni a következő napok időjárásáról, és arról, hogy mi a helyzet az utakon, de előtte még Whitney Houston-tal a szól, jön az I Wanna Dance With Somebody.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
4: Laci! Laci!
5: Igen, Anna?
4: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
5: Igen, láttam. Miért kérdezed?
4: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
5: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
4: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Legjobb, legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesz. Letszoli a cövesz helyett. Nézz utána letszoli.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Kimondottan kellemes most az idő odakint. 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Csak bárány felhők szűrik a napsütést. Holnap sem lesz ez másként, talán egy kicsit kevesebb felhő lesz fölöttünk az égen, viszont azért arra készüljünk, hogy a következő napokban is bármikor jöhet egy-egy futó nyári záporzivatar. Egyébként holnap már 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, és ez lesz a helyzet csütörtökön is. Pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig még tovább emelkedik majd a hőmérséklet, és a hétvégére a csapadék tevékenység is megszűnik, úgyhogy mindenképpen keressenek valami szabadtéri programot az előttünk álló pünkösdi hosszú hétvégére, és öltözzenek lengén. Nézzük, mi nehezíti ma az autósok életét. Az M0-as autóúton Dunakeszi térségében a közvilágítási lámpákat szerelik. A Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik. Itt egy pici lassulás tapasztalható most is. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Az M4-esen pedig Nor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja itt a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A fővárosban pedig lezárták a második kerületben a Jutas utcát, a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövid szakaszon, mert itt javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 6. kerületben pedig a Nagymezi utcát egyirányosították az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. Közlekedjenek figyelmesen!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
12: Hey guys, it's Taylor.
13: It's me.
12: Taylor.
0: Yes. A sláger FM. Minden, amit szeretnél.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Jennifer Lopez énekelt nekünk, ez volt Waiting for Tonight című dala, és hát J-Lo azt hiszem tudna mesélni a Versace öltözékekről, hiszen többször láthattuk őt Versace komponált a ruhakölteményekben. Hogyha pedig ellátogatunk ezen a héten a Képező galériába, és meghallgatjuk a Luxus 4 arca következő előadását, ami holnap este vár bennünket, akkor éppen ezzel a divatházzal ismerkedhetünk meg. Horváth Szilvia divattervező a Versace divatház történetéről mesél majd nekünk, ugye? A ragyogás, az arany, a barokk, a gazdag minták, a testhez álló sziluettek, a mediterrán szenvedély jellemzi ezt az olasz márkát, amely a 90-es évek szupermodell kultúráját is meghatározta. A holnap esti előadáson megismerhetjük a márka ikonikus pillanatait, a botrányos és zseniális kollekciók hátterét, és azt, hogy hogyan maradhatott Versace a popkultúra örök csillaga. Hát például úgy, hogy olyan énekesnőket öltöztetett többek közt, mint Jennifer Lopez. Szóval mindez holnap este a Képező galériában itt Budapesten. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább egy olyan énekesnővel, akinek a stílusához inkább Yves Saint Laurent áll közelebb. Barbra Streisand érkezik, és a Woman in Love.

Ez volt Wolf Kati dala, az Erre táncolj itt a Sláger FM-en, és mostantól önök dönthetnek arról, hogy mire szeretnének táncolni, hiszen 6 órakor indul a kívánság műsor, várom az üzeneteket rögtön a hírek után rajtolunk, a hírek előtt azonban még Lady Gaga táncoltat meg bennünket a Dead Dance-el.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
1: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Egy akkumulátor mindenhez. A kerttől a műhelyig. Villager Fuse. Most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness

0: gasztroázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
1: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után...
4: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Sándor Zsoltot kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin Szendi Romulus. Új rendszám kombinációk jelentek meg a magyar utakon. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkari főnökének, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki a felkérést el is fogadta. A tárcavezető kiemelte, a haderő előtt álló időszak egyik legfontosabb feladata az állomány bizalmának visszaépítése és a morálljavítása. A miniszter személyes indoklásában felidézte, hogy korábban Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgáltak terepen és a vezérkarban is. A több mint 3 évtizedes katonai múlttal rendelkező altábornagy végigjárta a ranglétrát, szolgált NATO környezetben és külföldi műveletekben is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédségben nincs helye a bizonytalanságnak vagy félelemnek, a vezetés alapja a bizalom és a kiszámíthatóság lesz. A budapesti metróvonalakon a jeggyel utazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derül ki a Mastercard adataiból. A PNG rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el, így a teljes vonaljegy értékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100 eljelű reptéri expresszen érhető el. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. A tervek szerint az érintéses jegyvásárlás a teljes budapesti busz- és villamos hálózatra is kiterjed majd. Új rendszám kombinációk tűntek fel a magyar utakon. Már az AU-val kezdődő táblákat is kiadják, írja az Index Autós Fóruma. A 2022. júliusában bevezetett rendszámformátum 2x2 betűből és 3 számból áll. A legfrissebb AU-val kezdődő táblákat húsvét környékén kezdték kiosztani az újonnan forgalomba helyezett járművekre. A szériától eltérő rendszámok ára tavaly február 1-től jelentősen megemelkedett. Az egyéni rendszám 151.810 forint, az egyedileg előállított akár 6 betűt tartalmazó tábla pedig 587.250 forint. A kombinációk továbbra is szabadon igényelhetők, de jóval magasabb áron. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest Arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
7: 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon, hát közel 2000 véradót fogadhatunk sok szeretettel a helyszínen.
6: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt a metallica.véradás.fankód.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogyan kell készülnünk a holnapra, milyen ruhát vegyünk ki a szekrényünkből. Nos, reggel még 12-13 fok lesz, viszont délután szinte nyáriasan alakul már az időjárásunk. 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, és azt, hogy egész nap gyönyörű, derült lesz fölöttünk az ég. Délután érkezik valamivel több felhő, és akkor lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására, de ennek nagyon kicsi az esélye, a fővárosban viszont megélénkül majd a légmozgás, de ez igazából még jól is fog esni. Esőre zápor formájában még csütörtökön lehet számítani, aztán péntektől már szárazabb, meleg idő lehet, hétvégén akár a 30 fokot is elérhetjük már. Szétnézünk az utakon. Néhány perccel ezelőtt telefonált Tibor azzal a hírrel, hogy az M0-áson, az M1-esről, az M5-ös felé a Nagy-Dunahídon három autó ütközött egymásnak a külső sávban, jelenleg tart a helyszínen, és úgyhogy az erre hajtók igen nagy torlódásra számíthatnak a következő percekben. Tibornak pedig ezúton is köszönet az információért, de történt egy baleset Csepelen is, a Weiss-Manfréd úton kifelé a Tellerede út előtt. Itt is számíthatunk torlódásra, és akadozik a haladás a pesti alsórakparton, az Erzsébet híd északra és a Szent István Parktól az Országházig. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt és a Dózsa-György úton is a Hősök tere közelében. Figyeljünk arra is, hogy a negyedik kerületben a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésében félpályás korlátozás van, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek mindkét helyen, és sávlezárásra kell készülni a 19. kerületben is a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert itt is javítják a burkolatot, vezessenek óvatosan.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Indul a kívánság műsor, benne pedig itt van Bence üzenete. Sziasztok, Zsaninak üzenem, hogy ő a legszebb lány a világon, és küldöm neki a Tűzvarázsló című számot. Oké, jön a dal Dr. Bérestől és Király Viktortól, de előtte a Sugababes-től a Hall in the Head forog Anita kérésére.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan dobják fel a mai délutánt is a saját kedvenc dalaikkal, vagy üzenjenek valakinek rajtunk keresztül, hiszen ez a kívánságműsor, az SMS és telefonszámunk pedig 0630303095, ha még nem lenne felírva a telefonjukba, akkor most gyorsan mentsék el. Én pedig már is mondom, hogy milyen programmal dobhatjuk fel a hétvégénket, főleg, hogyha van kisgyermek a családban, mert hogy a H13 kultpontban egy szombati gyerek délutára várnak bennünket, itt a Batyú Színház előadásában nézhetünk majd meg egy mesét, Gyereknapi Mese Malac címmel. Utána pedig lesz egy kézműves foglalkozás a meséhez kapcsolódóan, ahol a gyerekek kibontakoztathatják a kreativitásukat. Nagyon-nagyon klassz kis délután lesz ez, ráadásul a részvétel ingyenes, tehát szombaton Józsefvárosban, a H13 kultpontban. Itt a Sláger FM-en pedig már is nézzük, mivel megyünk tovább, valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Halló, Cipián vagyok, és zenét szeretnék kérni.
0: És milyen dalt szeretnél hallani?
1: Milyen jó kis munkába menős. Hát.
0: Most kezdődik a munkaidőd? Most mész munkába?
1: Így van, nem sokára. Már úton vagyunk.
0: És meddig tart?
1: Reggel 6-ig.
0: Ó, hát akkor kitartást kívánok neked.
1: Meg lesz. Köszönöm.
0: Szia, jó utat.
1: Szia.
0: Na hát akkor már is keresünk valami jó kis dalt, ami feldobja az utat és feldobja az esti munkaidőt is. Előtte azonban még teljesül Gyurci kérés, aki azt írja, sziasztok, a tesómnak, Robinak küldöm Fatboy Slim dalát. Rockefeller Skank, a kedvenc dalunk címe Fatboy Slimtől, úgyhogy már is ez szól. Right about now, the funk soul.

Sabrina Carpenter dalaszolt, ez volt a Tears itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor is, hallották a legfrissebb pletykát. Újabb sztárpár a láthatáron. Az a hír járja, hogy Sabrina Carpenter összejött a Stranger Things színészével, Joey Keery-vel. Egyelőre még egyikük sem erősítette meg a pletykát, de hát ugye nem zörög a haraszt. No, de nézzük az üzeneteket, hiszen ez a kívánság műsor. Szia Gata, a ságvári nagy indián törzsfőnökének üzenem, szükségem lesz a takis taktikai egység segítségére is. Előre is köszönettem mindenkinek a munkájáért, Jóska Budakesziről. Köszi a beolvasásért. Nincs mit. Üzenet továbbítva, bízom benne, hogy célba ért. Aztán itt van Viki üzenete. Sziasztok! Chaperone Good Luck Babe című dalát kérem a mai kívánság műsorban. Ennek semmi akadálya. Viki, azonnal érkezik a dal. Sada pedig azt írja, hello Kata, itt ülünk a kocsiban a kollégákkal, és Gergő a sofőrünk azzal nyaggat bennünket, hogy küldjünk neki egy számot, hát Léci játsz le neki egy Airi Mafia dalt. Üzenjük, hogy inkább táncoljon, mert a port jobban bírjuk. Hát akkor lehet, hogy nem olyan dalt kéne neki küldeni, amit végig tud énekelni. Jön akkor az Airi Mafia dala, a Volt egy álmom, nektek pedig jó utat! Volt!

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, sőt, akár az ég is megdörrenhet. Egyébként a legkisebb az esély a csapadékra a középső ország részben lesz. Záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás. 25-26 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A reggel azonban még lehet hűvös, térségünkben mindössze 12-13 fokkal indul majd a nap. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Király utca után, és baleset nehezíti a közlekedést Csepelen is, a Weiss-Manfréd úton kifelé a Tellerede út előtt, úgyhogy ezeken az útszakaszokon is számítsanak torlódásra. Városon kívül pedig az M0-áson volt egy baleset a déli szektorban, a Hárosi-Dunahídon, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, itt 3 személyautó ütközött össze. A helyszínelés idejére a gyorsítósávot lezárták, és több kilométeres a kocsisor, ugye ez az a baleset, amiről Tibor is informált bennünket. Vissza a fővárosba, csak a félútpálya járható a 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirtamezi utca és a Szőlő utca közt egy rövidebb szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca közt gázvezetékjavítás miatt, a 10. kerületben pedig a Fehér úton, az Élessarok és a Gyakorló utca után a külső sávot zárták le átépítés miatt, és útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út felé, a Visegrádi utca után, mert itt megjavítják a csatornát. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Magna Cum Laude és a köszönet itt a Sláger FM-en. És köszönet, hogy velünk tartanak, és köszönet az üzenetekért. Már is megyünk tovább a kívánságokkal, de előtte zongorára hangolunk, tényleg szó szerint, mert hogy Érden a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola jubileuma alkalmából nyílt egy ingyenes kiállítás, Lukin Lab interaktív zenei tanulótér az Érdi Galériában címmel. Érdemes megnézni ezt a kiállítást, de csütörtökön azért is érdemes lesz ide ellátogatni, mert érkezik egy hangszerkészítő mester, Harasta Imre, aki a zongorák lenyűgöző világába avat majd be bennünket. Megismerhetjük a zongora kialakulását, történetét, de a működéséről, felépítéséről is mindent megtudhatunk. Kézbe vehetjük a hangszer egyes alkotó elemeit, és élményszerű bepillantást kaphatunk a hangszerkészítés mesterségébe. Úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt a programot önöknek csütörtök délutára, mindez tehát Érden a galériában. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Gyöngyinek kérem a Bagos Brothers Company Lámpás című dalát. Aláírás nem érkezett, de ettől függetlenül Gyöngyinek már is érkezik a dal. Zsolt pedig azt írja, kedves Kata, egy Jamiroquai számot kérek Boglárka részére. Szóljon akkor Boglárkának a Cosmic Girl itt a Sláger FM-en.

Egy megunhatatlan hang. Ray Dalton énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt legújabb dal, a Blood Running, és kíváncsi vagyok, hogy önök számára mi a megunhatatlan dal. 0630303095 a számunk, ide írjanak, és töltsük meg együtt a következő órát is a legjobb muzsikákkal. Még ebben az órában is teljesül egy kívánság, bár ugye 7 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de itt van Niki üzenete. Szia, Kata, férjem szerint ma van a Nemzetközi Férfi Nap, hát akkor küldök neki Zsédától egy számot, a Fekete Rúst, ha le tudod játszani, bár ez igazából az én kedvencem, remélem neki is tetszeni fog. Oké, Niki, már is érkezik a Fekete Rúst Zsédától. Egyébként ugye ivónap van, és erről a napról viccesen tényleg szokták

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hét végére. Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklüben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Hisztek az időutazásba?
9: Én igen.
8: Szerintetek az milyen az időutazás?
9: Tegnap láttam egy videót, amiben az volt, hogy egy csávó valamilyen doboz csinált, aha, amiből kiszúródott két ilyen kis tű, de nagyon magasra, és elektromos volt, és hogyha az elektromos villámokra rádobta a követ, akkor azt mondta, hogy eltűnt, és aha, utána 5 perccel később a szoba másik oldalán megjelent.
8: Azt a mindenit! Én láttam egy hasonlót, hogy két ilyen tű volt

0: dobozon, és ilyen áram volt benne, azt trolinak hívták. Az is jó.
1: Székreállok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek neveztek Iróf Bálint minisztert. A BL döntő előtt egyeztettek a miniszterek és a közlekedési rendvédelmi vezetők. Pünköst kornyit a Siófoki plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Iróf Bálint minisztert. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Iróf Bálint kinevezéséről. Közben a visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt, első külföldi miniszterelnöki útján Magyar Péter Krakóban. A kormányfő szerint az együtt működés alapja az erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. Delegációja ismerkedő látogatáson vesz részt, de már konkrét területeken, például az infrastruktúrában, a kultúrában és az agráriumban is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. A segélyszervezet 5 napos táboraiban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelésre készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntő idején, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető Pócsfai Gábor belügyminiszterrel együtt egyeztetett a hatóságokkal, a közlekedési szolgáltatókkal és további illetékesekkel. A tárcavezető szerint a reptéri tömegközlekedési járatokra is extrém terhelés jut majd, ezért minden érintett szolgáltató és a rendőrség is mozgósítja erőforrásait. Hangsúlyozta, hogy a május 30-i BL döntő 500 millió nézőt vonzó esemény, a sikeres lebonyolítás pedig országos érdek. Az új kormány mindenben támogatja a szervezőket, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket. Május 22-ig Budapesten a Millenáris B épületének parkolójában várja a látogatókat a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára készült mozgó élménykiállítás. A Rákóczi busz ingyenesen látogatható naponta 9 és 17 óra között. A tárlat a szlovákiai Porsiban működő Rákóczi 3 születése kiállítás mobil változata, amelyet egy átalakított buszban rendeztek be. A látogatók videófalakon, animációkon, képregényes történeteken és játékos installációkon keresztül ismerhetik meg a fejedelem életét. A busz a következő hónapokban mintegy 300 helyszíne jut el a Kárpát-medencében, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb alakjának története a legkisebb településekre is elérjen. A hétvégén kezdődik a plázs Siófok idei szezonja, és szeptember 5-ig tart. A pünkösdi nyitó hétvégén pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertje, valamint Rakoncai Imre fellépése várja a közönséget. Szombaton LL Junior színpadra majd több mint 20 fellépővel érkezik a plázs Grand Opening. A szezon további részében a plázs neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek. Új rózsafajtát neveztek el Sir David Beckhamről. A David Austin Roses által nemesített virág finom rózsaszín bimbóiból ragyogó fehér szirmok nyílnak, amelyeket halvány rózsaszín és sárgás árnyalatok díszítenek. A fajtát a Chelsea Flower Show mutatták be, ahol harmadik Károly király is megtekintette azt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük a meteorológiai előrejelzést holnapra. Nos, szerdán sokat süt majd a nap, de időnként azért gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, úgyhogy emiatt ne cipeljünk magunkkal esernyőt, viszont sokfelé megélénkül majd a légmozgás, különösen záporok, zivatarok környezetében. A kora reggeli órákban 11-12 fokra számíthatunk, délutánra pedig 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, és a melegedés folytatódik, sőt, a tetőfokát a hosszú hétvégén fogja elérni, vasárnap hétfőn akár 29-30 fokot is mérhetünk majd. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 4-es számú főúton Cegléd határában. A 66-os kilométernél teljes az útzár, kerülni pedig önkormányzati utakon keresztül lehet. A fővárosban még telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, de ezt leszámítva már egészen jól járható a főváros. Viszont arra figyeljünk, hogy a harmadik kerületben csak a félútpálya járható a Tímár utcában, a Pacsirtemezi utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon gázvezetékjavítás miatt, a negyedik kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál új gyalogos átkelőhelyet létesítenek, úgyhogy félpályás korlátozásra készüljenek, és ugyanez a helyzet a 20. kerületben, az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésében is. Lezettek a külső sávot a Nagy Lajos király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt, míg a 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert itt meg a gázvezetéket újítják fel. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: És ez továbbra is a kívánság műsor, benne pedig Noémi kérését teljesítem, aki Lena Meyer Landrut Satellite című dalát szeretné hallani. Kriszti pedig azt írja, hogy páromnak Norbinak küldöm az I Ain't Worried at One Republic-től. Üzenem, hogy imádom.
1: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

De jó kis dal volt, ez egy egész korszakot meghatározott. A Backstreet Boys-tól szólt az Everybody itt a Sláger FM-en is. Önök döntenek arról még ebben az órában is, hogy milyen dalokat hallgassunk meg. 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk. Ez továbbra is a kívánság műsor. Ugye a következő napokban már nagyon kellemes lesz az idő, és hát előttünk a hosszú hétvége. Akkor is kimondottan meleg lesz, úgyhogy végre a szabadba csábít bennünket. A napsütés is, hát érdemes lesz akár a pünkösdi hosszú hétvégén a Feneketlen tóhoz ellátogatni, hiszen a Feneketlen tóban található szökőkút idén felújított rendszerrel indítja a nyári szezont. Ennek a úszó szökőkútnak pedig az a különlegessége, hogy a tó ökológiáját stabilizálja, csobogása nagy szerepet tölt be a víz frissítésében, levegőztetésében, ráadásul mostantól minden este egy órán keresztül, este 9-től 10-ig a szökőkút fényjátékában is gyönyörködhetünk, úgyhogy nem csak a napsütésben, de napnyugta után is elképesztő látványos, úgyhogy kiránduljanak a Feneketlen tóhoz mindenképpen. Itt a Sláger FM-en pedig zenei kirándulásunkat folytatom, már is teljesítem Zsuzsi kérését, a King Esti Péter Mindenki legyen rohadt gazdag című dalát küldi mindenkinek, aki szereti. Hát szerintem sokan vagyunk ezzel, így óriási teli találat ez a dal, és Bazsi kérését is teljesíteném, aki azt írja: Hello, Eszternek szeretnék egy számot küldeni a mai kívánság műsorban, a You Can Leave Your Head On című dalt Joe Cockertől. Üzenem, hogy este találkozunk, itt van egy kacsintó smiley. Balázstól jött tehát ez az üzenet, Joe Cocker pedig már is énekel nekünk.

0: turista.
1: Geszti Péter jó kívánsága meghatározója ennek az évnek. Ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag itt a Sláger FM-en, és szívből kívánom én is, hogy ez így legyen. Kiskata vagyok, és önök a Sláger FM kívánság műsorát hallgatják és szerkesztik is. 0630303098-as SMS számunkra írt nekünk Réka, aki barátnőjének, Biankának szeretne küldeni egy pink számot azzal az üzenettel, hogy jó tanulást, vizsgai időszak, érettségi, vagy csak egy szimpla témazáró? Jó tanulást kívánok én is, és Lilitől is jött egy üzenet, ő pedig Justin Bieber Daisies című dalát választotta, úgyhogy a következő perceinket ez a dal dobja fel.
2: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egyre szárazabb levegő érkezik fölénk, viszont holnap és csütörtökön néhány helyen még előfordulhat csapadék, futó záporok, zivatarok az ország bármely pontján kialakulhatnak. Ezek környezetében megérénkül majd a légmozgás, de alapvetően szélcsendes napunk lesz. Holnap bár a délutáni órákban egy kicsit megélénkül majd a szél. Reggel 12-13 fokra számíthatunk, délután pedig 25-26 fokra van kilátás, és a következő napokban folyamatosan emelkedik majd mind a nappali, mind a reggeli hőmérséklet. Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye korábban történt egy baleset a 4-es számú főúton Cegléd határában, itt továbbra is teljes útzár van érvényben, kerülni önkormányzati utakon lehet. A fővárosban pedig most már mindenhol remekül lehet haladni, viszont van néhány útlezárás, ami nehezítheti az autósok dolgát. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták, mert itt új körforgalmat alakítanak ki. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, itt gyakran van torlódás. A 20. kerületben az Igló utcát, mert javítják a csatornát, a 13. kerületben pedig a Gogol utcában van útszűkület a Váci út felé a Visegrádi utca után, szintén csatornajavítás miatt, és egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, ugyancsak vízvezeték javítás miatt, és van egy előrejelzésünk is az éjszakai órákra, az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv lesz járható burkolatjavítás miatt, úgyhogy ha éjjel autóznak, akkor erre is figyeljenek oda, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is tart, még a kívánság műsor, de csak pár percig, hiszen 2 perccel járunk 3:48 előtt, és csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek 06:30:30:30:95:8. Ugye azt ígérik a meteorológusok, hogy a következő napokban nagyon sok lesz a napsütés, és egyre melegebb időre számíthatunk, úgyhogy végre kiszabadulhatunk a négy fal közül. Hát most egy olyan szabadtéri programot szeretnék önöknek ajánlani, ami kimondottan a kisgyermekes családoknak szól. A Bikás Parkban tavaszi zsongásra várnak bennünket pénteken délelőtt. Ez az ingyenes program 10 órakor kezdődik majd a Bikás Parkban, a Bikás Domb és a játszótér közötti füves területen. Lesz itt először egy 30 perces ringató foglalkozás, utána pedig egy 30 perces átmozgató torna, amit a babák is és a mamák is nagyon fognak élvezni. Ugye említettem, hogy ingyenes programról van szó, viszont regisztrálni mindenképpen kell rá, és hát érdemes sietni a regisztrációval, mert a férőhelyek száma bizony korlátozott, és a perceink is meg vannak számlálva. Gyorsan nézzük is az üzeneteket. Sziasztok, Anna vagyok, és Zsebinek szeretnék küldeni egy Follow the Flow számot. Anna, remélem jó lesz a Maradok távol, én ezt választottam a csapattól. És Zsófi is ért nekünk, Hello, Sláger FM. Szerelmemnek, Marcinak a Love Fult játsszátok, le, léci. A The Cardigans-től már is érkezik a dal.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Davos. Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ed Sheeran dalolt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Sapphire című dal. A zenész pedig azzal lepte meg nemrég a közönségét, hogy leborotválta a haját. Úgy érezte, hogy ez az, ami az új kezdet szimbóluma lehet. Egyébként ez is egészen jól áll neki, bár biztos vagyok benne, hogy hamar vissza fog nőni a vörös lobonca, a turné a 10. állomásán olyan lesz, mint korábban is volt. No de a Sláger FM-en most véget ér a kívánságműsor, már csak egy üzenetet tudok továbbítani, ez Évitől érkezett. Kedves Kata, a páromnak, Zolinak szeretnék üzenni. Köszönöm, hogy mindig bebizonyítja nekem, hogy jól választottam, ő az igazi, és küldöm neki a halott pénztől mielőtt megismertelek című számot. Hú, micsoda vallomás, Évi. Zolinak szól hát a dal. Aztán jönnek a friss információk, és még én sem búcsúzom önöktől.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a halott pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
2: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
5: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
1: Ez a Sláger FM.

0: reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az uniós forrásokról zajlanak tárgyalások Budapesten. A KDNP 17 éves kor alatt nem engedné használni a közösségi médiát. Világhírű fesztiválok díjnyertes rövidfilmjei érkeznek a Friss Hús Rövidfilm Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hétfőn Budapestre érkezett az Európai Bizottság delegációja, hogy a magyar kormánnyal tárgyaljon az uniós források felszabadításáról, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint nagyon fontos hét kezdődött, mivel nagyok az elvárások az előrelépéssel kapcsolatban. A megbeszélések a feldolgozandó témák sokasága miatt több szekcióban párhuzamosan zajlanak. A miniszter elmondta, folyamatosan áttekintik, mely kérdések zárhatók le, és hol szükséges további egyeztetés. Kármán András hangsúlyozta, hogy csak a hétvégére derül ki, sikerül-e valódi előrelépést elérni. Hazánknak a 2021-2027-es ciklusban három nagy forráscsomagból jár támogatás, csak nem 22 milliárd euró kohéziós keret, 10,4 milliárd euró helyreállítási alap és 8,4 milliárd euró agrártámogatás. Ezek közül jelenleg csak az agrárpénzek érhetők el teljes körűen. A kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, amely 13 év alattiak számára megtiltaná a közösségi média felületekre történő regisztrációt életkor azonosításhoz kötve, jelentette be Latorcai Csaba pártügyvezető alelnöke. A tervezet szerint a 6 éven aluliak védelmében minden digitális eszközön figyelmeztetést helyeznének el, a tech cégeket pedig köteleznék arra, hogy olyan életkor ellenőrzést alkalmazzanak, amely megakadályozza a 13 év alattiak regisztrációját. A 16 év alattiak számára további védelmi erőírásokat vezetnének be. A KDNP szerint a digitális gyermekvédelem sürgető feladat, a szülők sokszor tehetetlenek a tech cégekkel szemben, ezért nemzeti konszenzust várnak a javaslat mögé. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy 22 éves férfi ellen, miután 17 éves barátnője hétfőn kizuhant egy szentlőrinci negyedik emeleti lakásból és életét vesztette, írja a polisz.hu. A hatóságok szerint a pár korábban is többször veszekedett, és a tragédia előtt a szomszédok üvöltést, sikoltozást hallottak. A lakásban szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak. A rendőrség adatai alapján a menekülni próbáló lányt a férfi bántalmazta, majd a folyamatos bántalmazás hatására kiugrott az erkélyről. A fiatal ember elismerte, hogy verekedtek, és azt is, hogy mindketten drogot fogyasztottak, de az emberülést tagadta. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Új időszaki kiállítás várja a látogatókat a Hagyományok Házában. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes történetét bemutató tárlat korábban nem látott viseleteket, archív dokumentumokat és személyes történeteket tár a közönség elé. A kiállításon megtekinthetők az 1952-es kínai turné különleges ajándékai, valamint Ingrid Bergman kapcsolódása a társulathoz. A látogatók eredeti jelmezeket is láthatnak, köztük az ecseri lakodalmas, legendás ruháit és több ikonikus előadás viseleteit. A tárlat november 15-ig látogatható. A világ legnagyobb filmfesztiváljain bemutatott rövidfilmek érkeznek Budapestre a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál nemzetközi versenyprogramjában. A május 28-a és június 3-a között látható 5 tematikus blokk több mint 5000 nevezésből állt össze, és animációkat, társadalmi drámákat, kísérleti filmeket, fekete komédiákat és szerzői alkotásokat vonultat fel. A programban szerepel több Oscar, shortlistes és Oscar-díjas alkotás is. A fesztivál brit válogatással és közönség találkozó egészül ki, a díjakat június 3-án adják át. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
0: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Karamell dala, a jelenés, és ugye május 19-e van, a holnapi dátum pedig nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen május 20-a idén a személyi jövedelemadó bevallás és az esetlegesen fizetendő SZIA a befizetésének határideje, és hát a holnapi dátum azért is fontos, mert az 1%-unkról még holnapig döntést hozhatunk, hogy kinek szeretnénk felajánlani. Ennek módjáról és persze tapasztalatairól kérdezte Porden Petra és Somogyi Zoli, a NAV szóvivőjét a Sláger reggelben.
1: Megint itt a lehetőség, hogy rendelkezzünk a befizetett adónk 1%-áról, tehát ha már odaadjuk az államnak, mondjuk meg, hogy mire költse el. Évről évre meglepődünk, Petrával, amikor nézzük a híreket, hogy milyen sokan hagyják ki ezt a zicsert. Kíváncsivá váltunk, hogy hol tartunk most. Dr. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője csatlakozik hozzánk a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Az emberek hány százaléka hagyja ki ezt a lehetőséget? Mert ez egy lehetőség, azért hangsúlyozom ezt a szót.
4: Valóban, ez egy lehetőség, amivel május 20-áig, itt nagyon fontos a határidő, május 20-áig érdemes élni. A tavalyi adatok állnak véglegesen a rendelkezésünkre, úgyhogy ezt tudom elmondani. Tavaly 2,1 millió felajánlás érkezett, amiből még nem feltétlenül látszik az, hogy hányan voltak azok, akik ezt az ígyszert támulasztották, de azért általában olyan 60-65% közé szokott esni azok aránya,
1: akik nem rendelkeznek.
4: 57-65% közé inkább így fogalmazni.
1: Több, mint a fele.
4: Azok a többség rendelkezik. A keretösszeg, azt meg tudtuk nézni a tavalyi bevallásból, ezek nagy számok azért, mert ugye mindenkinek a személyi jövedelemadójából ez az úgynevezett összevontan adózó jövedelem, de az összeget mondom, 75 milliárd forintról rendelkezhettünk volna, és ehelyett 42 milliárd forintról sikerült rendelkezni. Tehát azért látszik, hogy
2: 33 milliárdról nem rendelkeztek az emberek? Jól számoltam?
4: Igen.
2: Nem már, az nagyon nagy pénz. Hány szervezet van, Szilvia, akiknek egyébként felajánlhatjuk? A listán hányan szerepelnek?
4: Kétféle kedvezmény van, azért mondjuk mindig, hogy 1+1%. Igen. A civilek, ugye ez az 1%, én most kicsit megelőzöm, ez annyiból fontosabb, mint az egyházi 1%, hogy erről mindig évről évre rendelkeznünk kell. Az egyházi 1%, ugye, amit valamilyen vallási közösségnek, illetve a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet adni, itt az egy fontos újítás, hogy de még 2019-ből, tehát, hogy itt, ha valaki rendelkezett a korábbi években, akkor az egy prolongált, forever, örökérvényre érvényes rendelkezés lesz. Tehát, ha valaki egyszer ezt már megcsinálta, akkor az innentől kezdve, egészen addig, ameddig másképp nem rendelkezik, az érvényes lesz. Tehát itt még nem bíztatok arra senkit, hogy ezt hagyja ki, inkább írja be még egyszer ugyanezt, de amit semmiképp nem szabad elfelejteni, az a civil szervezeteknek bizonyom adott 1%, mert ezt évről évre meg kell újítani.
2: Hány civil szervezet van?
4: Kérdésre is válaszoljak, igen, több mint 35 ezer civil szervezet van, úgyhogy kizárt, hogy valaki ne tudna választani egyet.
2: Több mint 35 ezer, abból azért lehet válogatni.
1: Akkor most abba kérlek, most konfesszálnom kell, én volt, hogy elrontottam ezt, mert...
2: Hogy?
1: Hát úgy, hogy például voltam, amikor a volt sulimat támogattam, meg különböző célokat. Na mindjárt visszatérünk, hogy ki mi alapján dönt. És egyszer, amikor rendelkeztem, akkor sokkal hónapokkal később jött a papír, hogy nem tudták odaadni, mert az adószám már nem létezik. Tehát, hogy vagy az a szervezet, akinek adtam volna. Úgyhogy abban segíts, Szilvia, légy kedves, hogy hol tudjuk leellenőrizni, mert biztos, hogy vannak sokan, akik megkedveltek egy alapítványt, egy célt, egy bármit, és hogy automatikusan mondjuk előkeresik az internet, hogy jaj, én a nem tudom milyen alapítványt akarom, bepötyögi, ez az adószáma, és beírják automatikusan. De van-e olyan felület, ahol meggyőződhetünk arról, hogy létezik-e még az a szervezet, hogy ténylegesen mi az adószáma, valóban támogatható-e?
4: Ez a bonyolultabb az az, hogy fönn van a NAV honlapján. Aki papíron adja be, annak ott a NAV honlapján a civil szervezeteknél ezt megtalálja, vagy hogyha nav.gov.hu személyi jövedelemadó bevallás első csempe, ott van a civil kedvezményezet, van egy 1+1%-os csempe, és ott megtalálja az egyházi és a civil szervezetek listáját is. De ami sokkal egyszerűbb, és azért a többség online adja be a bevallását, ugye ehhez DAP regisztráció vagy ügyfélkapu pluszos regisztráció kell, és még most is meg lehet csinálni, a rendszer nem engedi a rossz adószámot, tehát nem lehet beírni, úgyhogy nem tud hibázni, aki a NAV-nak az online rendszerét választja.
2: Nagyon köszönjük!
1: Köszönjük a segítséget!
2: Szép napot!
4: Köszönöm én is!
1: Szervusz!
0: A NAV szóvivőjével, dr. Linzmeier Szilviával beszélgetett Pornán Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben is. Holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel, önök pedig még holnap hajnalig álmodják meg, hogy melyik szervezetnek ajánlják fel az 1%-ukat. Most pedig nekirugaszkodunk az estének Roy és Ádám dalával. Szól a trambulin!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Plastic Head és Gáspár Laci közöse szólt, ez volt a Szeretetél. Ma 9 órakor jelentkezik majd a hazai sláger Zsuposágival, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. 10 órakor pedig Esmiller András érkezik, és indul a slágerkult, és ma este a műsor egyik vendége Erős Apolka lesz. A Munkácsi Mihály díjjal elismert szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusa, aki olyan kiállításra készül, amely egyszerre személyes vallomás, szobrászati kutatás és mitológiai tükör. Nagyon izgalmasan hangzik, ennek részleteit ismerhetjük majd meg ma este, mi pedig egy picit belefülelünk a slágerkultba.
1: Hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra. Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra. Szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe. Egyébként neki ezt majd mondd el, te kérlek.
2: Rendben. Hát köszönöm szépen. Lelkem az kicsit izgálgó, de azt hiszem ez egy az általános állapot. Hát, mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói lét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység, nagyon az sok más van. Is van, persze.
1: Mennyi ideig készült most ez a kiállítás?
2: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas drukk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
1: Na de várj, Apolka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy Munkácsi díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy...
2: Abszolút megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
1: Ja, értem.
2: Tehát okay. Én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
1: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
2: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről.
1: Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
2: Igen. Tehát én na, az egyetemen
1: én azt tanultam, és szabad ne feled, bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar. Hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
2: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy mély csönd, ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
1: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni?
2: Nagyon fura, mert mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitva, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató. az én megélésem.
1: Ennyivel a hátad mögött, meg ennyi eredménnyel, meg mindennel?
2: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
1: Aha. De lehet, hogy addig jó, nem?
2: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember... Én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan, reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Uh-huh. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát uh-huh. vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műteremben elengedtem a plasztikát.
0: Uh-huh. A teljes interjút is érdemes lesz mindenképpen meghallgatni 10 után. Erős Apolka lesz tehát a Slágerkult vendége. Esmiller Andrással együtt számítanak önökre. Igazi csoda lesz ez a tárlat, de csodák Freddy jó voltából is várnak bennünket. Ezzel megyünk tovább itt a Sláger FM-en.

0: Egy frissítő, üdítő nyári zápor Rúzsa Magditól, ez szólt itt a Sláger FM-en, és hát mivel lassan kitör a nyár, ezt már az időjárás is kezdi mutatni, időszerű készülni egy kicsit a nyaralásra. Pordán Petra és Somogyi Zoli is készül már, nagyon éppen ezért kérdezték önöktől ma reggel, hogy ha nyaralni mennek, új helyeket szeretnek felfedezni, vagy szívük szerint mindig ugyanoda térnének vissza?
1: A többség szeret felfedezni új helyeket, viszont az is nagyjából hasonló arányban van, tehát egy 10 szavazat különbség van a kettő között.
2: Igen, közel áll egymáshoz, és azért az sem maradt le annyira, akik szeretnek ugyanoda visszatérni. Megvan a kedvenc, jól bevált helyük.
1: Igen, például Judit azt írja, hogy sziasztok, ha vissza is mentem, akkor is nem ugyanazt terveztem. Például Egyiptomban 3-szor voltam, az első az egy nílusi hajóút volt, a második Kairó plusz Hurghada, aztán onnan busszal a Királyok völgye és a Luxor, illetve a harmadik pedig Kairó plusz belföldi repülővel Luxor, Karnak, stb. És Jeepel Hurghada. A kettő utolsó ugyanolyannak tűnik, de mégsem, mert a mindig más sír, más templom, más völgyet néztünk meg, és minél többet lássunk az országból. Egyébként Egyiptom szerintem az tényleg az a hely, ahol aztán nem tudsz kétszer ugyanúgy időt eltölteni, nem? Tehát, hogy annyi minden, annyi látnivaló van, a történelem az gyakorlatilag ott van.
2: Igen, csak itt meg tud, az a fura, hogy én azt hiszem talán így 3-szor jártam életemben Egyiptomban, hogy nyilván a piramis az kihagyhat. Tehát ha
1: jó,
2: ott vagy, akkor
1: hát
2: nehogy már ne nézzem
1: meg
2: a piramisot. Ugyanaz, mint ott Párizsban, ha elmész, hát oké, hogy már voltam az Eiffel-tetőn, de csak elsétálok arra, hogy megnézem, hogy ott van-e még.
1: Igen,
2: tudod, nem
1: szép.
2: Vitték el. Judit azt írja, minden évben legalább egyszer olyan helyre megyünk, ahol még egyikünk sem járt. Ebben benne van ugye az, hogy akkor viszont valószínűleg olyan helyre is mennek, ahova meg szívesen térnek vissza.
1: Uh-huh. És itt van velünk Kriszta is, jó reggelt Budapestről.
3: Hello. Jó reggelt, sziasztok.
1: Na mesélj, Krisztám.
2: Hogy vagy te ezzel?
3: Mi is szeretünk visszamenni azokra a helyekre, ami tetszett, meg ahol már jártunk egyszer, úgyhogy most az idén így leszünk Montenegróval. Uh-huh. 2 éve ott voltunk, most is oda megyünk augusztusban, csak most másik szállásra, kicsit másik városba.
1: Ez nekem is örök szerelem lett Montenegró.
2: Na, figyeltek, ha már az előbb Termes Nórával, amikor beszéltünk, akkor ugye említette, hogy olyan helyekre szeretnek menni az emberek, ahol jól kiépített infrastruktúra és minden egyéb megvan, és hogy az utazási irodák is ugye oda szeretnek utat szervezni. Ez a Montenegró, ez még mindig inkább, én úgy képzelem, hogy így saját magad vállalása vagy szervezésre mész. Bepattansz az autóba,
1: van.
2: Itt van az, nem messze, lemész. De hogy minden fáin volt? Tehát, hogy abszolút a szállás, az íze sehol
1: nem
2: volt.
1: Igen, nem, semmi. Nem.
2: Na és nálatok?
3: Teljesen jó volt, igen, mi is egyénileg szerveztük, egyénileg mentünk, kocsival mentünk, most is kocsival megyünk, az út az baromi hosszú, arra lefelé, mert nincs autópálya,
1: igen.
3: De most másképp tervezzük.
1: Hogy mentek?
3: Horvátokon keresztül, és akkor egy éjszakát ott alszunk.
1: Aha, ja, az nagyon jó ötlet, igen, mi Szerbián keresztül mentünk, és úgy le. Egyébként Bosznia-Hercegovina, legközelebb, ha megyünk, akkor úgy fogunk menni, hogy ott megszállunk, mert ott viszont azok az erdők, azok a hegyek, az nagyon
3: arra
1: pazar.
3: Arra jöttünk vissza.
1: Gyönyörű
3: vissza
1: volt, ugye?
3: Jöttünk, gyönyörű, nagyon szép,
1: állom
3: igen.
1: Szép, igen.
2: Én még csak keresztül mentem
1: igen.
2: Rajta, amikor Dubrovnikba mentünk egyszer, de nagyon szép volt, tehát a természet szempontjából, csak ugye rá is csodálkoztunk, de hát most nem ide jöttünk, gyerünk tovább. De hogy egyszer, mint Szlovénia, azzal vagyok így, hogy mindig Olaszország felé ugye útba esett.
1: Ez is milyen szép.
2: Annyiszor néztem, hogy
1: a
2: csak megkérdezik. A Bledito megkérdez...
1: környékére menj el egyszer, Zoli, imádni.
2: Én ott azon csónakáztam, amikor még nem volt autópálya, és
1: hát
2: nem, messze nem volt ilyen tumultus. Figyelj, ez ilyen 2000, nem is tudom, 7-8 körül lehetett. Akkor is Olaszországból jöttünk visszafelé, és még abszolút, tehát hogy tök véletlenül keveredtünk oda, és volt parkolóhely, egyáltalán nem volt tömeg, nem kellett várni semmire, aztán azóta hát fellendült sajnos a turizmus. Mindig ez a baj, hogy amiről beszélünk, népszerűvé válik, és aztán már nem jó oda menni. Köszi szépen, hogy jelentkeztél. Szia!
3: Köszönöm, sziasztok!
1: Itt van velünk Sanyi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Akinek van egy érdekes felvetése, mert hogy náluk a helyzet az, hogy a felesége szeret új helyekre menni, ő meg szeretne visszamenni, de akkor így hogy nyaraltok, külön? Vagy mi a helyzet? Hát,
4: úgy nyaralunk, hogy általában ezt a csatát sose én nyerem meg.
1: Értem.
4: Úgyhogy mindig új helyekre megyünk. Én egy picit úgy vagyok vele, hogy az új hely tartogathat akár negatív dolgokat is, és ugye pihenni megy az ember, jól érezni magát, és akkor így még van benne egy picit kéte, hogy mikor odaér, milyen a szállás, vagy ilyen a hely, vagy ilyesmi, de végül is általában több a pozitív ilyenkor az új helyeknél, hál' Istennek, meg meggyőznek a feleségemék, hogy az új helynél mutatják a képeket, hogy a képek mindig szebbet mutatnak, mint ami szokott lenni.
1: Nem mindig.
4: És akkor,
1: Nekem egy csomószor életben igen. sokkal jobban tetszik, uh-huh. mint a képeken.
4: De... Ja, van ilyen is, amikor még gyönyörűbb, igen.
1: Ugye? Igen.
2: De ez nagyon fontos szempont, amit behoztál, én erre bevallom őszintén, hogy nem is nagyon gondoltam eddig így külön, hogy sokan azért térnek vissza oda, mert az a biztonsági érzet,
1: tudják,
2: hogy az tök jó, ott az már bevált. Hát ezt látjuk, az ember egyébként is hajlamos arra, hogy belekényelmesedik valamibe, és nem meri kipróbálni a másikat. Lehet, hogy ez jobb lenne. Á, jó van ez így, most már eddig is jó volt, majd ezután is el leszünk. És ez az utazásnál ugyanígy igaz.
1: Sanyi, ha arányaiban nézzük, akkor hányszor volt igaza a feleségednek, mondjuk 10 szituációból?
4: Hát 8-9-szer biztos.
1: Boldog ember lehet.
4: Nagyon keveset tudok mérgelődni, csak amikor még mondhatom, hogy mégse látod, hogy én megmondtam, de igen, egyébként azért általában alaposan nézzük ki az új helyeket, elég körültekintően, sőt le is szoktuk levelezni kérdésekkel, általában lefixáljuk a dolgokat előre. Aha. Valami nem 100%-ig tiszta, csak akkor így nagyjából 100%-ra megyünk így is, hogyha új helyre megyünk.
1: Na, az menő.
2: Oké, köszönjük, hogy ezt elmesélted. Szevasz!
1: Szia!
4: Sziasztok!
0: Facebook oldalunkon egyébként egész nap jöttek a szavazatok a témát illetően, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a legtöbben az új helyek felfedezése mellett teszik le a voksukat. Szavazzanak holnap reggel is a Sláger reggelre, és indítsák Pornán Petrával és Somogyi Zolival a napot. 6 órakor rajtol majd ébresztő műsorunk, most pedig megyünk tovább New Level Empire dalával. Jön a Valahol.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Demián Ferenc dala szólt, ez volt a Sajtból van a hold, és ez szerintem tényleg így van, főleg, hogyha az ember meg tudja vizsgálni a holdat egy távcső, vagy akár egy binokulár segítségével, azonnal feltűnnek az ementáli lyukak rajta. No de ezzel a dallal eljött a búcsunk ideje. Én kívánok önöknek további kellemes rádiózást. 9 órakor jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, a hírek után pedig Zsupos Ági tér vissza, hiszen ha kedd, akkor nem maradhat el a hazai sláger. Ehhez kívánok önöknek jó szórakozást. Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Az első emelet dalával búcsúzom. Jön a Csak azért is szerelem. Holnap találkozunk, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában. Felmentette tisztségéből a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézy Dávid miniszter. Elhunyt Serer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában, összhangban a miniszterelnök kezdeményezésével.

0: és a kiemelt közérdeklődéssel, közölte Sólyog Tamás köztársasági elnök. A hivatal hivatalos megkeresés esetén átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének. A miniszterelnök kedden reggel ismertette a kormány.hu oldalon közzétett satírozásokkal ellátott 2023-as kegyelmi botrány igazságügyi dossziéjának főbb részleteit. Felmentette Dányi Gábor Tamáv gazdasági vezérigazgató helyettesét a közlekedési és beruházási miniszter, írja a HVG. Vitézi Dávid pénteken az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a MÁV helyzetének teljes áttekintése után dönt arról, szükség van-e strukturális változtatásokra a vasúttársaság vezetésében. Dányi Gábor 2024. január 1-je óta töltötte be a gazdasági vezérigazgató helyettesi posztot, korábban több kormányzati és vasúti vezetői szerepet is ellátott. 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV az osztrák ÖBB-től a nyári szezonra, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter szerint a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes jármű áll rendelkezésre, ezért azonnali segítségre volt szükség. A kölcsönkocsik célja, hogy biztosítsák a balatoni közlekedést. A miniszter hozzátette, dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán, miután a korábbi tendereket 2022 végén visszavonták. A környezetkárosító építkezés azonnali hatályú beszüntetésére szólította fel a BYD-t Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető a Facebookon közölte, tudomására jutott, hogy a Szegeden épülő gyár súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. A miniszter egyeztetett a hatóságokkal és Stumpf Péter országgyűlési képviselővel, aki részletesen tájékoztatta a jogsértésekről és a lakosság aggodalmairól. Gajdos László hangsúlyozta, a magyar emberek egészség fontosabb minden gazdasági érdeknél. Elhunyt Scherer Péter színművész. A művész 1980-ban érettségizett Szombathelyen, majd építőmérnöki diplomát szerzett, miközben 1984 és 1994 között az Arvizura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben kapott színművész oklevelet, később a Bárka Színház alapító tagja lett, majd a Krétakör Színházban játszott. Scherer Péter számos színházi előadásban, filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást. Nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Control, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Vizsga vagy a kincsem. Munkásságát több rangos elismeréssel jutalmazták, köztük fővárosi önkormányzati díjjal, a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével. A Jászai Mari díjas színész 64 éves volt. A Queen 1986-os történelmi budapesti koncertjének 40. évfordulóját egy nagyszabású szimfonikus produkcióval ünneplik július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában. A Queen szimfonik emlékkoncertet a szolnoki szimfonikusok adják elő. A Queen 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban, 70 ezer ember látta az együttes budapesti koncertjét. A banda tagjai 5 napot töltöttek hazánkban, a szervező stáb a koncert előtt külön személyre szabott meglepetésekkel készült a zenészeknek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek vált

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A mai hazai sláger vendége, hölgyeim és uraim, a hazai rap és a pop szcéna egyik legmeghatározóbb alakja, aki idén ünnepli zenekarával, a BSV-vel a 20. születésnapját. Túl vannak egy hatalmas teltházas aréna koncerten, és gőzerővel dolgoznak a legújabb Four Seasons című lemezükön. Nemrégiben egy tájföldi utazás és egy vadonatúj Nagybogival közös dal tartotta lázban a rajongókat, de beszélünk majd egy csomó minden másról is az alkotás kapcsán, hogy bírja a tempót a színpadon és a magánéletben. Köszöntöm a stúdióban Sziklay Mátyást, azaz BSV Matyit.
1: Sziasztok, köszönjük, meghívás.
0: Hogy érzed ma magad, hogy érkeztél hozzánk? Ezt mindig meg szoktam kérdezni az elején. Feltérképezem a hangulatot.
1: Pont a dugó előtt még ide értem, úgyhogy volt parkolóhely, és azonnal, úgyhogy remekül érzem magam. Hétfő van, szóval egy kicsit fáradt vagyok.
0: Sajnos nem tudlak megkínálni semmilyen alkohollal.
1: Hát köszönöm szépen, nem is iszom alkoholt, szóval.
0: Akartam mondani, hogy azért most, hogy készültem belőletek, azt a meglepő tényt sikerült kitúrnom, nem volt annyira nehéz, hogy te nem alkoholizálsz. Hogyan lehet rockstar életet folytatni, ha mondhatom így, és közben elutasítani ezeket a szereket?
1: Ugye nekem a társam nincs itt, mi ketten vagyunk, és megtartjuk a balanszot, én vagyok az, aki egyáltalán nem iszom, ő pedig a turnén azért ezt helyettem elvégzi ezt a feladatot.
0: Mindig te vezetsz, azt tudom.
1: Igen, én vezetek. Nem tudom, én ebből a szempontból egy ilyen fura fajta ember vagyok. Amúgy szeretek józan lenni, meg szeretek képben lenni, meg annak ellenére, hogy művész beállítottságú vagyok, azért nagyon racionalista is vagyok, meg nagyon ilyen matek agyú is vagyok, és egyszerűen amúgy szeretem kontrollálni a dolgokat.
0: Most lesz akkor, ha jól értelmezem, a 20. születésnap, 20 év, az nagyon sok év, még a zeneiparban is nagyon durva.
1: Belegondolni, hogy úristen, 20 éves a zenekar, akkor mi ilyen öregek vagyunk?
0: Nem, amúgy nagyon korán kezdtétek, inkább mondjuk ezt, hogy 10 évesen belevágni egy ilyen dologba, az azt eredményezi, hogy utána 20 év csak így elröppen. És hogy sok helyen mesélted már, hogy ti azonnal egymásra találtatok a munkában, vagy az alkotásban, és tök kíváncsi voltam rá, hogy ez az évek során változott-e valamit, és azt is tudom, hogy nagyon jó szinergiátok van nem csak a zenében, hanem a magánéletben is, tehát nem jellemző, hogy különösebben veszekednétek. Mi a legfontosabb változás, Gabi, és közted, és a kapcsolatotokban, ami ebben a 20 évben kialakult?
1: 20 év nagyon hosszú idő, ahogy beszéltük is, szóval igazából gyerekek voltunk, amikor mi a zene miatt megismerkedtünk, és elkezdtünk együtt zenélni, ebből lett egy közben egy legjobb barátság is, és hát 20 év alatt az ember rengeteget változik, tulajdonképpen kialakul a személyisége, és igen, mi teljesen ellentétes személyiségek vagyunk a Gabival, tehát minden, amit én szeretek, azt ő nem, és fordítva is így van, minden, ami engem érdekel, azt ő nem, amit ő érdekel, tényleg totál ellentétek vagyunk, és szerintem egyébként ez adja meg pont a színességét a BSV-nek, hogyha a zenei részekről beszélünk, hogy rengetegszer van is olyan, hogy ő teljesen máshogy közelít meg egy dalt, és például az egyik legsikeresebb dalunk, a Jaj, az pont így született, hogy amikor megírtam azt a dalt, a Gabi hozzáírta a saját verzét, és utána én kidobtam a saját részemet, és újraírtam, mert annyira máshogy fogta meg, sokkal jobban hozzányúlt, mint ahogyan én eredetileg. A barátság az pedig nem változott. Nyilván 20 év nagyon-nagyon sok idő, és nagyon sok élethelyzetbeli változás is van, tehát Gabi most már nem is tudom hány éve, azt hiszem 5 éve házas, és 7 éve van párkapcsolatban ugye Vikivel, nem is Budapesten lakik, hanem az agglomerációban, én pedig szingli vagyok továbbra is, és a nagy pörgésben élem a mindennapjaimat, szóval az életritmusunk is megváltozott, emiatt egyébként kevesebbet is találkozunk, meg ő egy sokkal nyugodtabb családi életet él, de nyilvánvalóan a zene, a biznisz, illetve a turnék, meg stb. Azok ugyanúgy összekötnek minket, és emiatt a barátság is ugyanúgy működik és megmaradt, annak ellenére, hogy egyébként nagyon sok dologban teljesen más életet élünk.
0: Mert nem volt olyan nagyon régen az aréna, arról is mesélhetni, hogy milyen érzés volt felállni a színpadra, meg átélni ezt az egészet.
1: Egyébként ambivalens, tehát, hogy így szerintem nem is annyira, legalábbis én most a saját részemről beszélek, hogy én annyira nem tudom megélni ott helyszínen, mert egyszerűen annyi meló előzi meg, ugye ahogy említettem, ugye nagyon kontrollmániás vagyok, és mindenhol ott vagyok, mindenről tudni akarok a fényprogramozásnál kezdve a vizuálon keresztül a hogy konkrétan mi kerül fel a színpadra, milyen a setlist, milyen átkötések lesznek, hol milyen gag jön be, mi történik, úgyis technikai részével is, stb., hogy egyszerűen én azon csúnya szóval mondhatni feszülök, hogy minden tökéletesen sikerüljön, vagy minden a lehető legjobban sikerüljön, és jól lemenjen az egész, és emiatt szerintem nagyon fókuszált vagyok inkább, tehát nekem ez olyan, mint egy meccs, mondjuk egy box meccs, hogy tényleg képbe kell lenni, hogy a lehető legjobban sikerüljön, hogy az a munka, amit beletettünk előtte, az kijöjjön. Szóval emiatt amúgy nem feltétlen tudom megélni, és utána nagyon sok idő kell, amíg az ember feldolgozza, hogy úristen, tehát igazából most másnap úgy ébredtem fel az aréna után, erre emlékszem, hogy azt a, mi már egy olyan csapat vagyunk, akik elmondhatják azt, hogy egy teltházas arénát a magukénak tudhatnak, hogy ez azért durva. Szóval belegondolni abba, hogy elkezdtük gyerekként, tényleg én 14 éves voltam, ugye Gabi egy pár évvel idősebb nálam, de tényleg gyerekként elkezdtük a szobába, és hogy abból ez lett, hogy igazából ez kb. A csúcs, amit el tud érni egy magyar előadó, hogy egy teltházas arénát megcsináltunk. És hogy ezt már senki nem, tehát bármi történik, hogyha holnap után kutya nem hallgatna minket, akkor is egy olyan együttes vagyunk, akik teleraktak egy arénát. Szóval ez tényleg nagyon-nagyon durva. Ezt felfogni amúgy, ez egy nehéz, de jó leső érzés, és utána viszont egyébként, amiről szerintem sokan nem beszélnek, hogy bennem maradt egy űr, és egyébként kb. Mostanra jöttem én úgy helyre. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen amúgy ez egy akkora dolog, hogy majdnem 15 ezer ember volt az arénában, hogy 15 ezer ember, óriási munka, óriási show, óriási csúcspont, és hogy így ez így megvan, olyasmi, mint egy ilyen tűzijáték, amire nagyon sokat készül az ember, hogy így szétdurran egy pillanat alatt, gyönyörű, minden is így, utána vége. És akkor most mi a következő? Most mi lesz?
0: Nagyon sokan mondják ezt az aréna után.
1: Igen?
0: Igen. Ezt talán ki tudom jelenteni, hogy a legtöbb olyan előadó, aki járt nálam és arénázott, hogy ugyanezt azt mondják, ürességet, űrt éreztek, teljes kiüresedést, hogy na most hova tovább?
1: Pedig vagy... én nem jellemző ez.
0: Hát, de hogyha tudod, nagy, egyrészt nem tudom, mennyit készültetek rá, biztos, hogy rohadt sokat, vagy sokat. Milyen sokáig készültetek rá. A másik meg az, hogy az arénára szerintem az jellemző, hogy te is mondod, hogy Magyarországon kb. Ez a high peak, hogy mindenki extrém módon gyúr rá, reménykedik benne, hogy egyszer majd összejön, és hozzá kell adni azokat az éveket, amikor ebben reménykedsz. Mire beteljesül. És aztán ott állsz a színpadon, lejössz róla, és azon gondolkozol, hogy most mi van?
1: Igen. Amúgy nagyon érdekes, ez egy kicsit ilyen off-topic lesz. Tegnap néhány barátommal grilleztem, a Miller Dávid is ott volt, és akkor ő mondta azt, hogy most, bár lehet, hogy erről nem is beszéltek, mert nem akarom lelőni, de hogy egyébként akkor csak annyit mondok el, hogy MD, a tévézéssel MD kapcsolatban volt. A tévézéssel kapcsolatban volt neki egy ilyen meglátása, hogy így azt érzi ő is, hogy így kinyitogatta azokat a kapukat, amiket mindig is ki akart, és akkor most akkor hogy
0: kicsit
1: tovább? Hogy így mit? És ugyanez volt az érzés. Tehát nyilvánvalóan ez egy óriási dolog, nagyon büszkék vagyunk, egyébként minket körbevevő emberek is nagyon büszkék, a stáb is, ez tényleg egy óriási dolog, de van egy olyan érzés utána, hogy na, akkor most hova tovább? És ráadásul ugye Magyarország azért nem egy olyan nagyon nagy piac, tehát menni is kell tovább, tehát nem az van, hogy akkor volt egy aréna, és akkor hátradőlünk, és akkor két évig nem kell csinálni semmit, és ez kipiheni az ember a 20 év munkáját, amíg eljutott idáig, hanem már egyből az aréna után ugye a Budapest Park bejelentés, már az arénában megtörtént a Budapest Park bejelentés, az a következő nagy műsor, ugye az most közelít a teltházhoz, augusztusban lesz, ugye, és az is egy óriási munka, egyből készülni rá, ugye az aréna után pár hétre már utaztunk el Tájföldre, akkor a lemezt finalizálni, azon dolgozni, tehát hogy tényleg a munka nem áll meg, és közben az ember meg ott van fáradtan, tehát így ambivalens.
0: És akkor ezen gondolkodtál, hogy vajon miért érezhettél így azon túl, hogy az ember arra készül, hogy amikor beteljesülnek az álmai, akkor valami extrém katarzist fog megélni, ami nagyon sokáig muníció meg benzin, akár még a további alkotáshoz, de az elmondásotok alapján is merek több eszámban beszélni erről, inkább azt érzem, hogy mint hogyha mi magunk sem hinnénk el útközben, hogy létrejöhetnek, vagy valósággá válhatnak ezek az álmok, és amikor beteljes, akkor meg azért csalódás, mert nem az történik, amit éveken keresztül képzeltem, hogy történni fog.
1: Szerintem az történik, amit éveken keresztül elképzelt az ember, meg beteljesül az a nagyon nagy vágy, de hát ez egy ilyen, most nem akarok átmenni ilyen koelhóba, vagy valami
0: szíved joga,
1: vagy valamilyen ilyen gagyi motivációs beszédbe, de igazából ugye mondják ezt, hogy az út a fontos, és nem a cél, és egyébként tényleg így van, tehát most belegondolom, kicsit távolabbról nézve, akkor maga az élet, az mi az életnek a végén mi van? Hát, hogy meghalunk. Tehát, hogyha az ember azt várja, hogy eléri a célt, a végső cél, akkor az, hogy meghaljon. Tehát az meg nem érdemes azt várni. Tehát, hogy az ember nem tudja élvezni azt az utat, ami a céljához vezet, hogy azokat a folyamatokat, ha nem szereti, akkor amúgy nem fogja élvezni. És valójában nem a cél adja meg a boldogságát, tehát hogyha most levetítjük az aréna, nem az aréna adja meg azt, hogy úristen, most akkor ezt elértük, és akkor ez egy óriási boldogsággal tölti el az embert, hanem az odavezető út az, hogy ezt megcsinálhatja, hogy csinálhat egy jó műsort, hogy dolgozhat ezen, hogy közben azokkal a zenészekkel tud együtt játszani, akikkel szeret lenni, hogy a barátaival tud turnézni, hogy tud írni egy-egy dalt, és akkor a valamelyik dal nagyon sikeres lesz, valamelyik kevésbé, akkor alkot egy jót, stb., hogy ezt az utat kell tudni élvezni.
0: És az út végén a gyümölcsét is igazából a munkánknak, hogyha ennyit még hozzá. Tehát itt tartunk egy nagyon rövid szünetet, és meghallgatjuk a Lidokain című dalodat, aztán folytatjuk, mert hogy fontos dolgok történtek Tájföldön is. Tartsanak velünk a hallgatók, és a Hazai Slágert hallhatják itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. A mai hazai sláger vendége BSV Matyi, vagyis Sziklay Mátyás, és már beszélgettünk egy kicsit itt az aréna sikereiről, úgyhogy lassan nevezzünk át az új albumra, a Four Seasons-re. Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban, de először áruld el nekem, hogyan alakult ki a koncepció, mit tartalmaz az új album?
1: A legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban szerintem az, hogy ez egy olyan nagy lemez, ami 4 darab kis lemezből épül fel, azért Four Seasons a címe, mert 4 évszakra bontottuk tulajdonképpen a projektet, és ez azt jelenti, hogy 4 teljesen különböző stílusú LP-ből épül fel, mindegyik LP-n 3 dal van, így jön ki ugye a 12 dal, ami 12 hónapot szimbolizál, és ez azért van így, mert ahogy az interjú legelején beszéltünk róla, hogy a Gabival olyan szinten más élethelyzetben vagyunk, meg különböző személyiségek vagyunk, hogy totál más dalokat írunk, és teljesen más dolgok foglalkoztatnak minket, és az, már az eddig az elmúlt egy pár évben is előfordult az, hogy valamelyik dalban akár csak én voltam benne, vagy fordítva is, hogy valamelyik dal, ez még nagyon régen volt, hogy a Gabinak is volt egy szóló projektje. Ezen a lemezen viszont több ilyen dal is van, tehát nyilván azért a döntő többsége az közös dal, de hogy vannak olyan dalok, ami csak a Gabié, most egy például ez a tavasz EP-n ugye volt a Very Big című dal, amit teljesen csak a Gabié, akkor a tél EP-n ugye volt a Cold, az meg csak az enyém volt, mert egyszerűen más stílusban és más témákban érezzük magunkat jobban otthon. Ez az egyik nagy változás, vagy nagy ilyen koncepció különbség az előző lemezekhez képest. A Tájföld az pedig egyébként onnan jött, hogy ott fejezzük be, hogy ki akartunk egy kicsit szakadni. Tavaly évvégén csináltunk egy ilyen projektet Tenerife-n, hogy kimentünk egy pár napra, azt hiszem, hogy összesen 5-6 napot voltunk kint, egy nagyon szűk stábba, és ott csináltunk meg egy talán az első 10 évünknek egy ilyen újra dolgozását, hogy egy ilyen kis feldolgozás lemezt csináltunk a saját régi dalainkból, és annyira jól éreztük magunkat, és annyira gyors volt a munka, és annyira hát amúgy teljesen más volt így alkotni tényleg, hogy teljesen más környezetben van az ember, minden reggel felkeltünk, egy olyan alkotótábor, mint régen tényleg a suliban egy ilyen erdei tábor, hogy akkor eldöntöttük, hogy csinálunk egy ugyanilyet, csak még nagyobba, hogy akkor tényleg modellekkel, kamerásokkal, fotósokkal, operatőrökkel messze elmegyünk, és azért esett Tájföldre a választás, mert ugye az nagyon messze van, jó idő van, teljesen más a hangulat, szép a táj, olcsó amúgy az élet, és gazdaságilag is, tehát a matek része is jobban megérte, mint mondjuk itt Magyarországon megcsinálni akár 10-12 nagy videoklipet, mert ott a helyszínek elvitték.
0: Pont előtte volt nálam egyébként a Bogi, és mondta, hogy majd megy Tájföldre veletek. Az Always Be Mine című szám nagyot megy.
1: Nagyon nagyot megy.
0: És egyébként abszolút megérdemli. Elképesztő hangulata van, és imádom. Gondolkodtam közben egyrészt azon, igen, a videoklip nektek is letisztult, egyszerű, nincs túl bonyolítva. Ez most már évek óta trend, hogy mindenki erre fekszik rá. Van, aki szerint azért, mert ez így anyagilag jobban megéri, valaki jobban szereti az image videoklipeket, de egyébként meg nagyon elrontani nem lehet semmit a tengerparton szerintem,
1: igen.
0: Szóval ott minden rohadt jól néz ki. És ami eszembe jutott még a dalról, hogy most már egyre az elmúlt évek egyik legnagyobb trendje tényleg ez a hunglis, hogy mindenki elkezdi összekeverni a magyart az angollal, és nem szokott rosszul hangozni, meg kell, hogy mondjam. Valakit kifejezetten idegesít, az idősebb generációt, nem feltétlenül a miénket, az Z-generációt meg már végképp nem. Te hogy állsz ezzel, hogy ez természetesen jön belőletek, vagy koncepciózus volt, hogy próbáljunk meg ebbe az irányban maradni, vagy elindulni? Szeretnék mindent érteni.
1: Az a legdurvább, hogy már nagyon régen is, tehát tényleg a 15-20 évvel ezelőtti időszakban is, nekem voltak ilyen fél angol szövegeim, tehát már az első lemezen is egy csomó olyan dal volt, aminek egyik sora angol volt, verszakokban másik sora magyar volt, tehát én már akkor kevertem ezeket a dolgokat. Nem azért, mert trendi, tehát most a jelenlegi időre visszatérve, nem azért, mert trendi, hanem nagyon sokszor én úgy írok dalt, hogy alapból egy halandzsa angollal írom meg, vagy éppen nem halandzsa angollal, de valahogy egyszerűen amúgy könnyebb az angol szavakkal dalt írni, mert teljesen más a prozódiája azoknak a szavaknak, más a ritmus, a rövidebb szótagok vannak, könnyebb
0: dallamosabbak, nem?
1: Valahogy, hát könnyebb tagolni, mert rövidebb szótagokat sokkal könnyebb variálni, mint hogy van mondjuk egy hosszú magyar
0: meg
1: szó.
0: Meg többet hajlítják. Nem? Tehát nálunk a ték, a pék, a kák, azok mind nagyon erős hangok.
1: Igen.
0: Az angoloknál, vagy az amerikai kiejtésnél meg kifejezetten dallamosabb.
1: Lehet, hogy ez is benne van, én tényleg csak talán a szótag számok miatt, meg az, hogy egyszerűbb azzal dalt írni, vagy tehát, hogy nem a szövegen gondolkozok először sem, hanem a hangulat, a ritmika és a dallamvilág, és akkor ezt egyszerűbb egy ilyen halandzsa angollal megírni, és hát rengetegszer nem halandzsa, amit írok, hanem hogy megírok egy angol refrént mondjuk, és akkor annyira jó a hang, hogy úgy vagyok vele, hogy hát maradjon angol, akkor a verszakot megírjuk magyarul, az meg maradjon angol, most miért kéne átírni magyarra, főleg úgy, hogy ezek azért elég egyszerű, tehát az, hogy always be mine, ez egy elég egyszerű történet, főleg a mai generáció abszolút tud angolul, tehát hogy nem zökkenti ki a hallgatót szerintem egyáltalán.
0: Biztos vagyok benne, hogy aztán a modern hallgatót abszolút nem. Annak idején emlékszem rá, hogy amikor mentek ezek a Megasztár első szériái, akkor Presserik teljesen ki voltak akadva, hogy hozzatok már egy magyar dalt a szép magyar nyelven, és akkor mindenki az angol dalokat hozza, és ez nagyon sokszor így visszavillan az emlékeimbe, hogy egyre jobban elkezdtünk elmenni abba az irányba, hogy nem csak a dalok, hanem hogy pötyögünk egymásnak, ja. Hogy by the way, már én is ezt írom, hogy BTV, meg igen. Nem tudom. Igen. Tök fura, hogy beszivárog ez az egész. Szerinted ez jó dolog, rossz dolog? Egyszerűen van is kész?
1: Szerintem egyszerűen van, nem szoktam ezen gondolkodni, de tényleg tehát az ilyen csetekben is, meg iMessage-en is mindenhol annyira egyszerűbb megírni ezt, hogy BTV, mert gyorsabb, és ez a tényleg annyira beépül a köznyelvbe, meg az, hogy annyira fel van gyorsulva a világ, a Netflix, stb. Mindenki használja ezeket a szavakat, sőt, én egyébként például én ritkán nézek Netflixet, de nem is veszem észre, hogyha angolul megy, mert annyira be van épülve, így, tehát egyszerűen átkapcsol az agyam, hallgatom és értem, hogy mi van, és nem is, tényleg nem veszem észre, hogy nem magyarul megy, szóval szerintem és pedig én nem vagyok annyira nagyon fiatal, tehát hogy nem 20 éves vagyok, a 20 éves generációnak szerintem ez meg teljesen természetes.
0: Szóval kíváncsi vagyok, hogy már csak a zene szempontjából is, hogy hova tartunk, hogy egyszer csak ki fog-e kopni a magyar, vagy most van egy ilyen hullám, amikor keverjük ezeket a dolgokat, mert abban lehet, hogy egyetértünk, hogy az, hogy szerelmes vagyok beléd, az más jelentés, mint az I love you, nem?
1: Más, igen, de szerintem egyébként attól függ, hogy milyen zenei stílusról beszélünk, mert mondjuk amit mi most csinálunk, például az Always Be Mine, ez egy popzene. Igen. Tehát, hogy a hétköznapi dolgok vannak, ezek nem költői dalszövegek, nincsenek túl gondolva, ezek egyszerű érzéseket fogalmaznak meg, nincsen túl spilázva. De mondjuk egy, tehát Ady Endrébe azért elég fura lenne egy angol szó, tehát olyan idegen.
0: Figyelj, amúgy nekem kicsit felcsillant a szemem, hogy milyen lenne hunglissal.
1: És egyébként Beethovent akartam mondani, mert ő például egy nagyon lírai előadó, én nagyon szeretem, meg a dalszövegeit is nagyon szeretem, de ő is egyszerűen amúgy teljesen más stílusban írt, tehát ő neki az az erőssége, hogy olyan képeket használ, hogy na abban például lehet, hogy fura lenne, hogy egy ilyen félig angolul van írva valami. Nálunk abszolút nem tudatos, nem koncepció, egyszerűen így jön ki, és kész, ez van.
0: Oké, elfogadom. Már most itt a Beethoven említésére viszont az is eszembe jutott, hogyha választhatnátok mind a ketten, most nyilván egy kicsit a Gabi nevében is tudsz beszélni, akivel még nem dolgoztatok együtt, de tök jó lenne, ki lenne az?
1: Húha, igazából amúgy Magyarországon szinte mindenkivel dolgoztunk már együtt, akivel szerettünk volna, biztos, hogy van.
0: Majd a Lidokainra is lehet.
1: Most is egyébként lesz olyan, ami most kb. Ilyen két hét múlva megjelenik a következő EP, és azon van olyan közreműködő, akivel még nem dolgoztunk. Igazából már lelőttem is a sztoriba, úgyhogy a Marics Peti például közreműködik ezen az EP-n, és vele nagyon régóta beszéltük, és szerettünk is volna egy közös dalt csinálni. Még annó régen az egy másik dalba hívtuk be, aztán nem készült el, akkor még a Walmart hívtuk be, mert az egy olyan stílusú dal volt, amire konkrétan a Walmart tudtuk elképzelni. Most ez meg egy olyan stílusú dal, amire csak a Petinek a hangját hallottuk. Olyan előadó, akivel még nem dolgoztunk együtt, és nagyon szeretnénk, hát én most így nem tudok mondani. Nyilván, hogyha nagyon elrugaszkodunk, akkor lehetne mondani külföldön egy Drake-et mondjuk.
0: Okay.
1: De hát nyilván a realitások talaján megmaradva nem nagyon tudok így ilyet mondani. Nem is szoktam ezen gondolkodni, mert a dal kéri egyébként a közreműködőt. Mm. Tehát ha születik egy dal, akkor, és arra ráhallok valakit, hogy fú, ezen nagyon jó lenne. Például nekünk a tankcsapdásdal is így született, hogy megírtuk azt a dalt, és akkor a Gabi mondta egy stúdióban, hogy tudjátok, hogy ez mi, ez egy tankcsapdadal. És úristen, tényleg, hát erre mennyire jól hangzana a Lukács.
0: Hogy élték, igen.
1: És amúgy egyébként az esélytelenek nyugalmával, tehát ezt több hét el is vetettük, ah, jó, de hát úgyse csinálnak senkivel közöset, tehát 20-30 év alatt nem csináltak senkivel közös dalt. És akkor ez mindig ilyen téma maradt, és akkor ahogy ment így az idő, egyszer csak így mondtuk, hogy hát de most miért nem kérdezzük meg őket, mert minden más semmibe, hát elküldjük nekik a demót, és akkor felvettük velük a kapcsolatot, elküldtük, és sült náluk a dal, és akkor így lett. Tehát tényleg totál véletlenül született meg.
0: Igen, egyébként szerintem ők, amit olyannak éreznek, ott nem szoktak nemeket mondani, vagy nem
1: De az a legdurvább, hogy amúgy nincs közreműködésük, tehát senkivel. Ez az egyetlen.
0: Nem tudom, hányan kérik meg őket, már tudod, például a Tankcsapda is egy olyan csapat már, akik ilyen érinthetetlen. Igen. Lehet, hogy ők nem jutottak el odáig, hogy küldjenek egy üzenetet, de majd legközelebb megkérdezzük.
1: Nem, egyébként mondtak, hogy rengeteg közreműködési felkérésük érkezett, és nem vállaltak semmit. Szóval
0: hát
1: amúgy,
0: akkor gratulálok, gratulálok,
1: ez
0: igen,
1: nagy szuper,
0: ezt nem
1: volt,
0: tudtam.
1: Igen.
0: Ahogy ilyenkor lenni szokott, megpihenünk egy kicsit Matyival, aztán folytatjuk a beszélgetést a hazai slágerben, addig pedig szerintem nagyon örülnek neki a hallgatóink is, jöjjön Nagy Bogival közös dalotok, amit Tájföldön sikerült rögzíteni, az Always Be Mine.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a hazai slágert hallhatják, itt pedig velem szemben BSV Matyi ül, beszéltünk már karrierről, célok eléréséről, és persze az új nagy lemezetekről is. Engedj meg egy kis személyes kérdést, én tudom, hogy neked nagyon sok lánybarátod is van, fel is röppen néha ez az a bulvárban pletykaként. Mesélj egy kicsit nekem erről, hogy ezek szerint, szerinted létezik férfi és nő között barátság?
1: Amúgy egyébként ez egy nehéz téma, nem tudom. Így, hogy szingli vagyok, így azt mondom, hogy persze, hogy létezik. Hát ha kapcsolatban lennék, akkor már nem tudom.
0: Ja, aha,
1: tehát hogyha kapcsolatban van az ember, szerintem akkor a távolságokat biztos, hogy meg kell tartani, mert a vonzalom az mindig ott tud lenni, akár egy fiú-lány barátságban is, mert valahol egy párkapcsolatnak is az alapja a barátság. Csak annyi, hogy van egy nagyon jó kémia, meg egy vonzalom is mellette. De hogyha van egy nagyon-nagyon szoros viszony szerintem fiú-lány között, azért az furcsa tud lenni párkapcsolatban. Tehát nekem is úgy szokott lenni, hát már olyan régen voltam párkapcsolatban, de legutóbb, amikor párkapcsolatban voltam, akkor nyilván pár lépés távolság van az összes lánybarátommal. Tehát nem megyek el kettesbe például kávézni akkor valamelyik lánybarátommal, mert hát a párommal megyek el kávézni, a párommal megyek el étterembe, a párommal megyek el nyaralni, stb. De például, amikor szingli vagyok, akkor miért ne? Hát szeretek jókat beszélgetni.
0: De hogyha csak barátok, akkor miért nem mehetnél el vele kávézni?
1: Mert olyankor nincs, akkor megkapom a női energiát attól a személytől, akivel együtt vagyok, és nincs annyira szüksége, meg nem is akarok se feltételezést adni, tehát hogy nem akarok alapot adni annak, hogy esetleg a másikban, a páromban, aki számomra az első ember, neki bármilyen gondolkodni valót, vagy frusztrációt, vagy bármilyen bizonytalanságot okozzak azáltal, hogy egy másik ember túl közel engedek magamhoz, az intim szférámba beengedem.
0: Most én azt hiszem ki a szavaidból, hogy nem föltétlenül az a kiinduló pont, hogy a jövőbeli csaj nem hisz a fiú-lány barátságokban, és akkor, hogyha nem hisz, akkor ő biztos, hogy nem pártolja az, hogy te elmész ezekkel a lányokkal kávézni. Viszont, hogyha valóban létezik ez a barátság, és csak barátság szinten tartható, akkor meg nem látom értelmét, hogy nem mint nő találkozol vele, hanem mint ember, és akkor nem a női energiáit viszed, hanem te is adsz a magad baráti energiáiba.
1: Ez így van, de azért akkor is két ember között, tehát például tehát egy barátságban is kialakulhat bármi. Mondjuk én ebből a szempontból is fura vagyok, mert nálam nem alakul ki szerelem, az első pillanattól kezdve tudom egyébként. Tehát ahogy ránézek egy nőre, én tudom az első pillanattól kezdve azt, hogy amúgy őt meg tudom-e szeretni, vagy nem. Ez nagyon érdekes, nálam olyan nincsen, hogy valaki szimpatikus, és akkor ismerkedek vele, és akkor fél év alatt kialakul valami, nálam ilyen nincsen. Első pillanat nem tudom, hogy miért, majd egyszer elmegyek pszichológushoz, emiatt, hogy ez miért van.
0: Erre van elméletem, amúgy nem mondom el, hogy ne roncsom el a kedvedet, de azt mondják, ez nem jó. Én is hasonlóképpen ez
1: igen,
0: de nem
1: egyébként
0: nem
1: én is nyilván sokat olvastam ezekről a témákról, és azt mondják, hogy ez nem jó, de attól még így van, majd egyszer talán dolgozok ezen, hogy ne ugyanazokat a köröket fussam le, de hogy ettől függetlenül, hogy mondjuk tehát szerelem vagy ilyen mély érzelem nem tud kialakulni, attól függetlenül, ez most lehet, hogy nagyon ilyen liberális hozzáállás lesz, vagy ilyen túlmodern hozzáállás, vagy valaki ezért mágára vetne, de én úgy gondolom, hogy egy fiú meg egy lány nem csak párkapcsolatban tud egymásnak adni olyan dolgokat, amik feltöltik egymást. És ebbe adott esetben beletartozhat a szex is, tehát nem a középkorban vagyunk, hogy el kell ítélni ezeket a dolgokat, sőt, úgy gondolom, hogy amúgy senkinek semmi köze nincsen hozzá. Hát most miért, hogyha az ember szingli 5 évig, akkor celibátusba kellene élni? Tehát, hogy...
0: Mind a ketten beleegyeztek, ezt tegyük hozzá.
1: Persze, ja persze. Csak az erőszakról beszél.
0: Bocsánat.
1: Nem, nyilván, hogy két ember tud egymásnak adni párkapcsolaton kívül is, ugyanúgy, mint ahogy egy jó beszélgetés, egy jó közös program, egy jó együttalvás, vagy egy jó szex, kinél mi fér bele, kinél, ki meddig megy el, mi a komfortos neki. Tehát amíg, mert nekem nyilvánvalóan tehát szingliként is vannak nők az életemben, és amíg és én sohasenkivel nem veszek össze, sohasenkit nem bántok meg, én erre nagyon figyelek, mindig egyenes vagyok, mindig tartom a határokat, mindig figyelek arra, hogy a másik jól érezze magát abban a viszonyban, amiben van, és ezért amúgy nem is szokott ebből feszültségem lenni.
0: Rajongókkal összejössz?
1: Gondolkozom, hogy volt-e erre példa.
0: Úgy tettem fel a kérdést, mint aki már átötte a poligráfot. Hát besípolt valamikor.
1: Hát most, hogyha ezt is visszavezetjük oda, amit mondtam, hogy nekem a zenélés mellékterméke tulajdonképpen az, hogy engem ismernek, és mellé tesszük azt, hogy egy teltházas arénás előadónál, vagy mit tudom, ott volt a Starbucks műsor, vagy stb. Tehát akarva akaratlanul amúgy annyira ismerté vált már ez az együttes, meg ez a produkció, hogy amúgy nagyon nehéz lenne olyan emberrel ismerkedni, barátság, vagy bármilyen szinten, aki amúgy nem tudja, hogy én egy zenész vagyok, vagy hogy én, tehát aki nem ismer, nem tudnék olyannal. És akkor itt meg hol húzod meg a határt, hogy mi számít akkor rajongónak, mi nem számít rajongónak.
0: Tehát igen, egyébként teljesen más, amikor már közelebbről.
1: Más, meg sőt egyébként párkapcsolatban is, tehát ez most lehet, hogy hülyé hangzik, de hát én alapból rajongó típus vagyok, tehát hogyha én nekem van egy párom, én az ő rajongója vagyok, és ez fordítva is fontos nekem, hogy hát nyilván, ha párom, akkor szeressen, amit csinálok, nézzen fel arra, amit csinálok. Szóval legyen a legnagyobb rajongó is.
0: Igen, Leventével megértenétek egymást, csak bólogattak kamerákon.
1: Csak
0: miről beszélsz? Másik fontos téma, ha már így a Starbucks feljött, hogy márciusban volt egy posztod a kórházból.
1: Egyébként ez egy sima csekk volt csak, szoktam menni.
0: Akkor jó, de semmi én már az idő, hogy itt ilyen intőjá van arra, hogy megint túlhajtottad magad is.
1: Mindig túlhajtom magam.
0: Mindig?
1: Mindig túlhajtom magam, meg mindig csövön égetem a két végén.
0: Van, ilyen, aki szóljon ilyenkor, vagy kordában tartson, kinek a...
1: Nézd, van itt egy ilyen eszközöm, aha, és ez mér mindent, és ő szól egyébként. Ez nagyon durva ez az eszköz, ez ilyen orvosi eszköz, nem mondom a nevét, hogy ne számítsa a reklámnak, de egyébként mindent mér, tehát, és ilyen különböző algoritmusok alapján számolja a testnek a regenerációját, a nyugalmi szívverést, a két szívverés között eltelt millisekundumot, ami megmutatja a regeneráció képességét, hogy mennyit aludtam, milyen minőségben aludtam, milyen konzisztencia van az alvásban, mennyi, tehát nagyon sok mindent számol, és vannak ilyen értékek, sőt, egyébként az ilyen laborokat is bele lehet tölteni, tehát én szoktam aztán járni vérvételre. Igen,
0: ez az igazi gondos óra.
1: Nagyon durva amúgy, tényleg nagyon-nagyon durva.
0: De hogy nincs is rajta semmi kijelző, ez csak egy panel?
1: Telefonnal van összekötve, igen. És ott minden értéket számol, és minél hosszabb ideig használod, én most már lassan másfél éve non-stop rajtam van, mert egyébként egy vezeték nélküli töltője van, vízálló, hőálló, minden, tehát tényleg soha nem veszem le igazából, és ezért mindent mér, és egy idő után teljesen adaptálódik, tehát megismeri a testedet, és szól. Tehát én pontosan tudom azt, hogy nekem mi tehát nekem az alvás például az, hogy nagyon keveset alszom, és nagyon hektikusan alszom, mivel nincsen bioritmusom, ugye egyszer éjszaka megyünk turnézni, egyszer fel kell kelnem reggel 7-kor, egyszer ébren kell lennem 25 órán keresztül, ez nyilvánvalóan rontja az összes ilyen értéket, de egyébként abban nagyon sokat segít, hogy szól. Tehát, hogy látom azt, hogy most már 3 napja pirosban vagyok a regenerációm, hogy ilyen 20%-on van, meg írja, hogy tehát konkrétan romlanak az értékek. Például, ugye mondtam, hogy nem iszom alkoholt, azért ez így nem 100%-ban igaz, mert nagyon ritkán iszom, tehát egy évben egyszer-kétszer, és most pont valamikor megittam egyik este pár gin tonicot, és másnap 20%-os regenerációm volt, pedig ő nem tudja, nem látja, hogy gin tonicot iszom, és az összes értékem 100-szor rosszabb volt. Tehát például, amikor kérdezted, hogy ez az alkohol, hogy így, akkor hát amúgy az alkohol egy méreg.
0: Még itt a végére engedj meg egy utolsó témát, röviden. Felszólaltál egy olyan rendezvényen is, ami a nők a zeneiparban témakört. Ilyen is volt bizony. Járt a körül, és egyébként nagyon fontos dolgok hangzottak el. Akár kollaborációban, akár egy közös fellépésen láthatod te is azt, hogy érzik ma Magyarországon magukat a női előadók. Ezen belül a leginkább érdekelne a rapper kategória, vagy műfaj. Mit gondolsz, mennyi esély van nekik megteremtve, mennyire mernek előlépni, mennyire segítik őket a férfi kollégák?
1: Fú, ez egy nagyon összetett téma, szerintem erről egy egész adást is lehetne beszélni. Tényleg aztán, hogyha most a feminizmustól kezdjük, vagy azt is belevesszük, vagy az ilyen a pisziséget, vagy ezt a pár évvel ezelőtt nagy mitus sztorikat. Tehát nagyon összetett a téma, és egyébként én meglepően konzervatív vagyok ezekben a dolgokban, és én abszolút nem vagyok álszent, tehát én ebben régi módi vagyok. Szerintem a nő a gyengébbik nem. Tehát ezt egészen egyszerűen fizikailag el kell fogadni, a nőknek más erősségeik vannak, mint a férfiaknak, és ezzel akárki akármit csinál, vagy akármennyire is feminista, vagy akármennyire más. Tehát szerintem igenis úgy illik, hogy a férfi kinyitja az ajtót a nőnek, és nem azért, mert a nő szerencsétlen, vagy nem tudja magának kinyitni, hanem egyszerűen ez szerintem így normális. Az én világon van. És visszatérve a kérdésedre, hogy például egy rap előadó, egy női rap előadó hogy érzi magát, a rap alapvetően egy szexista, vulgáris, erőszakos műfaj. Alapvetően a klasszikus értelemben ez egy férfias műfaj. Ezért szokták azt mondani, hogy ez kell, hogy töke legyen az embernek a férfiak között is. Hát nem minden férfi alkalmas arra, hogy rapper legyen, hogy kiálljon a színpadra. Hát nézzünk meg egy K. Kevint, hogy mennyire tökös a csávó. Hát egy csibész pali, és jól áll neki a rap. De hogy a nőknél is egy sokkal karakánabb típusú nő az, aki érvényesülni tud szerintem a rapbe. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet közben amúgy törékeny, vagy nőies, mert amúgy nagyon érdekes, hogy például a Bogi, ő egy nagyon karakán csaj. Tehát annak ellenére, hogy tényleg egy ilyen angyal hangú, nagyon kedves, nagyon nőies kisugárzású nő, ő meglepően tökös, és amúgy nagyon jó rap előadó lenne. Tehát ő amúgy, hogyha csinálna egy rap EP-t, az esküszöm nagyon-nagyon király lenne.
0: Fontos itt a végén, mert itt tényleg erről nagyon hosszan tudnék veled beszélgetni, de nem véletlenül hagytam a végére, mert ennél fontosabb témáik is voltak. Köszönöm azért, hogy válaszoltál, és ne felejtsük el azért elmondani itt a műsor végén, hogy hol fogtok fellépni. Például július 3-án mentek a plázsra, így ismét van, ott várjuk. Már visszatérő vendégek vagytok, úgyhogy a rajongók biztos tudják, illetve a park augusztus 7-én, úgyhogy mondjam el még egyszer, Four Seasons album, és emellett természetesen Bogival az új dal, de én ajánlom mindenkinek a Lidokaint is, és hát győzzem bevárni, amíg ti most itt ebben az évben teljes turbulenciával és izgalommal készültök. És legközelebb létszik, könyörgöm, ketten gyertek, ez most egy félreértésből adódott, ezt el kell mondanom, úgyhogy nagyon sajnálom, és bocsánatot kérek érte. Úgyhogy Gabit is várom majd legközelebb.
1: Nagyon akkor sokkal izgibb lesz, mert ő sokkal viccesebb nálam.
0: Jaj, na, együtt csodálatosak lesztek, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljöttél.
1: Köszi szépen, köszi szépen.
0: A hallgatóinknak is köszönjük, hogy itt voltak velünk, a hazai slágert hallották. Ezt a beszélgetést vágatlan formában, teljes egészében videós képanyaggal is majd a Sláger FM YouTube csatornáján láthatják. Hamarosan iratkozzanak fel.

elemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmet, veget a leves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpanok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sándor Zsoltot kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin Szendi Romulus. Új rendszám kombinációk jelentek meg a magyar utakon. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkari főnökének Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki a felkérést el is fogadta. A tárcavezető kiemelte, a haderő előtt álló időszak egyik legfontosabb feladata az állomány bizalmának visszaépítése és a morálijavítása. A miniszter személyes indoklásában felidézte, hogy korábban Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgáltak terepen és a vezérkarban is. A több mint 3 évtizedes katonai múlttal rendelkező altábornagy végigjárta a ranglétrát, szolgált NATO környezetben és külföldi műveletekben is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédségben nincs helye a bizonytalanságnak vagy félelemnek, a vezetés alapja a bizalom és a kiszámíthatóság lesz. A budapesti metróvonalakon a jeggyel utazók egyharmada már érintéses fizetés

0: fizetéssel vásárol jegyet, derül ki a Mastercard adataiból. A PNG rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el, így a teljes vonaljegy értékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100 reptéri expresszen érhető el. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. A tervek szerint az érintéses jegyvásárlás a teljes budapesti busz és villamos hálózata is kiterjed majd. Új rendszámkombinációk tűntek fel a magyar utakon. Már az AU-val kezdődő táblákat is kiadják, írja az Index Autós Fóruma. A 2022. júliusában bevezetett rendszámformátum 2x2 betűből és 3 számból áll. A legfrissebb AU-val kezdődő táblákat húsvét környékén kezdték kiosztani az újonnan forgalomba helyezett járművekre. A szériától eltérő rendszámok ára tavaly február 1-től jelentősen megemelkedett. Az egyéni rendszám 151.810 forint, az egyedi előállított akár 6 betűt tartalmazó tábla pedig 587.250 forint. A kombinációk továbbra is szabadon igényelhetők, de jóval magasabb áron. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
1: 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi véradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatunk sok szeretettel a helyszínen.
0: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a metallica.véradás.fankód.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest is a vétel között. Pezsgő kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókat hozok el a kulturális élet olyan alkotóit, és mondom még egyszer ezt a kifejezést, akik nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életünkre. Én ezt legalább már 25-ször elmondtam, amikor Gáspár Ágnes meglátogatott itt a stúdióban, és még valószínűleg néhányszor el is fogom mondani, hogy ha valaki, akkor ő nagyon is hatással tud lenni, hiszen egyetemi docens, protokoll szakért és a hazai etikett és rendezvényszervezés, hát és a kultúra egyik legismertebb alakja és alakotója, úgyhogy örülök neked most is, mint mindig.
2: Ági. Jaj, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, az, én nem most nehéz megszólalni,
1: hát így van.
2: Hogy ennyi dicséretet kapok, nem nagyon vagyok hozzászokva ehhez, de nagyon
1: csak
2: csodálatos, és köszönöm
1: mondtam.
2: Szépen. Az tény és való, hogy több egyetemen oktatok, tehát nagyon fontos számomra a felső oktatás, a Pázmány Egyetemen, a Metropolitán Egyetemen, a Nemzeti Közszolgálatin, Milton Friedman Egyetemen, Sporttudományi Egyetemen, természetesen egyéb más oktatási területeken és még tréningeken is, tehát eléggé átlátom az oktatást, eléggé átlátom a protokoll helyzetét és a rendezvényeket, természetesen saját gyakorlatomból is tudom mondani a tapasztalatokat, és hát főleg amiért most összejöttünk, ugye ez a konferencia,
1: hát ez is egy,
2: ami gyakorlatilag
1: fontos rendezvényed.
2: Bizony, ez egy protokoll és oktatás rendezvényszervezési konferencia, de egy picikét szomorú gondolat miatt és apropó miatt és esemény miatt jött ez létre. Egyébként is szoktam ilyet szervezni természetesen, de most azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szomorú halálesetnek a következményeképpen, ugye dr. Vámos Lászlóné volt igazságügyi főtanácsos és a Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia rendes tagja, és ő az, aki a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója, elnöke volt, és azóta pedig, mióta átadta a stafétapotot, azóta pedig a tiszteletbeli elnöke. És az ő távozása indítatott el abba, hogy ő bizony egész életében ezt a hivatást gyakorolta, és ezt szerette volna továbbadni nekünk, és ráadásul én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy barátnőjének, barátjának tekintett, én pedig mindig, ugye 32 éve ismerem, és sőt több 32 körülbelül ismerem őt, és én mindig úgy is mondtam neki, hogy mesterem. Aha. Mert tulajdonképpen azt a sokféle dolgot, amit én már akkor nemzetközileg protokoll rendezvényszervezésben, európai projekteken keresztül végeztem, amikor én második, harmadik tanulmányaimat végeztem, akkor vele találkoztam, és meghatározó volt az életemben.
1: Tehát hát, ahogy most beszélsz róla, valószínűleg ez sok minden, sok közös volt bennetek, de a szenvedély az biztos. Ugyanolyan, azzal a szenvedéllyel állhattatok az imádott hivatásotokhoz.
2: Igen, és ez nagyon fontos, köszönöm, hogy kimondtad, ez hivatás és nem munka. A 24 órás munka sem munka, ha az ember úgy végzi, igen, hogy hivatás, és lelkesen, és motivációnk van. És hiszek abban, hogy amit csinálok, az fontos, és amit csinálunk, természetesen nagy nevek vannak körülöttem, nagyon-nagyon jó szakemberek, és pontosan ezért ennek a gondolatnak a keretében gondoltam ki, hogy egy emlékkonferencia az ő tiszteletére legyen.
1: Méltón.
2: Méltón, nagyon méltón. Remélem, hát ez még majd lesz, ugye, május végén.
1: Hát én azért mertem ezt mondani, mert látom a kínálatot. Azért az nagyon gazdag.
2: Nagyon szerencsés vagyok, mert sokféle területet belátok, és sokfelé dolgozok, és sok nagyon-nagyon személyes kapcsolatom van különböző nagyon-nagyon jeles szakemberekkel, és éppen ezért nagyon könnyű is volt felkérni azokat a az előadókat, akik eljönnek, mert ők is érzik ennek az ügynek a fontosságát. Ez most helyileg ugye a Metropolitan Egyetemen lesz megrendezésre, és gyakorlatilag már mondhatom ott is, hogy a professzorasszony dr. Németh Erzsébet is egy olyan gondolatot hoz, hogy elegánsan, magabiztosan asszertív viselkedés. Na most, hát ez egyszerűen ugye már önmagáért egy fantasztikus. De mondjuk inkább azt, hogy Lackó Rita, aki a legnagyobb utóda Katikának, mint elnök, ugye a Protokoll Egyesület elnökeként, jelenlegi elnökeként elmondja gondolatait. Tehát minden, ami gondolat, az a protokoll viselkedés kultúra, és akik még kapcsolatban voltak Katikával, bocsánat, hogy így mondom, mert nekünk ő a Katika, ugye Vámos Lászlóné Katika, a plusz személyes gondolatokat is oda tudjuk tenni, és hát a Protokoll Egyesület alapítása kapcsán mindenféleképpen, hogy az Egyesületnek az életébe való nagy-nagy szerepéről tudunk beszélni. De ugyanúgy mondjuk emerita tiszteletbeli konzul Komjáti Emese például elmondja a konzuli feladatokat és a konzuli diplomáciai és viselkedés kultúra helyzeteit, tehát hogy mindenki a maga szerepköréből. De azt is el tudjuk mondani, hogy például a Pázmány Egyetemen a dr. Kántor Zoltán az, aki a Nemzetközi Politikai Tudományintézet vezetője, de viszont ő pedig, hogy a nemzetközi hallgatóknak mire van szüksége a protokoll oktatásban, viselkedés kultúrában. Akkor az Edutus Egyetemnél a dr. Gondos Borbála, ő pedig a rendezvényszervezés turizmus oldaláról és a sportturizmusról például, aki nagyon nagy szerepe van személyesen is a sportturizmusban. De például Kék Emerencia, aki erkölcsteológus, főiskolai docens, ő pedig a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskoláról jön. Doktorként elvégezte, nagy örömömre jött, és a legcsodálatosabb hallgatók közé sorolhatom, de mindenki csodálatos, tényleg el vagyok nagyon bűvölve, és nagyon szeretem a hallgatókat, de eljött doktorként a protokoll tanácsadó és rendezvényszervező szakirályra tanulni és tovább képezni magát, és ő például ebből az oldalból közelíti meg a protokollt. Nagyon. Akkor van a vendéglátás oldaláról megközelítve, hogy mit kell a vendéglátás oldaláról látni a rendezvényeken a protokoll és a viselkedés kultúra szempontjából. Akkor ott van például megint a sportdiplomácia, ugye? Például a Nagy József, aki a SOSZ képzési igazgatója, aki pont a Vippáholyból a címbe is benne van, nézi ennek a jelentőségét. Tehát maga a sportdiplomácia. És hát ugye, mint nagykövet volt, Ambrós Jenő excellenciás, ő pedig a diplomáciával kapcsolatban említi meg azokat a gondolatokat, amire jó felhívni a figyelmet, amiből tanulunk. Igen. És aztán utána lesz egy nagy pódiumbeszélgetés, az már egy picikét még jobban a személyes kapcsolódás képpen és vonalán, de a szakmaiságot szeretnénk kihangsúlyozni. A moderátor ennek a Ocsanás Katalin, aki nekünk a tulajdonképpeni protokoll tanácsadó képzésnek a szakmenedzsere, nekem egy fantasztikus kollégám, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ugye az egészet én moderálom, viszont a pódium beszélgetést ő moderálja, és ezeknek a szereplője, ennek a szereplője, ugye Lackó Ritát már említettem, ugye a Protokoll Egyesület elnöke, de viszont a főtitkára az Egyesületnek, ugye Bakos Ildikó, aki még cégtulajdonos és ügyvezetője is egy cégnek, tehát minden szempontból fontos az ő jelenléte is, és Sáskáné Nádas Ágnes, aki a menedzser asszisztensek magyarországi vezetője, elnöke, és jó magam. Na most ez a négyes, ez az abszolút személyes megközelítésből vizsgáló gondolatokat ébresztő, vagy elmesélő, hogy a Katikától mit kaptunk, mint szakma, és mint emberi oldalról. És hát ezzel fejeződik be ez a gyönyörű, remélem, hogy gyönyörűre sikeredett konferencia.
1: Na most már akkor másodszor mondtam, hogy méltó módon, ahogy én most rakom össze a mozaikokat, meghallgatom az építő kockákat ebből a minek nevezzük, akkor emléknap? Emlékkonferencia,
2: a protokoll és a rendezvényszervezés jegyében.
1: Büszke lenne rá? Az előkészületek alapján?
2: Igen, igen, igen. Én azért úgy kapcsolatban vagyok vele továbbra is, gondolatainkban, és mindig szerette, hogyha a szakmát előtérbe helyezzük, de azért, mint mindenki, ő is szerette, hogyha dicsérik, hogyha elismerik, hogyha ott van. Mert azért ne felejtsük el, hogy dr. Vámos Lászlóné a Magyarországon és talán Európában elmondható a legnagyobb protokoll elismeréseket kapta. Ugye a brazil protokoll nagy láncot, a Madridit, tehát a széket, ahol ő ült, jelképesen róla nevezték el halála után. Ugye, tehát, hogy elismert, csak itt Magyarországon még nincs akkora visszhangja ennek, mert ugye a protokoll, de mint ahogy a művészetek is, vannak alkalmazott művészetek, na most a protokoll és rendezvényszervezés, az a háttérben van. Úgyhogy minden rendben legyen, úgy a diplomácia, mint egy kisebb rendezvény. Tehát ez egy kiszolgáló egysége annak az eseménynek, aminek ugye szeretnénk, hogy minden részlete tökéletesen megtörténjen. Tehát ugye mi az alkalmazott művészetekhez tartozunk, ha úgy tetszik, akár egy grafikus, amikor igen, plakátot készít, vagy bármilyen illusztrációt mondjuk egy mesekönyvhöz például. Igen. Ugye?
1: Neked lelkileg milyen érzés megszervezni ezt a konferenciát? Nehezebb a dolgod az érintettség miatt, hogy barátok?
2: Nem, inkább inspirálóbb. Aha. Inkább inspirálóbb. Hát a rendezvény, az ember csinálja, mert megvan hozzá a lendülete, kapcsolatai, gondolatai, logisztika, időmenedzsment. Ugye, tehát az ember életében sok minden belefér. Az éjszaka is hosszú az adminisztráció intézéséhez, tehát minden belefér. De viszont az a fajta lelkesedés, az a fajta érzelmi plusz, ami jelent az ő kapcsolata az életemben, az egy olyan, hogy sokkal nagyobb lendületet kapok.
1: Értem.
2: Sokkal nagyobb odaadást és alázatot, mert nagyon fontos, hogy valakit elismerjünk, és hogy büszkék lehessünk rá, hogy vigyék a hírét, és amit ő képviselt, ő is nem önmagát, hanem igazából magát a szakmát, ennek a becsületét hangsúlyozta sokszor, és hát ne felejtsük el, talán egyszer már elmondtam, hogy ugye OK és képzésben is neki sikerült elérni, hogy legyen protokoll, de aztán kiderült, protokolloktatás, meg rendezvényszervezés, de most aztán kiderült, hogy azért több kell ehhez, és ezért is nagyon fontos, hogy diplomások legyenek, ahogy én, és ugye a protokoll szaktanás és rendezvényszervező szakiránynak ugye a lényege, hogy már egy diplomával jelentkeznek, és nagyon fontos, hogy akkor utána még akár egy jogász végzettségű, a bármilyen más végzettségű, akár kultúra területén is pluszt hozzátesz, és már rendelkezik olyan tudással, olyan világlátással, ami szükséges ahhoz, hogy aztán jó protokollos vagy rendezvényszervező legyen. És ez nem csak, hogy minisztériumi protokollos, hanem egy egyetemen is van protokoll, kabinetfőnök, egy multinál nagyon fontos a szervezés, igen, de tehát minden, de ha azt nézzük, hogy az egyházaknál is, hát megszervezni egy egyházi ünnepet, az mekkora nagy biztonsági intézkedésektől kezdve helyfoglalásig, közlekedés lezárásáig, védelemért, stb. Stb. És hát a többiről már ne is beszéljünk, igényel. Na most az élet minden területére kell gondolni, de hát ez egy általános dolog. És hát nagyon fontos, hogy ezért is gondolkodunk el most ezen a konferencián, hogy fontos-e a protokoll, és hogy szeretném bebizonyítani, hogy mennyi területen érintett mindenki, mert én nagyon szomorúan tapasztalom az oktatásban, hogy nincs viselkedéskultúra, üzleti kommunikációs oktatás. És mindig azt mondják, hogy sokat tanulnak a hallgatók az gimnáziumban vagy az általános iskolában. Túl vannak terhelve a gyerekek. Hát én azért eléggé sok mindent tanultam. Én egy boomer generáció vagyok. Én mégis itt vagyok, kérem szépen, és boldog vagyok, hogy nagyon sok minden olyat megtanultam még az általános iskolában, amire sokszor az egyetemistákat figyelmeztettem, hogy ez az általános iskola felső vagy alsó tagozata, és nem tudják. És akkor nagyon fontos, hogy színusz-koszínuszt is tudjanak, persze természetesen reáltantárgyak, stb. Stb. De mindenki, aki reálba vagy humánba erős, annak is szüksége van arra, hogy menedzselje magát. Hogy az üzleti kommunikációban a társadalmi helyzetekben megállja a helyét, nem az, hogy megállja, tudja magát képviselni. Hát nem tudnak kezet fogni, nem tudnak kopogni, nem nincs fókuszban, hogy ez egy általános dolog, ahogy megfogom a kést és a villát, és szépen eszek. Hát hogy esznek az emberek most őszintén? Egy villával tövig megfogva marokra. Tehát, hogy valami nem stimmel. És én azt mondom, hogy nem a mennyi, hanem a minőség és a hogyan az, amivel egy oktatási rendszerben nagyon fontos, hogy motiváljuk a gyerekeket. Igen, igen. De akár, hogyha szülőként nézzük, hogy a picike kora óta egészen felnőtt koráig hogyan tudjuk motiválni. Nem lehet beleverni se az egyetemen, se az iskolába, se otthon a tudást a gyerek fejébe. Az az erőszak. Viszont ha motiváljuk, ha rávilágítunk dolgokra, ha azt érzed, hogy te nagyon jól, most akkor elegáns vagy, udvarias vagy, hogy az imidzsed olyan, stb., akkor egy gyerek azt mondja, hogy hát igen, és akkor már egymás közötti közlekedésünk egy kultúrált, hát nézzük meg az utca emberét, tisztelet a kivételnek, de közlekedési eszközökön miket tapasztalunk, vagy bár egy rendezvényen, nem is kis rendezvényeken, mit tapasztalunk? Szomorú helyzetek.
1: Dühít téged, amikor ilyet tapasztalsz?
2: Van, amikor dühít, de inkább az elkeseredés az, ami tudok mondani, és szomorú. És ezért nagyon fontosnak tartom az oktatást. És az oktatás az egy rossz szó valahol, hogy okítás. Én megosztani kell gondolatokat, ismereteket, tapasztalatokat hallgatókkal. Mindegy az, hogy milyen évjáratú, melyik rendszerben tanul. Tehát ebből, és a gyakorlat, én mindig azt is mondom, hogy ugye én gyakorlati képzésben vagyok érdekelt. Tréningeket is, stb. Tartok, hogy nagyon fontos, hogy a gyakorlatot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha tudjuk az elméletet hozzá. Az nem csak úgy, hogy nem kell tanulni hozzá, meg nem kell ismeretanyagot szerezni.
1: No, hát jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint a végén vagyunk, és millió kérdés bennem ragadt, de erről hosszan beszélgethetnénk erről a kiapadhatatlan témáról. A tréningeknél megütötte a fülemet most ez a tréningek, hol lehet téged megtalálni? Tehát ha bárki most, aki hallgat minket, cégvezető, és szeretne a cégébe egy kis kultúrát vinni jobban, vagy ami a te területedet, az hol ér el téged?
2: Hát az egyetemeken keresztül megtalál, mert egyetemeken szoktam tréningezni, és hívnak. Tehát valahol
1: szájról szájra,
2: és hát hívnak, de el kell mondanom, hogy van a Protokoll Egyesületen belül is egy honlap, ahol engem megtalálnak, de egyébként aki akar, mindenki megtalál.
1: Oké. Gáspár Ágnes keressék, kedves.
2: Igen, hát szoktam nagyon nagy nevű cégeknél, és ott lenni, és
1: hát
2: felkérlek.
1: Vidd a jó hírt, meg vidd a mindazt, amit tudnunk kell, mert csak így tudunk fejlődni. Úgyhogy mit illik kívánni így a végén? Sok csillogó szempárt ott az emlékkonferencián? Meg mindenhol, ahol megtalálható vagy?
2: Igen, ez akkor a csillogó szempár, ez fontos.
1: Nagy baj nem lesz, ugye? Igen. Gáspár Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és vigyázz magadra, és várlak vissza szeretettel.
2: Köszönöm, és boldogan jövök.
1: Mindig szeretettel várunk. Egyetemi docens, protokoll szakértő, hazai etikett és rendezvény szervezési kultúra egyik legismertebb alakjával beszélgettem, és Ágnestől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy szobrászművész, aki ráadásul a képzőművészeti egy egyetem szobrász tanszékének az adjunktusa, nagyon is hatással tud lenni erre. Erős Apolkát köszöntöm nagy szeretettel.
3: Én is
1: örülök neked.
3: És köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát még nem
3: is
1: találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre
3: öröm
1: megtörténik. Hát nekem meg az az öröm, hogy hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra.
3: Igen.
1: Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra, szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe egyébként, neki ezt majd mondd el, te kérlek.
3: Rendben.
1: Az egész rendkívül izgalmas, ahogy beléptél ide, mondtad, hogy több szál összefut itt ebben a műsorban. A Fazakas Rékától, aki ugye folyamatosan visszajár hozzánk, mint kurátor, művészeti író, de a Dóka, Dóra Attila, Dóra Attilával, vagy Luca, tehát sokan, nagyon sokan, a képzőről is nagyon sokan járnak, ráadásul ugye olyan kurátortársaid fordulnak meg ebben a műsorban, akik szintén dolgozol, gyakorta. Örülök neked, most már nem mondom többször, hogy van most a lelked? Mert ahogy látom, nem olyan régen nyílt.
3: Hát köszönöm szépen, a lelkem az kicsit izgága, de azt hiszem ez egy az általános mitől állapot. Hát,
1: a művész lényed mondja ezt? Vagy a megnyitó utáni?
3: Hát inkább a művész lényem, tehát mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói elét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység, nagyon
1: az
3: sok más
1: van
3: is van, persze.
1: Mennyi ideig tartott, vagy készült most ez a kiállítás? Hát mindig a Rékától is kérdezem, amikor jön, és olyan elképesztő számokat mond.
3: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas druk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
1: Na de várj, Apolka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy Munkácsy Díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy kiállítást?
3: Abszolút megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
1: Ja, értem.
3: Tehát okay. Én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
1: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
3: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről.
1: Uh-huh. Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
3: Igen. Tehát én az egyetemen
1: én azt tanultam, és szabad ne feled, bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar, hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
3: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy mély csönd, uh-huh. ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
1: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, de ezt még majd egy párszor elmondom, hogy megragadjon, meg megmaradjon az emberekben. Azért pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen kiállítás után, most én nem tudom, csak tapasztalom azoktól, akik bejárnak ide a műsorba és mesélnek róla, hogy megnyugszik az ember. Picit. Hát én nem tudom, nálad most ez hogy van, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni? Tudod úgy nézni azzal a szemmel? Az alkotásaidat?
3: Nagyon fura, mert a mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitva, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató az én megélésem.
1: Ennyivel a hátad mögött, meg ennyi eredménnyel, meg mindennel?
3: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
1: Aha. De lehet, hogy addig jó, nem?
3: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember... Én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan, reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Mm. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műterembe elengedtem a plasztikát.
1: Uh-huh. És mondjuk az adjunktus éned ezt hogy kezeli? A diákok mennek és megnéznek?
3: Az adjunktus énem egy nagyon fontos összetevője az énemnek. Fantasztikus dolog egy egyetemen oktatni. Fantasztikus dolog...
1: De felelősség is, nem?
3: Abszolút. Nagyon-nagyon mély felelősség, tehát kapcsolódási lehetőséget kapni arra, hogy fiatal felnőttekkel, a pályájuk elején álló alkotókkal az ember kommunikáljon szakmáról, lehetőségekről, kihívásokról. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő életüknek vízválasztója egy egyetemi periódus, hanem ugyanúgy visszahat ez ránk oktatókra is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mennyire hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, vagy inspirálódni általuk. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha egy család lennénk. Nagyon személyes, nagyon bensőséges a képzőművészeti egyetem, pláne a szobrász tanszék. Egy pici közösségről van
1: szó. Hol vagytok egyébként helyileg?
3: Hát szerintem a Paradicsomban, tehát a Bajza utca által határolt Epreskerti területben.
1: Hát az tényleg az egyébként. Igen, hát azt abszolút. Mondtam is a kollégádnak a minap, hogy pont láttam ezt a, hogy hívják az utcai kiállítás?
3: A kerítés kiállításunk.
1: Bocsánat, kerítés kiállítás, zseniális.
3: Igen. Borovi Dániellel közösen vagyunk a kurátorai annak a tárlatnak.
1: Innen üdvözöljük őt, nemrég beszélgettünk ugye vele is. Na most, amikor a képzőn ugye jubileumi év van,
3: igen,
1: ezért van ennyi kiállítás, Strubl kiállítás. Ennek a, hát nem tudom, minek nevezzem, felelőssége? Az mennyire nyomja a válladat, amikor te alkotsz? Vagy ezt azt teljesen tudod külön kezelni? Mert mégiscsak azon a katedrán állsz, ahol annak idején ő is. És ez valószínűleg, gondolom én külsősként, valamit jelent.
3: Mindenképpen, de amikor az ember jelen esetben, én például a szobrász életutat választottam, az is egyfajta kapcsolódás egy hatalmas, sok ezer éves folyamatban. Nincsen különbség szerintem a között, hogy a 21. század elején, vagy időszámításunk előtt 1500-ban alkotott valaki. Tehát az anyag tisztelete, a gondolat átvitele, az a fajta közlési kényszer, illetve lehetőség, ami egy alkotónak megadatik, az ugyanaz. A körülmények más.
1: Ez nagyon fontos gondolat, ezt még senki nem mondta itt nekem az elmúlt években, de ezt most megjegyzem.
3: De ez
1: tehát
3: az,
1: egy ősi folyamatba kapcsolódt.
3: Igen.
1: Vagy kapcsolódtok mindannyian?
3: Ez egy láncolat, egy nagyon szép feszes ív, és az egyetemi oktatás és az egyetemi lét is ilyen, hogy vannak kiváló, kimagasló elődök, akik megteremtik a lehetőséget, aztán akik tovább fűzik, akik formálják, alakítják a kor szelleme szerint az intézményt, és bízom benne, hogy mi is ennek részesei lehetünk oly módon, hogy meghalljuk a kihívásokat, és megtaláljuk rá a releváns válaszokat.
1: Na már megérte bejönnöm ma. Mert ezt elviszem magammal, ezt én le fogom a saját területemre fordítani, mert ez a rádióra is ugyanígy igaz, meg az írásra is. Na, köszönöm az értékes gondolatokat. Mesélj kérlek a kiállításról. És még el sem mondtuk a nevém. Hogy kell ezt kimondani? Hát azért akarom veled kimondatni.
3: Hát ez egy interpretációs kísérlet, Niobe kiállítás.
1: Okay.
3: És kicsit szétszálaznám ezt a pár szót. Tehát az interpretációs kísérlet tulajdonképpen az én szobrászati munkaprogramomnak a neve, tehát a doktori kutatásomat is ez alatt a szókapcsolat alatt folytatom. Niobe pedig egy nagyon fontos történet, a görög mitológiának egy meghatározó történeti egysége, aminek a középpontjában a hübrisz fogalma áll. És nem azért választottuk Fazakas Réka kurátorral ezt a Niobe kiállítási címet, mert konkrétan a görög mitológiába szeretnénk visszalépni és visszaléptetni azt, aki a kiállítást szemléli, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a fogalmak, bár átlényegülnek, a mindennapjainkra igazak. És a görög mitológia például egy olyan varázslatos, végtelen tó, amiben nagyon sok arra érdemes történet van, hogy egy picit elgondolkodjunk általuk a mindennapjainkról. Tehát a hübrisz egyfajta gőg, egyfajta határátlépés, az ember a saját határainak a nem helyén kezeléséről szól.
1: Fú, de fontos téma pedig.
3: És ez nagyon... úgy gondolom, hogy ez az életünk nagyon sok területén komoly tükörbenézést kéne, hogy generáljon. A másik olvasata a Niobe történetének, és látod a szobornak a fotóját, a kiadványnak a cím oldalán, ő fájdalmában meghalt, tehát isteni léte ellenére egy halandó halált volt képes halni, és ez a fájdalom, ez valahogy a szobrászattal és az oktatással, és én úgy gondolom, hogy a jelen élet periódusomba összekapcsolódik. Tehát utaltál már rá, hogy adjunktusi lét, szobrászi lét, ezek összefonódnak. Rengeteg kérdést vet föl mind a kettő az ember énével kapcsolatban. Ezeknek a megválaszolására ugye más-más út van alkotóként, illetve oktatóként vagy kutatóként, de az ember elfárad menet közben, elbotlik menet közben, adott esetben elesik. Viszont a kérdés szerintem a sok alapkérdésen túl az, hogy ezt megmeri-e az ember mutatni, megmerem-e a hallgatónak mutatni, megmerem-e egy kiállításon mutatni azt, hogy...
1: De te gondolkodtál ilyeneken? Hogy mered vagy nem? Vagy tetted persze, ösztönösen a
3: persze, dolgodat? Persze. És szerintem nagyon fontos az, hogy tudatosan merem a hallgatóimnak is megmutatni a vívódásaimat.
1: Aha.
3: Sokkal őszintébben tudunk kapcsolódni egymáshoz, és azt hiszem, hogy ezáltal nyitottabbak is arra, hogy közösen tudjuk formálni a gondolatokat.
1: Akkor most az alkotóművész, kifejezetten a szobrászművész kérdezem. A fájdalmat, és nézd el nekem a kérdést, hát nem vagyok szobrász, fogalmam nincs, hogy ez hogy van. A fájdalmat nehezebb megmutatni, mint az örömöt?
3: Én szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl. Hasonlóval sem találkoztam még, és ennek kapcsán nem azt mondom, hogy váratlanul ér, hanem a magamban hirtelen megfogalmazó dóválasz ér váratlanul. Ez attól függ, hogy milyen periódusa van az embernek.
1: Tehát, hogy milyen lelkiállapotban
3: igen,
1: vagy.
3: Igen.
1: Jó, jogos. Igen. Logikus egyébként, amit mondasz.
3: Igen, egyébként meg, hogyha szigorúan forma tanilag néznénk a dolgot, én azt hiszem, hogy az öröm ábrázolása egy emberi arcon sokkal nehezebb.
1: Tényleg?
3: És én ezt úgy értem, hogy sokkal közelebb van egy groteszkhez. Tehát sokkal...
1: Karikírozhatok?
3: Igen, és pont ez a csapda helyzet benne. Aha. Tehát egy fájdalmat hitelesen ábrázolni szobrászati eszközökkel egy emberi arcon egyszerűbb, pont azért, mert az öröm az lehet, hogy valami nagyon könnyed, felszínes, negédes, cukormázas irányba vinni el a plasztikát, ami az én esetemben biztos, hogy nem lehet cél.
1: Réka, Fazakas Réka kiállításod, kurátor azt írja rólad, hogy te egy örökösen kísérletező művész vagy. Amit valószínűleg át is jött most ezekből a mozaik darabokból, de például tehát Rékának itt mi dolga volt ebben a kiállításban? Mert azt mondtad, ez fél év.
3: Rékával nagyon jó és személyes a kapcsolatunk.
1: Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz? Vagy neked volt ő egy biztonsági, mit tudom én, fogódzó?
3: Két irányú a történet, az ő fejében is kirajzolódott egy kiállítási összkép, és az én fejemben is. És ezek oly módon találkoztak, hogy nagyon-nagyon minimális módosításokkal fette egymást a két kép. Tehát nem azt mondom, hogy fogódzók voltunk egymásnak, inkább megerősítések, visszacsatolások, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hasonlóan gondolkodunk.
1: Mert csak hogy értsem, hogy készültek az alkotások folyamatosan, de ő abba beleszólt? Vagy adott tanácsokat?
3: Nem. Réka olyan alkat és olyan kurátori szemlélettel bír, hogy ő figyel. És azt hiszem, hogy ez a figyelem nagyon nagy segítség volt nekem, és amikor beszélgettünk szobrokról, neki viszont visszacsatolás volt az, hogy helyes irányban gondolkodik, tehát nem értelmez félre semmit, amit ő lát formailag.
1: Tehát fontos része volt a folyamatnak.
3: Természetesen, igen.
1: Na, mindjárt el fogom mondani még egyszer természetesen az összes elérhetőséget, fontos dátumot, minden, de akkor egyetlen egy kérdés erejéig, meg most már lassan a végén is vagyunk, hát jó társaságban repül az idő, ugye? A tanári mi voltodra? Értsd jól ezt a kérdést is. Találkoztál-e önmagaddal? Láttad-e azt a tüzet, akár azokat a vívódásokat, azokat a szenvedélyt, ami benned megvan másban a tanítványodban. Vagy ez nem is feltétlenül szükséges?
3: Elég speciális a helyzet. Egy olyan tanszéket képzelj el, ahol nincsen női oktató.
1: Te vagy az egyedüli?
3: Mióta a szobrászmesteriskola Stróbla Lajos által létrejött, én vagyok a második nő, aki státuszban oktat ezen a tanszéken.
1: Nem is tudtam.
3: Ennek számos oka van, és számos okozat folytán nagyon érdekes relációk alakulnak ki köztem és a hallgatók között. Férfi mesterek jelenléte határozza meg a tanszéket, ugyanakkor a hallgatói körnek jelentős hányada női hallgatóból áll. És pont emiatt más a mi viszonyunk, mint az én viszonyom volt a mestereimhez, férfi mestereimhez annak idején. És felelősséget érzek nem kicsit ebben a szerepben, és pont ezért nem is tudom magam keresni bennük.
1: Nem is feltétlenül a keresés, hanem hogy szembe jött-e veled az az eltökéltség, elszántság, alázat is akár, ami biztos, hogy benned ugyanúgy megvan.
3: Annyira szuverén, annyira színes egyéniség minden egyes hallgató a tanszékünkön, hogy nem vetődött föl bennem ez a gondolat. Okay. Tehát nagyon lelkesek, elszántak. Vannak persze, akik nem hisz, fiatalokról van szó, de én inkább azt látom bennük, ami az ő saját karakterük. És szerintem ez a legnagyobb szépség ebben a színes csomagban.
1: Na jó, végszónak ez nekem most tökéletes. Hát kedves hallgatóink, Niobe?
3: Niobe.
1: Interpretációs kísérlet Etyeken, az etyeki műhelyt tessenek célba venni, és június 12-ig, de ne hagyják az utolsó pillanatra, Erős Apolka Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítását tessenek megnézni, mert különleges élmény, különleges hatásokkal, ugye gondolom ez a lényeg, hogy a hatást, meg az élményt hazavigyük. Nagyon örültem neked, köszönöm, hogy
3: köszönöm,
1: itt voltál. Sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog egyrészt, másrészt meg akkor a hallgatókkal is sok-sok olyan közös élményt, ami nekünk lesz jó, mert azokkal mind mi járunk.
3: És hozom hozzád a hallgatók.
1: Így van, szeretettel várlak téged is vissza, kedves hallgatóink. Kövessék, szeressék Apolkát, mert azt a imádott hivatást, amit már régóta elszántsággal, meg elképesztő alázattal végez, azt a figyelmükkel viszonozzák. Aztán az a legtöbb, amit adhatnak. Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Képző Művészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával, csak el tudtam mondani. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
1: És Apolkától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gáspár Ágnesnek és Erős Apolkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek neveztek Iróf Bálint minisztert. A BL döntő előtt egyeztettek a miniszterek és a közlekedési rendvédelmi vezetők. Pünköst kornyit a Siófoki plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint minisztert. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruf Bálint kinevezéséről. Közben a visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt első külföldi miniszterelnöki útján Magyar Péter Krakóban. A kormányfő szerint az együttműködés alapja az erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. Delegációja ismerkedő látogatáson vesz részt, de már konkrét területeken, például az infrastruktúrában, a kultúrában és az agráriumban is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. A segélyszervezet 5 napos táboraiban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelésre készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntő idején, közölte Vitézi Dániel.

0: Közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető Pósfai Gábor belügyminiszterrel együtt egyeztetett a hatóságokkal, a közlekedési szolgáltatókkal és további illetékesekkel. A tárcavezető szerint a reptéri tömegközlekedési járatokra is extrém terhelés jut majd, ezért minden érintett szolgáltató és a rendőrség is mozgósítja erőforrásait. Hangsúlyozta, hogy a május 30-i BL döntő 500 000 000 nézőt vonzó esemény, a sikeres lebonyolítás pedig országos érdek. Az új kormány mindenben támogatja a szervezőket, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket. Május 22-ig Budapesten a Millenáris B épületének parkolójában várja a látogatókat a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára készült mozgó élménykiállítás. A Rákóczi busz ingyenesen látogatható naponta 9 és 17 óra között. A tárlat a szlovákiai Porsiban működő Rákóczi három születése kiállítás mobil változata, amelyet egy átalakított buszban rendeztek be. A látogatók videófalakon, animációkon, képregényes történeteken és játékos installációkon keresztül ismerhetik meg a fejedelem életét. A busz a következő hónapokban mintegy 300 helyszíne jut el a Kárpát-medencében, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb alakjának története a legkisebb településekre is elérjen. A hétvégén kezdődik a plázs siófok idei szezonja, és szeptember 5-ig tart. A pünkösdi nyitó hétvégén pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertje, valamint Rakoncai Imre fellépése várja a közönséget. Szombaton LL Junior színpadra majd több mint 20 fellépővel érkezik a plázs Grand Opening. A szezon további részében a plázs neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek. Új rózsafajtát neveztek el Sir David Beckhamről. A David Austin Roses által nemesített virág finom rózsaszín bimbóiból ragyogó fehér szirmok nyílnak, amelyeket halvány rózsaszín és sárgás árnyalatok díszítenek. A fajtát a Chelsea Flower Show mutatták be, ahol harmadik Károly király is megtekintette azt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek neveztek Iróf Bálint minisztert. A BL döntő előtt egyeztettek a miniszterek és a közlekedési rendvédelmi vezetők. Pünköst kornyit a Siófoki plázs. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Iróf Bálint minisztert. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Iróf Bálint kinevezéséről. Közben a visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt első külföldi miniszterelnöki útján Magyar Péter Krakóban. A kormányfő szerint az együttműködés alapja az erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. Delegációja ismerkedő látogatáson vesz részt, de már konkrét területeken, például az infrastruktúrában, a kultúrában és az agráriumban is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. A segélyszervezet 5 napos táboraiban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelésre készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntő idején, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető Pósfai Gábor belügyminiszterrel együtt egyeztetett a hatóságokkal, a közlekedési szolgáltatókkal és további illetékesekkel. A tárcavezető szerint a reptéri tömegközlekedési járatokra is extrém terhelés jut majd, ezért minden érintett szolgáltató és a rendőrség is mozgósítja erőforrásait. Hangsúlyozta, hogy a május 30-i BL döntő 500 millió nézőt vonzó esemény, a sikeres lebonyolítás pedig országos érdek. Az új kormány mindenben támogatja a szervezőket, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket. Május 22-ig Budapesten a millenáris

0: B épületének parkolójában várja a látogatókat a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára készült mozgó élménykiállítás. A Rákóczi busz ingyenesen látogatható naponta 9 és 17 óra között. A tárlat a szlovákiai Porsiban működő Rákóczi három születése kiállítás mobil változata, amelyet egy átalakított buszban rendeztek be. A látogatók videófalakon, animációkon, képregényes történeteken és játékos installációkon keresztül ismerhetik meg a fejedelem életét. A busz a következő hónapokban mintegy 300 helyszíne jut el a Kárpát-medencében, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb alakjának története a legkisebb településekre is elérjen. A hétvégén kezdődik a plázs siófok idei szezonja, és szeptember 5-ig tart. A pünkösdi nyitó hétvégén pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertje, valamint Rakoncai Imre fellépése várja a közönséget. Szombaton LL Junior színpadra majd több mint 20 fellépővel érkezik a plázs Grand Opening. A szezon további részében a plázs neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek. Új rózsafajtát neveztek el Sir David Beckhamről. A David Austin Roses által nemesített virág finom rózsaszín bimbóiból ragyogó fehér szirmok nyílnak, amelyeket halvány rózsaszín és sárgás árnyalatok díszítenek. A fajtát a Chelsea Flower Show mutatták be, ahol harmadik Károly király is megtekintette azt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában. Felmentette tisztségéből a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézi Dávid miniszter. Elhunyt Serer Péter Jászai Mari díjas színművész. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Sándor Palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában összhangban a miniszterelnök kezdeményezésével és a kiemelt közérdeklődéssel, közölte Súlyog Tamás köztársasági elnök. A hivatal hivatalos megkeresés esetén átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének. A miniszterelnök kedden reggel ismertette a kormány.hu oldalon közzétett, satírozásokkal ellátott 2023-as kegyelmi botrány igazságügyi dossziéjának főbb részleteit. Felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét a közlekedés és beruházási miniszter, írja a HVG. Vitézi Dávid pénteken az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a MÁV helyzetének teljes áttekintése után dönt arról, szükség van-e strukturális változtatásokra vasúttársaság vezetésében. Dányi Gábor 2024. január 1-e óta töltötte be a gazdasági vezérigazgató helyettesi posztot, korábban több kormányzati és vasúti vezetői szerepet is ellátott. 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV az osztrák ÖBB-től a nyári szezonra, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter szerint a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes jármű áll rendelkezésre, ezért azonnali segítségre volt szükség. A kölcsönkocsik célja, hogy biztosítsák a balatoni közlekedést. A miniszter hozzátette, dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán, miután a korábbi tendereket 2022 végén visszavonták. A környezetkárosító építkezés azonnali hatályú beszüntetésére szólította fel a BYD-t Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető a Facebookon közölte, tudomására jutott, hogy a Szegeden épülő gyár súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeket. A miniszter egyeztetett a hatóságokkal és Stumpf Péter országgyűlési képviselővel, aki részletesen tájékoztatta a jogsértésekről és a lakosság aggodalmairól. Gajdos László hangsúlyozta, a magyar emberek egészsége fontosabb minden gazdasági érdeknél. Elhunyt Scherer Péter színművész. A művész 1980-ban érettségizett Szombathelyen, majd építőmérnöki diplomát szerzett, miközben 1984 és 1994 között az Arvizura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben kapott színművész oklevelet, később a Bárka Színház alapító tagja lett, majd a Kréta Kör Színházban játszott. Scherer Péter számos színházi előadásban, filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást. Nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Control, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Vizsga vagy a Kincsem. Munkásságát több rangos elismeréssel jutalmazták, köztük fővárosi önkormányzati díjjal, a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával és a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével. A Jászai Mari díja színész 64 éves volt. A Queen 1986-os történelmi budapesti koncertjének 40. évfordulóját egy nagyszabású szimfonikus produkcióval ünneplik július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában. A Queen szimfonik emlékkoncertet a szolnoki szimfonikusok adják elő. A Queen 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban, 70 ezer ember látta az együttes budapesti koncertjét. A banda tagjai 5 napot töltöttek hazánkban, a szervező stáb a koncert előtt külön személyre szabott meglepetésekkel készült a zenészeknek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan

Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar

0: házában, ott a Városliget szívében, amely Freddy, vagyis Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sándor Zsoltot kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin Szendi Romulus. Új rendszám kombinációk jelentek meg a magyar utakon. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkari főnökének Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki a felkérést el is fogadta. A tárcavezető kiemelte, a haderő előtt álló időszak egyik legfontosabb feladata az állomány bizalmának visszaépítése és a morálijavítása. A miniszter személyes indoklásában felidézte, hogy korábban Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgáltak terepen és a vezérkarban is. A több mint 3 évtizedes katonai múlttal rendelkező altábornagy végigjárta a ranglétrát, szolgált NATO környezetben és külföldi műveletekben is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a magyar honvédségben nincs helye a bizonytalanságnak vagy félelemnek, a vezetés alapja a bizalom és a kiszámíthatóság lesz. A budapesti metróvonalakon a jeggyel utazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derül ki a Mastercard adataiból. A PNG rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el, így a teljes vonaljegy értékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100 reptéri expresszen érhető el. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. A tervek szerint az érintéses jegyvásárlás a teljes budapesti busz és villamos hálózatra is kiterjed majd. Új rendszám kombinációk tűntek fel a magyar utakon. Már az AU-val kezdődő táblákat is kiadják, írja az Index Autós Fóruma. A 2022. júliusában bevezetett rendszámformátum 2x2 betűből és 3 számból áll. A legfrissebb AU-val kezdődő táblákat húsvét környékén kezdték kiosztani az újonnan forgalomba helyezett járművekre. A szériától eltérő rendszámok ára tavaly február 1-től jelentősen megemelkedett. Az egyéni rendszám 151.810 forint, az egyedi előállított akár 6 betűt tartalmazó tábla pedig 587.250 forint. A kombinációk továbbra is szabadon igényelhetők, de jóval magasabb áron. Összefogott a Metallica a Magyar Vörös Kereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is. Június 11-én és 12-én